0: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Éjszaka fellege száldos már, játszik

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerbusztok, én ifjam Bazsinkai Buzsef vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője és tuba művész. Nekem is van 3 gyermekem, szoktam nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok most ti szeretettel Fecske László meséjét, melynek címe Szelence Mihály szerencséje. Mihókfalván éltek a világ legszerencsésebb emberei. Hogy ez miért volt így, az csak a jó Isten tudhatja. Szerencséjük okán vidámak, boldogak voltak valamennyien. Egyszer egy bútorasztalos mester költözött a faluba a feleségével és egyszer fiával, Mihállyal. Mihály az édesapja mesterségét tanulgatta, de nem túl eredményesen, mert a kalapács gyakran kiesett a kezéből, éppen a lábfejére, ami valljuk be, nem túl kellemes érzés. A fiú hamar összebarátkozott a szomszéd Ács gyermekével, Béluskával, aki viszont olyan ügyes volt, hogy fiatal kora ellenére még az apja segítsége nélkül is be tudott fedni egy házat. Irigyelte is Mihály, de nem csak az ügyességét, hanem a szerencséjét is. Ha Béluska sorsjegyet vásárolt, mindig nyert vele. Ha jégre ment korsolyázni, sosem szakadt be alatta. Ráadásul, ha egy fáról véletlenül leesett almaszedés közben, mindig a talpára érkezett, mint a macskák. Mihály vele ellentétben állandóan ügyetlenkedett. Édesapám, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Kérdezte egy nap az apjától. Ha megyek az utcán, minden kőbe belebotlok. Az eső mindig fél úton kap el hazafelé, és a madarak is nem egyszer megtisztelték már röptükben a kalapomat. Csak a baj talál meg mindig, bezzeg a falubelieket. Az apja letette kezéből a fűrészt, odalépett a fia mellé, és így szólt. Édes fiam, mi másmilyen vidékről jöttünk, másmilyen a felfogásunk, a hozzáállásunk a dolgokhoz, de hidd el, idővel minden megváltozik. Bízz a szerencsétben, s akkor melléd fog állni. Már a nevünkben is majdnem benne van. A Szelence család mindig is kitartó és hűséges volt, ez pedig nem marad jutalom nélkül. Azonban, ha ennyire vágysz rá, javaslom, sétálj ki a rétre és keress 4 levelű lóheréket. Azok állítólag szerencsét hoznak. Mihály megköszönte a bíztatást, s azon nyomban kiszaladt a rétre. Talált is, nem is egyet. Ott hevert előtte tucatnyi nagy szirmú lóhere 4 levéllel. Szaladt is haza nagy örömmel, egy csokornyi lóherével a kezében, azonban a boldogsága még aznap délután alább hagyott. A templomba igyekezve ugyanis egy vékony gyökérben elesett, és teljesen bepiszkolta a ruháját. Oda a jó szerencsém, mondta szomorúan, miközben hazafelé kullogott. Bízni kell, fiam, ne feledd el a szavam, támogatta az édesapja, majd újabb ötlettel hozta meg a kedvét. Ebéd után menj el a kovácshoz, és kérj tőle egy patkót. Gyermekként olvastam egy könyvben, hogy azok is szerencsét hoznak. Mihály alig várta a delet. Gyorsan megebédelt, elköszönt és nyargalt a kovács műhelyébe patkóért. Ezekre nincs szükségem, felelte a kovács, és egy jó adag nyit nyomott Mihály ölébe. Volt is öröm a háznál, a fiú sorra szegelte fel a szobája falára a frissen szerzett csecsebecséket. Egyet még a zsebében is hordott a biztonság kedvéért. Aznap délután Mihály horgászni ment Béluskával, s amíg Béluska egyre másra fogta ki a halakat a tóból, addig Mihály horgára csak egy rozsdás vasaló akadt. Bánatosan ballagott haza Szelence Mihály azon a vasárnapi napon, s ki se akart jönni a szobájából. Az édesapja ismét odament hozzá, hogy lelket öntsön belé. Drága fiam, ne búsulj azon, ha sorra ér a bal szerencse. Azt is meg kell köszönnünk a jó Istennek, minden okkal történik. Az élet attól színes és mozgalmas, hogy jó és rossz dolgok is történnek velünk. A rosszakból tanulunk, s ekképp élhetjük meg a jó dolgokat. Így változik a világ, s így változunk mi is lassacskán. A fiúnak jól estek édesapja szavai. Ha még mindig hajszolni akarod a szerencsét, hát tedd, a te dolgod, de hidd el, megtalál az magától. Ha viszont továbbra is vágysz rá, javaslom, védj magadnak egy kis malacot. A lóhere és a patkók mellett a malackák is nagy szerencsehozók hírében állnak. El is indult a fiú, hogy a falusi vásáron egy malacot vásároljon magának. Talált is egy szép, mosolygós példányt, az utolsó megtakarított pénzét adta oda a piaci kofának, s ölében a malackával sietett haza a szüleihez. Megjöttem, megvettem, itt van, kiáltozta boldogságában. A szülei örömmel fogadták az új családtagot, be is vezették az ólba a tyúkok és libák mellé. Teltek a napok, s Mihályt úgy tűnt, hogy elkerüli a balszerencse. Ez az öröm azonban csak néhány hétig tartott. Egy hétfő reggelen ugyanis a fiú éppen az apjával dolgozott egy székelykapun, s amikor Mihály meglendítette a kalapácsát, az egyenesen az alatta lévő asztalra esett, kiborítva a szeges dobozt, amitől az apró szegecskék szerte szétszálltak a fűben. Teljes aggodalom lett úrrá a fiún. Könnyes szemmel mászott le a létráról, s elkönyvelte magában, hogy neki sosem lehet szerencséje, mert az élet mindig megakadályozza ebben. Egyik munka sem megy zökkenőmentesen, miképp az élet sem problémamentes, nyugtatgatta az apja. Mondok én neked valamit, fiam. Hagyj fel a szerencse folytonos kutatásával, majd jön az magától. Az egész csak felfogás kérdése. Ezt a falusiak is jól tudják. Nézz rájuk. Vidáman járnak, kelnek, dolgoznak, dalolásznak. Boldogan élik a mindennapjaikat. Megélik a szomorúságot is, de aztán túlteszik magukat a bajon, és bizakodva tekintenek a jövőbe. Így nem csoda, hogy a szerencse könnyen rájuk talál. Ha elhiszed, hogy téged is pártol, akkor egész életedben körül fog venni. Optimistának kell lennünk, ez az első lépés a jó kedély állapot felé. A vidámság és a szerencse aztán ráragad mindenkire, aki nyitott szívvel él. Szelence Mihály szinte lélegzetvétel nélkül hallgatta meg apja bölcs szavait. Igaza van édesapámnak. Pattant fel a földről, s olyan szorosan ölelte át őt, hogy alig kapott levegőt. A munkát immár vidáman, fütyörészve folytatták, és estére be is fejezték. A következő napok zökkenőmentesen zajlottak, s Mihály élete gyökeresen megváltozott. Nem tartotta már eztán magát távol tőle a szerencse. Mindennapos vendéggé vált, boldogságot, szeretetet és vidámságot hozva magával.

Csukásmese rádió. Reggeli kacagásokra fel. A nap már mosolyog rátok. Ideje elindulni az új kalandok felé. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak. Sziasztok, gyerekek, én Herman Lilla vagyok, és ma egy verssel készültem nektek. Hárs László, miértek és hogyanok? Hogyha nyár van, hol a tél? Egész télen hol a nyár? Mikor nem fúj, hol a szél? És hogyha fúj, hova száll? Fényes délben hol a hold? Sötét éjjel hol a nap? Ha kimosták, hol a folt? Ha nem habzik, hol a hab? Ha beszélnek, hol a csend? Ha felszárad, hol a sár? A mente, az hova ment? A várkastély mire vár? A fél óra mitől fél? Az aludt tej hánykor kél? Két adagot miért nem kér, aki nyaklevest ebédel? A golyóban mi a jó? Ki a bálban mi a bál? Miért folyik a folyó? A tóvize miért áll? Miért nem úszik a csibe? A hal miért nem repül el? Az eső miért esik le? Miért nem esik soha fel? Miért mindig ma van ma? A holnap miért nem ma van? Az idő honnan jön és hova tart? Minden csupa hol meg ha, csupa miért és hogyan. Mondják, néhány év alatt nagyra növök biztosan, s mind az összes titkokat megfejtem egymagam. De marad majd egy titok, amit akkor sem értek. Hogyan lesznek a hogyanok, s miért vannak a miértek?
1: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
2: A Gyöngyösi tanítómester, magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizeszt királyom, göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadásztarisznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, mégtán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett Gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a mátrában az őzeket. Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek, bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejemcipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini! Bálint tanítómester! Te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled, viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No,
3: Egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál, úgy felugrott ilyetében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodormenta virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene. Micsoda törvény? Olyan törvény, hogy Gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye. No, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, és mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel, de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak. Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak. No, arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva Gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, és az volt az első szava, hogy kisülte már a gyöngyösi cipó. Most nem szolgálhatunk vele, nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye. Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyedt ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit. Ne félj, bíró, visszajövök még! Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség. Se irgalom, se kegyelem! Intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért. A te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak. Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát. Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet. Úgy legyen, uram királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne. Mátyás nagyot nézett, aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését. No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejemcipót ne sajnáljátok többé tőlem. Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy zenés rejtélyre? Így szól a találós kérdés. Ez a hangszer hatalmas, tele fekete és fehér billentyűkkel. Ha leülsz elé, ujjaiddal dallamokat tudsz rajta varázsolni. Van, amelyiknek hosszú a teste, van, amelyiknek kisebb, és a zenében fontos szerepet játszik. Hangja egyszerre lágy és erőteljes. És még a lábaddal is változtathatod a zene hangzását.
5: Na, mi lehet ez?
6: Igen, jaj, de jó, a zongora!
5: Szeretem hallgatni, amikor valaki szépen játszik rajta.
6: Olyan különleges hangszer. Képzeljétek, többen is játszhatunk rajta egyszerre.
5: Sajnos én nem tudok zongorázni, de mindig is meg akartam tanulni.
6: Ez volt a találós kérdésem.
5: Sziasztok!
4: Csukásmese Rádió.

Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek Lázár Ervin Csacsarka mese történetét hallgathatjátok. Kedves gyerekek, akár hiszitek, akár nem, én vagyok a meseíró. Igaz, hogy már nagyon régen nem írtam mesét, mert a mesehősök nagy évben elkerülnek. Márpedig mesehősök nélkül nem lehet mesét írni. Talán azért kerülnek el, gondoltam, mert nem szeretik ezt a nagy zajt, meg ezt a negyedik emeletig érő benzinszagot. Mivel, hogy a város közepén lakom, s mit agadás, itt mindig zúg, csörög és morog. Kamionok robognak, autók dudálnak, aszfalttörő gépek recsegtetnek. Szóval zuhog és döng, recseg és ropog, és közben persze kátrányszag, olajbűz, benzinpöffenet. Kedvelheti ezt egy mesehős? Amikor én se kedvelem? Úgy döntöttem, elmenekülök a városból. Elővettem a térképet, és addig keresgéltem rajta, amíg meg nem találtam a föliratot. Világ vége falu. Nosza, ez kell nekem. Azonnal nekiindultam, megkerestem. Erdő közepén egy picike ház, az udvarán gyümölcsfák, virágillat, és olyan, de olyan csönd, hogy serceg bele az ember dobhártyája. Kényelmesen hátradültem, na, mesehősök, jöhettek. Eltelt egy hét, nem jött senki. Eltelt még egy, a senkinél is senkibb. Már épp elfogyadni készültem a szomorúságtól, amikor nagy recsegés, ropogás, hát ez meg micsoda, egy oroszlán rontott be az udvaromba. Már éppen az egérjükbe akartam bújni ilyettemben, amikor azt mondja a szerencsétlen vadállat. Jaj, ments meg, bújtas el! Megkönnyebbültem, és mutattam neki az egérjükat. Ide búj, zsupsz, már benn is volt. Aztán kérdezgettem, mitől fél, de csak azt hajtogatta, jaj, jaj, jaj. Máig is hallgathatnám, ha kisvártatva nem jön a világvégi falu postása. Táviratot hozott a családomtól, a dübörgő nagyvárosból. Így szólt. Nagy zűr van, azonnal gyere, menten lóhalálában. Már az utca végén látszott, hogy nagy a baj, a szirénázó rendőrautók a házunk előtt, egy pohos, piros tűzoltóautó is ott villog, és ember-ember hátán. A családom ott reszkett a kapu előtt. Jaj, mondták, jött egy szakállas ember, csizmalógott a nyakában, beterelt egy fura társaságot a szobádba. Kicsodákat? Kérdeztem. Hallhatod, mutattak fölfelé. Az már igaz, észveszejtő ricsaj hallatszott a lakásunkból, kakadu kereplés, szamáriá, farkasordítás, oroszlán trombita. Helye ujja. Azért jöttek, hogy írjál róluk egy mesét. Első nap még csöndbe voltak, de mostanra hallod? Így dübegurultak, zeng tőlük az utca, a kerület, a város, itt a rendőrség, a tűzoltóság, a tömeg. Siess! Rohantam, ahogy lábam bírta, be a szobába. Micsoda színorgia, lilák,

0: narancsok, kékek és bordók és vibráló vonalak, robbanó pontok. Kik vagytok? Kérdeztem. Azonnal írjál rólunk egy mesét, kiabáltál. De hát sem tudom, hogy kik vagytok, védekeztem. És már mondták egymás szavába vágva. Aki az írógépemen ült, én vagyok az erdő szíve, írót eszek reggelire, pipiskedek, kalkedálok, fogjál hozzá már te átok. A másik, aki a csilláron hintázott. Ha ránézel egy kakadura, tudd meg, nem vagy a magadura, én vagyok a dagadó, morvaiból fakadó. Sarokban egy különös úr lisztet szitált a fejére. Ne nézz arra, szitálok te balga, úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Egy ormányos a könyvespolc tetején ült. Én vagyok az elefánt. Rúgtam gólt egy garmadát. Csak úgy leszek világbajnok, hogyha izibe hozzáfogsz, és akkor az asztal alól füles vagyok. Jaj, de félek, egy oroszlán ide téved. Fölfal engem, akkor aztán hova lesz a dobókockám? No, mondtam ekkor, és a dobókockás úrra néztem. Még hogy te füles vagy, hiszen akkor agyaraid vannak, mint egy kardfogú tigrisnek. De hiszen te előled menekült az a szegény oroszlán a világvégi faluba. Te vagy a morvai féle oroszlán falu, csacsafarkas. Ne povellálj annyit, írjad a mesét, nem érünk rá, dolgunk van, kiabálták. Uraim, kell hozzá egy kis idő, mondtam megrendülten. Engedjék meg, hogy megnyugtassam a kintieket. Azzal lementem a földszintre, megmagyaráztam, semmi baj, csak egy mese készülítem. Elhúzott a rendőrség, elnénózott a tűzoltóság, eloszlott a tömeg. Én meg lassan ballagtam fölfelé, ajaj, mit is írok róluk. Beléptem a szobába, üres. Megszöktek. Azóta is keresem őket. Ma reggel jutott eszembe, mit is mondott az a szitás. Ne nézz erre, arra. Szitálok, te balga. Úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Na persze, már értettem is, hogy a Szitás utcában keressem őket, a Szitás utcai óvoda falán, és tényleg ott vannak. Ha arra jársz, magad is megnézheted, mennyivel jobban jártak, mintha mesét írtam volna róluk.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
4: Szerbusztok, gyerekek! Én Trill Zsolt vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mészöly Miklós, a torony meséje. Régen, réges-régen élt egyszer egy törpe. A fűszálnál nagyobb, a fáknál meg kisebb. Mindene megvolt ahhoz, hogy jó kedvel ébredjen, békével feküdjön. Mégsem volt soha boldog. Olyan szigorú képpen járt a világban, mintha a fűszálak mind az ő kényére nevekednének, a fák pedig mind csak őt bosszantanák. Lám, milyen magasak vagyunk, felhő a subánk, kék ég a nyoszajánk. Ebbe sehogy se tudott belenyugodni. Már az is keserűség volt neki, ha kiment sétálni a határba. Az út erre-arra kanyargott, a folyó is egyre messzebb iramlott. De ő hiába meregette a szemét, az útból is, a folyóból is mindig csak egy kicsi darabkát látott, sose többet. Bezzeg a fák, sóhajtozott sokszor. Azoknak nincs efféle gondjuk. S mérgében, hogy ilyen tehetetlen, tovább taposta a füvet, a fákat meg irigyelte. Egyszer a réten ballagott hazafelé, nagyon borús kedve volt, mert ha aludt, akkor álmodott is, s álmában olyan picivé zsugorodott minden, mint egy vakontúrás. Pedig még nem is látott igazi vakondot. Hát most íme, itt volt az alkalom. A rét tel is tele volt túrással. Válogathatott köztük. Mindjárt le is ült az egyik kupac mellé, és leste, hogy megmozdul-e. Csak hamar megmozdult. A porhanyós göröngyök közül kidugta tompa orrát a vakond. Mit csinálsz? Kérdezte a törpe kíváncsian. Házat, morogta a vakond, és tovább túrta a földet. Jóféle ház lesz az, hallod. Se ablaka, semmije. Ugyan mit látsz majd belőle? Én mindent látok, amit akarok, hangzott a válasz. De mit akarsz látni te? A törpe az erdőszél tölgyei felé mutatott. Mindent, de legalább annyit, mint a fák. Akkor jobb lesz, ha az én házamba bújsz, pislogott a vakond. Én minden nap találkozom velük. Egész erdő van belőlük odalent. Csupa göcs, bog mindegyik. De többet ők se látnak, mint én. S bölcs ábrázattal visszabújt a földbe. A törpe meg lehasolt, és bekukucskált utána a lyukba. Persze, hogy semmit se látott, csak a vastag sötétséget. Ostoba, hiszen ennél még egy nyomorult fűszál is többet lát. Morogta bosszusan, s hazament, lefeküdt. De most az egyszer nem vakon túrásról álmodott, hanem egy soha nem volt hatalmas toronyról. Még a fáknál is magasabbról, és leginkább a torony ablakáról. Micsoda gyönyörűség volt ez! Feljebb, mindig feljebb menni, egyre magasabbra a kerengő lépcsőkön, fel az ablakig. S akkor egyszerében fölébredt. Az ablakon már nem tudott kinézni, hanem az ő ajtaján annál jobban kopogott valaki. Egy medve.
5: Mit akarsz? Mordult rá dühösen.
4: A medve szelíden dörmögött.
6: Te kicsi vagy? Hát biztos okosabb nálam, kérlek, adj tanácsot. A méhek elfelejtettek mézet gyűjteni. Nagyon koplalunk mindnyájan. Tudsz-e segíteni rajtunk?
4: A törpe először elképpett, aztán elmosolyodott ravaszul. Ő aztán tudta, hová tűnt a méz. Nem máshová, mint az ő kamrájába. És mindjárt egy merész gondolata támadt.
6: Lesz méz, amennyit csak kívántok, mondta. Ha megszolgáljátok az árát.
4: És mi lesz az ára?
6: Estig idehordtok annyi követ, hogy belepje a rétet. Aztán reggelig tornyot raktok a fáknál magasabbra.
4: A medve hümmögött, vakaródzott, mivel hogy nem tudta, mi az a torony. De szégyelte megkérdezni.
6: Utoljára is úgy döntött, hogy ha már ilyen bolondfajta a törpe, ám legyen. Egye meg a tornyot, ők majd megeszik a mézet. És ráállt a dologra.
4: Sietve elment, és összecsődítette a környék valamennyi medvéjét, fiatalt, öreget. És mind hordták, cipelték a követ, hordták és cipelték, meg se pihentek estig. S akkorra rakva lett a rét. A rét kővel, az ég meg csillagokkal. Olyan aranyló sárgán világított a sok égi lámpás, mint a méz. A medvéknek csorgott a nyáluk még a gondolatra is, de hiába, a munka java még hátra volt. És a törpe nem hagyta álmodozni őket, hol ide, hol oda futkosott. Végül kiválasztotta a három legöregebbet, és rendre elmagyarázta nekik, mit, hogyan csináljanak. A medvék most sem értették, hogy mindez mire jó, de azért hozzáfogtak. Rakták a követ egymásra. Előbb a nagyját, aztán az apraját. S hogy nem, a falak megálltak. A törpe pedig egyre följebb hágott. Ahol nőtt egy kicsit a fal, mindjárt ott termett. És onnan nógatta a medvéket. Még! Azok meg mind csak azt hallották. Méz! Így aztán ment a munka, mint a parancsolat. Már jócskán elmúlt éjfél, mikor odáig jutottak, hogy kő semmi nem maradt a réten. A torony meg büszkén készen állt. Éppen csak ablaka nem volt.
6: Várjatok, mondta a törpe titokzatosan. Nekem még dolgom van idefent.
4: S a medvéket sorba kihajította a rétre. Mikor az utolsó is kint volt, és csak ő maradt egyedül a rengeteg épületben, nagy fohászkodással nekilátott,
6: hogy ablakot vágjon a torony csúcsára. Mert hát ez volt az igazi munka, ez volt a tudomány, és vágta, vésta a követ rettentő buzgalommal. Éppen hajnal lett, mire elkészült. S akkor nagy izgatottan odahajolt a nyíláshoz, hogy kinézzen és lássa, amit még soha senki sem látott. De hiába meregette a szemét, hiába toporzékolt dühében, az útból, a folyóból most is csak egy darabkát látott, a fákból, a hegyekből is egy kicsi darabkát. Olyan apróka ablakot vágott a rengeteg toronyra. Pontosan akkorát, mint ő maga.

Amerika, London, Párizs, minden gyerek úgy normális, ahogy van. Mert Amerika, Moszkva, Párizs, minden ember úgy normális,

0: Csukás Mese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod? A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.
1: Cini-cini muzsika, táncol a kis zsuzsika, jobbra dől meg balra dől, tücsök komoly hegedül.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Móra Ferenc, Kótyonfigy király almája. Hajnalon innen, estén túl, épp egy macskaugrásnyira nekerestől, hét országa volt Kótyonfigy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi öt. Hét országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján egy almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, selyemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy három lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a hét országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyonfigy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutollas süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot, termete, mint a sudár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merészkedett utána. Lógott is az orra bosszúságában, hogy majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma? Majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyonfigy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe, soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól két keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. Egy nyúl, két keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen Málékomához. Málé Koma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfigy királynak. De nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek! Rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfigy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni! Súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málé Koma egy kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy két keszeget látok a jegenyefa hegyében. Ugyan mit csinálnak azok ottan? Hát, mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok. Vigyorogta el magát Málé, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a két keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perecet a Málé. Kiskomám, látd, mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Málé, meg is lőném, ha puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, Perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát, a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre Perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre. Na, mondtam, ugye, kapta föl Málé a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse Perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát Perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Az sem mondott egyebet, csak annyit, hogy
2: Jaj,
4: micsoda az? Hökkent meg Málé, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen.
2: Király ő felsége! Súgta neki Perec. Mit csinál itt király ő felsége?
4: Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével.
2: De mondott is valamit király ő felsége?
4: Mondott hát. Azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málé Koma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Perec Koma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte, mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málé Koma körül zsindelyezte a nyakát.
2: Hát te miért zsindelyezted körül a nyakadat, te ugrifüles? Koppantott a feje búbjára.
4: Azért, hogy ki ne törjön. Miért törne ki, te szakajtófejű?
2: Azért, mert szólni akarok.
4: Mit akarsz szólni, te csupaszáj?
2: Azt, hogy én tudom ám, hogy kiszakajtotta le a király almáját.
4: De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málé Komát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a strucmadarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl sem emelte a légycsapót, amikor Málé Koma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom. Perec apród szakította le az almát. Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málé Koma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolondjukból bolond szél fúj. De nem addig van az, szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a háromszál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt.
5: Fülemmel hallottam, szememmel láttam.
4: Mikor te? Vágott közbe Pereckoma.
5: Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében.
4: Eszed kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak páramászni.
5: Márpedig ez olyan igaz, mint hogy Pereckoma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel-lábbal hadonászva.
4: De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy renged bele a trónusa.
5: Hát az mikor volt te?
4: Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva.
5: Hely, katlan, meg a bogrács, futotta el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan.
4: Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Jó lesz!

0: vicces volt. Én nem tudom táncolni, de földön van gyökerezve a lábam. Ez egy pavic volt.
1: Pavic, én találkozom.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok, és Csukás István Töf-töf elefánt című meséskönyvéből a Síró rívó krokodil című mesét mondom el nektek. A majom kenyérfa törzsén megnézték az új táblát. Egy krokodil volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábla mutatott. Ahogy mentek, battyogtak, Töf-töf felemelte a fülét, mozgatta, kagylózott, hallgatózott. Valahonnan sírást hozott a szél. Robi is fülelt, s meghallotta a sírást. De merről jön? Töf-töf radarozott a fülével. Körbeforgatta, majd jobbra mutogatott. Arról jön a sírás. Robi merezgette a szemét, de nem látott senkit, csak nagy fatörzseket, mivel közben odaérkeztek a folyópartra. A fatörzsek össze-vissza hevertek a parton. Közelebb ment, sorban lehajolt, és sorban meghallgatta mindegyik fatörzset. Nem sír, motyogta. Esse, meg esse. Az utolsó fatörzshöz érkezett, s rögtön felzengett a sírás.
2: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
1: Robi csodálkozva hallgatta. Egy síró fatörzs. Lehajolt, paskolgatta, ütögette, rázogatta. A fatörzs kinyitotta a szemét. Pislogott, recsegve kinyitotta a száját. Hatalmas szája volt, tele hegyes foggal. Félelmetesen tátogott. Robi megijedve hátraugrott, Töf-töfhöz bújt, hiszen ez egy krokodil. Borzongva nézték a tátott szájú krokodilt. A krokodil sírt, zokogott, hüppögött, csattogtatta a fogát, s potyogtak a könnyei.
2: Hüpp-hüpp, szip-szip, brühühü.
1: Rémes volt ez a sírás-rívás. Befogták a fülüket, de úgy is hallották. Zengett tőle az egész környék. A krokodil kíváncsian pislogott rájuk. Két zokogás között nézte őket figyelmesen. Mit csináljanak ezzel a bőgő masinával? Robi a zsebében kotorászott, elővette a zsebkendőjét, s óvatosan a krokodilnak dobta. Töröld meg a szemed! A krokodil elkapta a szájával a zsebkendőt, s fogcsattogtatva megrágta, lenyelte, s bömbölt tovább szívszaggatóan.
2: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
1: Töf-töf suttogott Robinak. Nevettessük meg! Robi bólintott. Kezd te! Töf-töf bohóckodott, pofákat vágott, vigyorgott, felfújta magát, az ormányával trombitált, becsavarta a fejét a fülébe, bukfencezett, az ormányán állva egyensúlyozott. Olé! A krokodil ámulva nézte Töf-töföt, a mutatvány végén tapsolt, de a sírást nem hagyta abba. Zokogott keservesen.
2: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
1: Töf-töf felegyenesedett, s fáradtan legyintett. Ez nem sikerült. Robi vetette be magát a nevettetésbe, vagyis most ő próbálta megnevettetni a síró rívó krokodilt. Kivett egy almát az elemózsiás kosárból, felmutatta. Látod? A krokodil sírva bólogatott.
2: Látom, brühühü.
1: Mindjárt nem látod, rikkantott Robi. Elfette a másik tenyerével az almát, belefogta a tenyerébe, s eltüntette. Felmutatta az üres kezét. Volt alma, nincs alma. Nem látod? Na látod! A krokodil zokogva álmélkodott. Tapsolt, de a bőgést sem hagyta abba.
2: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
1: Robi nem csüggett. Egy bokorról letört egy vesszőt, a kosárból kivett egy tányért, a vesszőre tette, pörgette, s lassan felemelte a levegőbe. Azután a vesszőt a pörgő tányérral a homlokára helyezte. Legugolt, felállt, mint egy világhírű cirkuszművész. Lekapta a tányért, s meghajolt. A krokodil Szájtátva figyelt, tapsolt, de a sírást sem hagyta abba. Hult a könnye, mint a záporeső.
2: Hüp, hüp, szip, szip, brühü.
1: Robi tanácstalanul rázta a fejét. Rémes, az agyukra megy ez a zokogás. De azért megint összeszedte magát. Fütykoncert, adta ki a jelszót. Fütyültek, mint két megkergült sárgarigó. Fütty, fütty, fütty, tülülő, fütty, fütty, fütty. A krokodil fülelt, lágyan ingatta a fejét, de nem hagyta abba a sírást. Zokogott szorgalmasan.
2: Hüp, hüp, szip, szip, brühü.
1: Robi megbökte Töftöföt. Hangutánzás. Brekegés. Brekegtek, mint két megveszett kecskebéka. Brekeke, kuaksz, kuaksz, brekeke. Töftöv befogta az ormányát, recsegett, mint egy rekett trombita. A krokodil borzongva, a fülét befogva hallgatta a brekegést, de a sírást sem hagyta abba.
2: Hüp, hüp, szip, szip, brühü.
1: Ez sem sikerült. Robi suttogott. Altassuk el, altatódal, egy, két, hár. S két szólamban énekelték az altatódalt. Gyermekem, ó, aludjál! A krokodilnak lekókadt a feje, elnehezedett a szempillája, lehúnyta a szemét. De a sírást sem hagyta abba, lehúnyt szemmel hüppögött, itatta az egereket.
2: Hüp, hüp, szip, szip, brühühü.
1: Ez sem jött be. Töv-töv suttogott Robi fülébe. Röhögjünk, hát ha kedvet kap. Röhögtek, nevettek, hahotáztak. Hi-hi-hi, ha-ha-ha, bruha-ha-ha. A hasukat fogták, nyerítettek, cifrázták. Töv-töv a földön hempergett, az ég felé rugdosott, mint akit elkapott a kacagó görcs. A krokodilnak vigyorra húzódott a szája, úgy figyelte őket. De a sírást sem hagyta abba. Vigyorogva zokogott.
2: Hüp, hüp, szip, szip, brühühühü.
1: Abba hagyták a röhögést, legyintettek. Ez se jó. Robi a homlokára csapott. Megvan, itt a megoldás. A saját fegyverével kell legyőzni. Töv-töv bólintott. Zseniális ötlet. Nagy levegőt vettek. Sírtak, zokogtak, hüppögtek és szipogtak. Csak úgy zengett a környék. Robi sírva dörzsölgette a szemét. Töv-töv trombitálva zokogott. Hüp-hüp, szip-szip, brühühühühü. A krokodil megdöbbenve figyelte őket. És abba hagyta a sírást. Szánakozó pofával odamászott Töv-tövhöz, finoman bökötte az orrával. Ne sírj! Lágyan megnyalta Töv-töv arcát, letörölte a könnyeket. Majd Robihoz kúszott, alányult a fejével, lágyan felemelte és ringatta, mint a bölcsőben a csecsemőt. Ne sírj! Robi vigyorogva ringott, s magában ámoldozott, hogy na hát, milyen érzékeny lelkű ez a krokodil. A krokodil vidáman harsogott, és elfelejtette a sírást. Csúszda! Hopp! Felemelkedett az első lábára. Robi lecsúszott a hátán. Most vissza! Hopp! Felemelte a farkát, Robi visszacsúszott. A krokodil intett Töv-töfnek. Gyere te is! Elférsz! Töv-töv is felmászott a krokodil hátára, s nevetve, visongva csúszdáztak. Hi-hi-hi, ha-ha-ha! A krokodil velük nevetett. Bruha-ha, bruha-ha! Tele szájjal nevettek mind a hárman. Csak úgy visszhangzott a környék. Leszálltak a krokodil hátáról. Robi szelíden megkérdezte. Miért sírtál? A krokodilnak megint legörbült a szája, szipogva mondta, mert olyan csúnya vagyok. Ha belenézek a víz tükrébe, látom, hogy milyen csúnya vagyok, hogy milyen rettenetesen csúnya vagyok. Robi gyorsan válaszolt, mielőtt megint eltörne a mécses. Figyelj, csak akkor vagy csúnya, ha sírsz. Ha nevetsz, egyáltalán nem vagy csúnya. Majdnem szép vagy. Ha mosolyogsz, bátran belenézhetsz a tükörbe. Ha nevetsz, szépen kisimul az arcod. A krokodil félve kérdezte, mint aki nem hisz a fülének. Biztos, biztos, vágta rá Robi. Próbált ki. A krokodil kipróbálta. Hatalmasat kacagott, borzasztóan röhögött, élesen visítva vihogott, és belenézett a vízbe. A víz fölé hajolva gyönyörködött a tükörképében. És a röhögést sem hagyta abba. Sietve otthagyták, mert ez a kacagás, röhögés és visítás is rémes volt, bár egy fokkal jobb, mint a sírás-rívás. Visszabattyogtak a majom kenyérfához. A távolból hallatszott a fülrepesztő kacagás, meg vihogás, meg röhögés. Robi áthúzta a krokodilos táblát. Láttuk a krokodilt is. Borzasztóan sírt. Azért a röhögés se piskóta, tette hozzá Töftöf, és ő is megborzongott. Braj!
2: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Dr. Brunk és a Csibe.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Vízipók, csodapók, búcsú a csigaháztól. Beköszöntött a tavasz, és az erdőt friss virágok illata árasztotta el. Apró léptek zaja törte meg a madarak jókedvű csiripelését. Két szorgos hangya lépdelt a fűben, hátukon meglehetősen nagy terhet cipelve.
1: Ó, de nehéz ez a kifli csücsök! Inkább hagyjuk itt!
0: Kérlelte társát a kisebbik.
2: Időnk van! Majd csak hazaérünk vele!
0: Mondta az idősebb hangya. Ahogy cipekedtek, egy arra szálló katicabogár pihent meg a kifli csücskön.
1: Hé, te, pöttyös!
0: Rivalt rá fiatalabb hangya.
1: Még csak ez hiányzott. Éppen elég nehéz ez nélküled is.
0: Jó, jó, ne veszekedjél, kérlelte a katica. De a hangya csak tovább puffogott.
1: Cipelnél csak te ekkora terhet.
0: A katica leszállt a kifli csücsökről. Innen nézve valóban óriási, ismerte el a katica.
1: És nem csak nagy, de nehéz is,
0: mondta békülően a hangya.
1: Nem láttál errefelé egy csigát? Jó volna, ha fölrakhatnánk rá, és elvinne minket egy darabig.
0: Dehogy nem, ott van nem messze, igazította útba a két hangyát a katica. Elindultak hát abba az irányba, amit a katica mutatott. És nem sokára az erdő szélen elértek egy öreg csigaházhoz, amely a levelek tövében bújt meg.
3: Kop-kop, kopogott ajtaján a hangya.
1: Ki az, kizörög?
0: Szólalt meg valaki a csigaházban.
1: Bocsánat, hogy zavarjuk, csiga úr!
0: Mentegetőzött a hangya.
1: Itt nincs semmiféle csiga. Ez csak egy üres csigaház, amiben én ősszel beköltöztem,
0: válaszolt bentről egy titokzatos hang.
2: Aha, a kedves családjával,
0: kockáztatta meg az idősebb hangya.
1: Itt nincs semmiféle család,
0: villogott a nyolc szem a csigaházból.
1: Én lakom itt egyedül.
2: És az a rengeteg szem?
0: Kérdezte a hangya.
1: Mindössze 8,
0: mondta az ismeretlen hang, s kijött a csigaházból.
1: Nekünk pókoknak ilyen sok szemünk van.
2: Ó, szóval pók,
0: csodálkozott a hangya.
2: Vízi pók,
0: mutatkozott be a valaki.
2: Olyan is van,
0: hitetlenkedett a fiatalabb hangya.
2: De mitől vízi? Hiszen egészen száraz, és csigaházban lakik.
1: Ez csak a téli szállásom,
0: magyarázta vízipók.
1: Remek szállás, gyöngyház tapétás,
0: udvariaskodott a hangya.
2: Remek, nem remek, elegem van belőle. Én csak a vízben érzem jól magam.
1: A vízben?
0: Kérdezte a fiatal hangya.
2: Ha egyszer vízipók,
0: vágta rá a másik.
1: De hiszen minden más rendes pók irtózik a víztől.
0: Értetlenkedett az első. A vízipók meglátott egy csepp vizet, ami egy lehullott levél alján lapult. Azonnal belehuppant, de a kevés vizet a nap hamar felszárította. A hangyák segíteni akartak.
1: Vízipók úr! Ott van egy szép tócsa!
0: A vízipók megörült.
1: Igazán?
0: És már futott is, hogy beleugorjon a vízbe. De sajnos csalódnia kellett.
1: Hisz ez csupa olaj? Ó, ezek a szörnyű autók!
0: Szomorodott el.
1: Figyeled, még válogat is.
0: Méltatlankodott a kisebbik hangya.
2: Ha mindig csak bámészkodunk, estig sem érünk haza.
0: Szólalt meg az idősebbik, és hátukra véve a kifli csücsköt elindultak.
3: A hangyaboly messze volt, de alig, hogy elindultak, egy gyönyörűen csillogó, tiszta vízű pocsolyába botlottak.
1: Vízipók úr!
3: Kiáltották azonnal.
1: Itt nagyon szép, tiszta vizet látunk.
3: A vízipóknak több se kellett. Futott mind a 8 lábával, és boldogan ugrott a vízbe.
1: Szép kis pók vagy. Hálószövés helyett pancsikolsz. Hát méltó ez egy pókhoz?
3: Akadékoskodott egy ismeretlen hang.
1: Ki meri ezt mondani?
3: Fortyant fel a vízipók.
1: Én a keresztes pók.
3: Mutatkozott be, miközben a víz fölé szőtt hálóján hintázott.
1: Rendes pókok nem úsznak,
3: jelentette ki. Azt akarod mondani, hogy mi, vízipókok, nem vagyunk rendesek?
1: Hát nem is. Rendes pók nem megy a vízbe.
3: Hangzott a válasz.
1: Igen. Ki látott már ilyet?
3: Helyeselt a fiatal hangya. Az idősebb hangya rászólt.
2: Azért, mert valaki szokatlan, még nem kell újjal mutogatni rá. És kinevetni sem kell.
3: Fordult oda a keresztes pókhoz.
2: Azért, mert egy pók még nem pontosan olyan, mint te, attól még lehet nagyon rendes pók.
3: A keresztes pók tovább méltatlankodott.
1: Igen, de olyan furcsa, hogy egy pók a vízbe mászik.
4: Nekem meg olyan furcsa, hogy egy pók a levegőben táncol,
3: válaszolt a vízipók.
1: Hát én mondom, csuda egy pók vagy, te vízipók.
3: És azzal barátságot kötöttek, talán örökre.

0: mindenkinek.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gáti István, a szigorú szemüveg. Nagyi táskája mélyén van egy parányi üreg. Ott egy különös rém él, a szigorú szemüveg. Nagyi orrán, ha látom, sosem kérdem, miért ez? Van neki másik három, és ebben mindig kikérdez. Egyet az utcán visel, az olyan szelíd, kerek, és van neki kettő, miben főzni meg varni szeret. Nagyi különben kedves, máskor soha se szól rám. Mégis szigorú csend lesz, mikor ő ül az orrán. Sok volt talán a játék, ebből magolás lesz még, rám dől szomorú árnyék. Makogom csak a leckét, s ha szavaim e kínban eltévesztik helyüket, orrán tüzesen villan a szigorú szemüveg.
1: Csukás Mese Rádió.
0: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
3: Mondjad hát, széna. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy ember. Nem messze ide gyalak után. Volt ennek az embernek annyi leánya, akár a rostalika. De az egészre sem kellett annyit ügyelni, mint a legkisebbre. Furfangosabb volt az adta leánya még az ördögnél is. Annyit se hajtott apja szavára, mint egy mákszem. Verték, ütötték, nem használt. Leány egyszer fogja magát, s elszökik. Meg sem állott nagy galamb falváig. Ahogy odaér, beáll szolgálatba. Jó dolga volt, serény volt, megszerette egy legény, s elvette feleségül. Élnek egy darabig békességben, de azt mondja egyszerűen a nyecske az urának. Hallod-e? Menjünk el apám uramékhoz, hadd lássuk, élnek-e, halnak-e. Neki cihelődnek, felkészülnek, szekér elé fognak két tehéntinót, s elindulnak gyalakuta felé. Mikor mendegélnek Szent Györgyön keresztül, meglát az asszony egy bogja szalmát a csürkertbe. Mondja az urának, né, látod-e, mekkora szénabogja van a hajt? Mondja az ura, nem széna az, a nem szalmabogja, feleség. Az nem, hallod-e, mert a széna. Szalma az, mondja az ura. A hajt úgy összevesznek, hogy a menyecske haját tépte nagy bosszúságába. Szitta az urát, miért nem mondja ő is, hogy széna? De az ura mindig csak azt erősítette, hogy szalma. Erre a menyecske felkapja az ecetes korsót, s úgy a tinók közé teremti, hogy mind miszlikbe megy. A tehén tinók megijednek, megfutamodnak, keresztül, kasul az úton, mindent összerontanak. Eleget mondta az ura, hogy ne bolondoskodjék, de a menyecske egyre csak azt kívánta, hogy az ura mondja azt, hogy széna. De az csak azt mondta, hogy szalma. Erre még jobban nekidurálta magát a menyecske. Az inget is letépte a nyakából, sírt, duzzogott. Az ura csak csillapította, mondta neki. Feleség, közel vagyunk gyalakutához, ott minden ember ismer, hagyj fel a bolondsággal. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Megérkeznek az apjáékhoz. A menyecske összekörmölve, borzasan megtépázva leszáll a szekérről. Egyenesen bemegy a házba, nem szól senkinek egy szót se. Eleget kérdi az anyja, hogy mi lelte, mi baja. Lefeküdt csak a menyecske az ágyba, s hallgatott, mint a néma. Hiába kérlelte az ura, kelj fel, feleség, mert szégyen a dolgod, ne tedd magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Este lesz. Jönnek, mennek a látogatók, az atyafiak. Egy sem marad el a menyecske látogatástól, mindenki sajnálkozik a betegségén. Hívják vacsorára, nem megy. Ágyat vetnek máshová, hogy feküdjék oda. Egyet sem szól, meg sem osztul. No, ez bizony meghalt, mondja egy atyafi. Elmennek a pap után. Addig az ura csak pusmogja neki. Állj talpra, mert mindjárt megmondom, hogy csak teszed magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Eljő a pap, áldást mond, imádkozik, azzal elmegy. Megvírod, nézegetik, hogy éle még a menyecske, vagy meghalt. Hát, se nem szól, se nem szuszog, a szemét is behunja.

0: szína?
1: Az bizony csak szalma.
0: Megindulnak a temetőbe, leteszik a sírhoz, hogy eresszék le a kötéllel. Odasúlódik az ember, ismét csak pusmogja.
1: Feleség, add meg magad!
0: Mindjárt letakarnak, soha még a világ ki nem jössz innét.
2: Mondjad hát, szína!
1: Az bizony csak szalma.
0: Leeresztik a koporsót, minden ember egy gajat vet rá, aztán szépen betakarják. No, a nép elmegyen. Melyecske most veszi észre, hogy milyen bolondul cselekedett. Azt mondja magába.
2: Bár az ördög vitt volna el engem.
0: Erre a szóra hallja, hogy valaki a sírját ássa. Megörül, hogy az ura meggondolta magát, bizonyosan ő ás. De hát az bizony nem úgy volt, az ördög ásta. Szépen felnyitotta a koporsó, és azt mondta Melyecskének. No, ha engemet kívántál, gyere velem, ülj fel a nyakamba. Felül bíz a Melyecske, mégpedig jó peckesen, és kikerekednek a föld színére. No most szállj le, mondja az ördög.
2: Éne?
0: Még feljebb ülts, amúgy sarkantyúzta, hogy vigye haza.
2: Szállj le, hé, kiáltotta az ördög.
0: Én, felelt a Melyecske.
2: Megijed az ördög, hogy már mi az Isten harangját csináljon vele. Fut egyik hegyről a másikra, sebesen vágtatva.
0: Amint fut, találkozik egy vörös csákos huszárral. Istenkedik neki, hogyha megszabadítja Melyecskétől, gazdag emberré teszi. A huszár előbb szépen megfogta, de amikor látja, hogy nem használ a szép szó, kirántja a kardját.
2: Szállj le, kutya teremtette, mert mindjárt megöllek a kardommal.
0: Melyecske sem veszi tréfára a dolgot, s leszökik az ördög nyakából. No te huszár, mondja az ördög, jóért jóval fizetek. Én most elmegyek a király udvarába, belébújok a királynéba. De gyere oda, csak annyit mondj, indulj komám. De addig ki ne hajts engem belőle, amíg a király neked nem ígéri a leányát, s holta után egész királyságát. Aztán egy más királynéba bújok, abból is hajts ki egy jó summa pénzét. De vigyázz, amikor a harmadikba bújok, onnét ki ne hajts, ne is próbálj. Elmegy az ördög, s belé buvik a királynéba. Egyszeriben mindenféle tudósokat hívott a király a birodalmába, hogy mind elégyüljön. Mind elégyülnek, de egyik se tud a királynén segíteni. Megérkezik a huszár is, bejelenti magát, s bemegyen. Hát a királyné már éppen halálán van. A körülötte levők mind sírnak, szipognak, úgy sajnálják, hogy kifogynak belőle. Előállt akkor a huszár, megfogja a királyné kezét, s gondolkozik. Keresztet vet a királyné homlokára, s azt mondja, indulj, komám! Egyszeriben kibújik az ördög. De hogy szómat össze ne keverjem, addig a huszár nem fogott semmibe, míg a király meg nem ígérte, hogy neki adja a leányát, s holta után egész királyságát. Elment hát az ördög, s belébújt egy másik királynéba. Összehívtak amennyi doktort az országban csak volt, de egy se tudott segíteni rajta. Azon közben híre megy a huszár gyógyító tudományának, s elhívják. Ő bizony ki is ugratt az ördögöt egy jó summa pénzért. Elmegy az ördög a harmadik országba. Belé helyezkedik a királynéba, egész lelke nyugodalmára. Nem félt, hogy a huszár ismét zaklatja. A harmadik király is meghallja a huszár hírét, küldött is érte, ígért rengeteg sok pénzt, csak hogy meggyógyítsa az ő drága feleség. Kiált is egyet a huszár. Indulj, komám! De bíz az ördög egyet sem mozdult. Úgy hallgatott, mint a süket disznó a rosban. Indulj, komám! Az ördög nem mozdul. Harmadszor is nekihúzakodik a huszár.
2: Fékom teremtette!
0: Indulj, mert jön a székely menyecske!
2: Egyéb se kellett a szegény ördögnek. Úgy kipattant a királynéból, mint a nyúl a bokorból, s úgy neki iramodott, hogy még a mai szent napig is mind fut. Holnap legyen a ti vendégetek.
3: A postásnak kék az ég, olyan, mint a boríték.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok. Dénes kapott tőlünk egy kis számítógépet, mert nagyon szeretett volna földi gilisztás képeket nézegetni az interneten. Még tanulja, hogy hogyan kell kezelni ezt a magyar találmányt. Bizony, azt, hogy a számítógépek hogyan működnek, egy magyar matematikus Neumann János találta ki. Olyan híres ember lett, hogy számtalan iskolát, egyetemet neveztek el róla. Sőt, még egy holdkráter és egy kisbolygó is az ő nevét viseli. Remélem, egyszer én is feltalálok valami olyan hasznosat, hogy lesz majd egy felfedező holdkráter. Az elég vagány lenne.
1: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik.
2: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió.
5: Szeptember 15-e van. Mai névnaposaink Enikő és Melitta. Sok boldogságot!
2: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Csukás István pompom meséi, civakodó cipőikrek, aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött Picúr, de olyan furcsán jött, mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom türelmetlenül várta, hogy Picúr oda bicegjen a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. Szia, Picúr! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picúr sértődött és neheztelő hangon szólt Pompomnak. Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? Pompom nem értette, hogy mi baja van Picúrnak. Azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, nehogy még tovább mérgesedjen ez a helyzet. De, láttalak! És észrevettem, hogy lassan jössz, meg azt is észrevettem, hogy bicegsz egy kicsit. De Picúr még mindig durcásan kérdezte. És más nem vettél észre? Semmi mást? pompom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre, de nem látott semmit, nem jutott eszébe semmi. Picur perdült egyet a sarkán, meg illegett és billegett, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, meresztette a szemét, de minden hiába. Végül feladta. Szabad a gazda? Mondd meg! Picur toppantott egyet, smérgesen nézett Pompomra, pedig majd kiszúrta a szemed, és ezért forogtam, és ezért billegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba, és te észre se vetted, és rá se füttyentettél, még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hűha, vagy hogy na hát, Pompom elszégyelte magát, ne haragudj. Ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű, és fütty, milyen gyönyörű, és ó, be gyönyörű, és hű, de szép, és na hát, hogy milyen pompás cipő. Pompom füttyögött, meg ózott, meg hőzött, meg nahátozott, meg ugrált közben az ágon. Picur lassan megengesztelődött, s rámosolygott Pompomra. Köszönöm, igazán tetszik? Pompom bólogatott. Igazán, de miért bicegsz? Picur újra elkomorodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít, ha állok, akkor semmi baj, de ha megyek, akkor szorít, és azért bicegek. És azért megyek ilyen lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal. Néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsóhajtott. Hajjaj, néha a jobb, néha a bal. Ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipő ikrekkel történt. Picur abba hagyta a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipő ikrekkel? Pompom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Elkísérhetlek? Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picur bólintott. Pompom gyorsan leugrott az ágról, elhelyezkedett Picur fején, mint egy sapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek, meg csoszogtak az iskolába. És senki, de senki nem értette, hogy miért nevetgél Picur annak ellenére, hogy szorítja a cipő, és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész Gombóc Arturral, a dagadt madárral kezdődött, mondta Pompom, és felemelte az ujját. Minden jó történet Gombóc Arturral kezdődik. Vagyis Gombóc Artúr megint elnézte a naptárt, s mire elindult volna Afrikába, már lekésett minden járművet. Bánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, mormogta. Ha csak nem úszok odáig. Brrr, hát mi vagyok én? Kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem, nem. Én nem szeretek úszkálni össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok vetek, mi marad? Maradok én itt a parton, a tél meg jön a nyakamba. Brrr, Gombóc Artúrnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot is be kell szereznie télre. Ahogy slattyogott hazafelé, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő, arra különösen is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is, úgy se látszik, ha ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé, mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Meg mi kell még? Ahogy idáig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső, csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott Gombóc Artúrnak, hogy mi kell télire. fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. Ez a locspocs! Caplathatok ebbe a hideg latyakba, mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, és mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőboltban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogyne, van cipő, ez itt mind csupa cipő, nincs köztük egy téli kabát se. És van tavalyi nyári cipő, vagyis szandál, van tavaly előtti sárcipő, vagy 2 éves vászon, vagy 10 éves valódi műanyag talpú. Nekem téli kell, morogta Gombóc Artúr. Akkora nem számít. Az eladó tovább mosolygott. Nem lehetett zavarba hozni, van téli is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek se eladni. Már szinte a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van, melegen tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő, illik a sapkához. Gombóc Artúr azonnal megvette a pöttyös cipőt, felhúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent, az esernyőtartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gúnyosan. Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb. A másik cipő tátogott, meg hápogott mérgében. Mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek. Még hogy te vagy a jobb, te tyúkszemdörzsölő, te kaptafa pusztító. Azonnal odament és dühösen elrugdosta helyéről a jobb cipőt. Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is. A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor Gombóc Artúr egy nagyot horkantott és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felese tréfa. A nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lyukas az eszem, mint az ementáli sajt. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét. Sietve beledugta a lábát, először az egyik cipőbe, azután a másikba, nyakába csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt és kirohant. Rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával. Lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Ennyi, motyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel, vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam vagy a bal lábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal, jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbot mondta, akkor a bal. Megállt, megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát, ahogy lenézett, különös dolgot látott. Összet volt cserélve a lába. Hűha, motyogta rémülten, összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám, nyögte Gombóc Artúr, mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és nekifutásból sarkon akarta rúgni az egyik cipőt. Jaj, nyögte megint Gombóc Artúr, mivel a lába kiszaladt alóla. Ő meg a földre tottyant. Ahogy ott ült, megnyögött, látja ám, hogy a két cipő a levegőben is rugdossa egymást. Egyúttal persze Gombóc Artúr bokáját is. Na ebből elég, dühögött meg Gombóc Artúr. Átkozott, civakodó cipők, levelük. Azzal lerúgta a cipőt, és mérgesen bedobta a kukába. Na most rugdossátok egymást, vacak méregzsákok. Majd lenézett fázós lábára, s elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. És most már rohant is mezitláb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent a csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulunk el a szemetes kukában. Éppen arra ugrált órarugó, gerincű, felpattanó, s meghallotta a siránkozást, meg a sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. Nini, egy pár cipő, mondta. Ti sóhajtasztatok? És miért? Jaj, jaj, mondta egyszerre a két cipő, kidobott minket Gombóc Artúr. És miért dobott ki? Talán nyomtátok a tyúk szemét? Veszekedtünk, meg civakodtunk, azért dobott ki. És mind veszekedtetek, és mind civakodtatok? A bal cipő szepegve felelt. Ő azt mondta, hogy ő a jobb, pedig én is vagyok olyan jó. Órarugóc gerincű felpattanó akkorát nevetett, hogy a cserepek lepotyogtak a háztetőről.
7: Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon.
6: Persze, hogy az egyiket balnak hívják, a másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek. Ha-ha-ha-ha, mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek, és ha megígéritek, hogy nem fogtok veszekedni, kiszedlek innen benneteket.
7: Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek.
6: Órarugó gerincű felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, a szemetet, és így szólt hozzájuk. Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevessen, ne civakodjatok különben, arra ment a gazdátok. A cipőikrek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak. Majd futásnak eredtek, s nem sokára utol is érték a mezitláb csattogó Gombóc Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé.
7: Nini, örvendezett Gombóc Artúr, ezek az én cipőim.
6: Hát utánam jöttetek? És nem fogtok többé rugdosni? Meg civakodni?
7: Soha, bocsáss meg, mondták a cipőikrek.
6: Gombóc Artúr belelépett a cipőbe. Érdekes, milyen kényelmes és milyen jó benne a járás, és milyen gyönyörű cipő.
7: A bal is, meg a jobb is.
6: Egyformán mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Ügyelt is rájuk Gombóc Artúr, esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bújócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak. Pompom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte.
7: Nyomja még a cipő a lábad?
6: Picúr vidáman perdült egyet.
7: Már nem nyomja, egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm.
6: Majd a toronyórára nézett.
7: Hű, elcsászkáltunk meg, elbicegtük az időt. Elkéstem az iskolából. Futás!
6: És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, amir olyan puha, kényelmes, mint a vaj, illetve mint a bársony. Mikor az iskolához értek, Pompom felugrott egy ágra, és Picúr utána szólt.
7: Megvárhatlak?
6: Picúr visszamosolygott a kapuból.
7: Megvárhatsz,
6: és üdvözlöm a cipőikreket.
7: pompom bazsajogva nézett a becsukódó kapura. Átadom, ha találkozom velük, feltétlenül átadom.
2: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Vackor az első B-ben. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hüvösvölgyi Ildikó meséli el.
8: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István, Vackor lovagi szolgálata Zahár Zsófi védelmében. Aj, iskola, iskola! Aj, Kökörcsin utca tája! Aj, iskolák iskolája! Az a piszén-pisze bogjos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevezetű mackó de szívesen jár oda, mert szomjazik a tudásra. És az a csodás iskola szó szerint a tudás vára. Most épp szünetre csöngettek. Kitódul a sok gyerek. Nagy kedvüktől a folyosó zsizseg, bizseg, bizsereg. A falakat majd szétvetik. Örömtáncot jár mindegyik. Nagy Balázs Kormos Lucával óriás kiflit esik. Ropogós csücskét harapják, friss puha belét nyelik. Zelnik Bálint énekelget egy csöpp dalt a lépcső mellett, Parancs Panni bukfencset hány, és közben se hal, se lát. Maros Donka porba rajzol egy pici pulikutyát. Csukás Pista kártyát kever, mert nagy kártyabajnok ő. Elefántot akar nyerni, csak hogy soha nem nyerő. Keszthelyi Dani csak nézi a jó domokos Matyit. Hideg Kuti Márti suttog Eszter néni két fülébe nagy titokban valamit. Vackor az udvaron sétál, Zahár Zsófit keresi. Zsófi az eperfa alatt egy icipici bölcsőben a játék piros mackóját dúdolgatva rengeti. Van neki két babája is, Marci az egyik neve, Bori a másik neve, de babát ide nem hozhat, mert a Zsófi babáinak nincsen a padban helye. Hát, szóval Zsófikánk játszik. A ma mackó ringatásból orrocskája alig látszik. Látja őt messziről Vackor, és nagy büszkén néz körül. Aj, ez a Zsófi barátném milyen csodamód örül. Akkor kit lát Zsófi mellett? Egy nagy fiú lép oda. Őrsi Pisti nevezetű, aki veszett hírezetű, egy igazi harmadik C-s, akitől retteg az osztály, sőt, az egész iskola. Folyton acsarog, veszekszik, beleköt mindenkibe. Nem jó neki soha senki, egyet szeret, verekedni. Attól veszett a híre. Most is Zsófi mellé setteng, a csöbb bölcsőre tapos, és ilyenkor sehol nincsen, nem látható a napos. Zsófi sírva fakadt persze, és mackóját védené, hanem az a komisz őrsi két kézzel kapkod felé. Ezt már nem tűrheti Vackor, nem az a piszénpisze. Három messze hangzót brummant a ma kutya őrsire.
9: Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Hát ez meg mire való? Te itt lányokkal veszekszel? Brumba, brumba, brumba, hely! Majd ítélőbírád leszek, de tisztességgel felej!
2: Azzal Zsófit félretolja, őrsit megkapja fülön, bal fülén csavarint egyet, jobb fülére csopint egyet, és őrsi Pisti két füle megcsördül külön-külön.
9: Vackor nem sajnálja mancsát, van is veszed dördülés. Őrsi Pistit kupánsózza, hátat veri két motolla, s ez a verés nem kevés.
2: Nyeli a nagy hős a könnyét, hogy ne lássák sírni őt, s csodálkozva nézi Vackort, ezt a pisze vakmerőt. Szippogatva ennyit mond csak,
9: üstökömre, mondhatom, fáj két fülem, sajog hátam, erre éppen rászolgáltam. Megérdemeltem nagyon. Ezután rendesebb leszek, ahogyan tőlem telik. S főleg iskolásra fogom, mikor vackor érkezik.
8: Azzal besompolyok félre, gyorsan a harmadik C-be, s leül az utolsó padban. Leül Őrsi a helyére. Zsófi átöleli vackort, s azt mondja nagy boldogan.
10: Lovagi szolgálatodat köszönöm, csöbb bogjosom. Én eddig is szerettelek, de most meg kell vallani, fontosabb vagy nekem vackor, mint ez a francia játék, a híres piros maci.
8: Aj, haj, iskola! Ez a vackor nevű bogjos, lompos, loncsos és bozontos, első B-s csöpkölyök mackó, de szívesen jár oda.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: Móra Ferenc, Cinege cipője. Aki előadja nektek, Szabó Gyula.
12: Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűz fához, szalad a vargához, fűzfa hegyen lakó varjú varga pálhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagyuraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának. Kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is útra kelt azóta, a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének. Nincsen cipőcskéje, máig se szegénynek. Keresi kutatja, repül gajról gajra. Kis cipő, egyre csak azt hajtja.
11: A Cinege cipője című verset hallottátok.
2: Csukásmese Rádió.
5: Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
13: Anyukám néha megkér arra, hogy segítsek neki a konyhában. Ilyenkor kapok egy varázsruhát.

0: Sziasztok! Réka vagyok és rajongok a találós kérdésekért. Tréfásak és jól megdolgoztatják az agyunkat. A mai furfangos kérdés így hangzik. Tóvizében lépeget, békák veszedelme. Békát fog és messze néz, fél lábon merengve. A horgász szokott hosszú szárú gumicsizmában lépegetni a tóba, nem? Nem jó irányban gondolkodom, azt mondjátok? Ti mire gondoltok? Igen, nagyon okosak vagytok. Egy horgász nem békát fog. Jól mondtátok. Ez nem lehet más, csak a gólya. Örülök, hogy ma is együtt találgattatok velem.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, István bácsi vagyok, a mesepóstás. Ebben a mesében megismerkedhettek egy aprócska őrmanóval, aki a nagycsoportos Titi óvodájának udvarán lakik, titokban. Böszörményi Gyula, kis Titi rendet tesz. Történt egyszer, hogy kis Titi nagycsoportos óvodást, homokvár építőt és manóbarátot óriási baj érte. Messze földön, de legalábbis az egész napraforgó óvodában híres volt ő arról, hogy nedves homokból meseszép bástyákat, falakat, palotákat tud építeni. Aznap is épp elkészült legújabb művével, egy igen szép karcsú toronnyal, mikor bum, az építménybe üres műanyag palac csapódott, összedöntve az egészet. Mi volt ez? Kiáltott ilyetében kis Titi. Rakéta! Felelte erre Dömötör, aki szintén a napraforgó óvodába járt, és akit mindenki, még a szülei, az óvónénik és a társai is csak Dödőnek szólítottak. Te dobtad rá a tornyomra? Kérdezte kis Titi, aki abban reménykedett, hogy a csúfos rombolás csupán a véletlen műve volt. Én bizony, húzta ki magát Dödő. És tudd is meg, hogy direkt csináltam. Kis Titi nem értette, miért okoz örömöt Dödőnek a pusztítás, de veszekedni sem akart, nem volt kedve. Fogta a műanyagpalackot, ami ledöntötte a tornyát, és Dödő felé nyújtotta. Tessék, itt a rakétád, mondta. Védd el a kukába. De hogy viszem, rántotta meg a vállát Dödő. Jó helyen van az ott, ahová esett. Dödőről tudni kell, hogy az óvodások közt ő volt a legnagyobb. Ez persze nem is csoda, hiszen álló nap folyton csak evett és ivott. Az anyukája reggelente külön táskában adott neki mindenféle csokit, cukrot, kekszet, fóliába csomagolt szendvicset, és annyi üdítő meg kakaós italt, amennyivel egy egész medencét meg lehetett volna tölteni. Nehogy éhezzél, kisfiam, mondta minden reggel Dödő anyukája, aki maga is akkora volt, hogy kitelt volna belőle még két másik anyuka, és talán egy kisebb fajta nagymama is. Mindent tegyél meg, hogy mire érted jövök, teljesen üres legyen a táskád. Dödő engedelmes gyerek volt, így az utolsó morzsáig befalt mindent, és a táskáját is üresen vitte haza, mivel a cukorkás zacskókat, csoki papírokat, szendvics fóliákat, papírszalvétákat és műanyag palackokat mind-mind szerte dobálta az óvodában. Kis Titi, a messzeföldön híres nagycsoportos óvodás, homokvárépítő és titkos manóbarát szomorúan nézte a műanyag palack rakétát, ami lerombolt a szépséges tornyát. Vajon miért nem szólt rá senki Dödőre, hogy hagyja abba a szemetelést? Talán félnek tőle, mert olyan nagy darab? De hiszen az óvónénik sokkal nagyobbak nála. akkor talán Dödő anyukájától félnek, akiből ugyebár két másik anyuka és egy kisebb fajta nagymama is kitelne. Nagy rejtély volt ez, amit kis Titi egyedül sosem fejtett volna meg. Szerencsére volt neki egy rettentően okos és még annál is titkosabb barátja, aki a segítségére lehetett. Ott is hagyta mindjárt a homokozót, hogy felkeresse őt az odvas tölgy tövében. A sűrű bokrok mögött, ahová az óvó nénik szeme sosem lát be, kis Titi óvatosan megkopogtatta a fatörzsét.
3: Mi van már? Ki az?
2: Hallatszott az odú mélyéről egy mérges, vékonyka hang. Én vagyok itt, a kis Titi, felelte a messzeföldön híres homokvárépítő és manó barát. Gyere elő, kérlek, mert szükségem van a segítségedre. Lásd csodát! A tölgyfa mohos odújából ekkor egy aprócska őrmanó kecmergett elő, aki nagy szakállat, a fején pedig piros sityakot viselt. Úgy hívták, hogy Hupli-hahó, kopott-gatyó, és régi barátság fűzte kis Titihez, aki egyszer segített neki megtalálni elveszett piros őrsityakját.
3: Szia!
2: Üdvözölte a hírneves homokvár építőt a manó.
3: Halljam, mi a bánatod?
2: Kis Titi apróra elmesélte, hogy járt ő a szépséges karcsú tornyával, no meg a műanyag palack rakétával, ami lerombolta azt.
3: Szóval dobálódzik a Dödő,
2: recsegte a manó bosszúsan.
3: Ez nem jó.
2: Ráadásul a saját szemetét sem hajlandó eltakarítani, sóhajtott kis Titi. Amerre jár, mindenfelé csoki papírok, üres zacskók, maszatos papírzsebkendők maradnak utána.
3: Ez még semmi,
2: jelentette ki kopott gatyó, égbe bökve a mutató ujját. Miket beszélsz, Hupli-hahó, csodálkozott kis Titi. Tán azt szeretnéd, hogy még több szemét jelezze Dödő útját?
3: Az bizony,
2: viccentett kopott gatyó.
3: És mindjárt el is intézem, hogy így legyen. Semmi az egész, csupán aprócska varázslat.
2: Ezzel az űrmanó egyet pattintott az ujjával, majd szépen visszamászott az odújába. Kis Titi már tapasztalatból tudta, hogy ha Hupli-hahó kopott gatyó varázsol, annak az eredménye nem mutatkozik meg mindjárt. Türelmesen ki kell várni, hogy mi lesz. Hát fogta magát, előbújt a tölgyfa mögül, majd az óvoda falánál álló szemeteshez indult, hogy beledobja a műanyag palackot. Alig emelte meg azonban a kuka fedelét, Dödő rakétája hús, kiugrott a kezéből, és hangosan zörögve-görögve eltűnt a sarok mögött. Aha, mosolyodott el kis Titi, kezdődik a varázslat. A következő két órában a napraforgó óvodát nyugodtan átnevezhették volna fejtetőre állt óvodának, akkora lett a felfordulás. Eleinte Dödő nyomába csupán két csoki papír és három eldobott zsebkendő szegődött, mindenhová követve őt. A fiú nem is törődött velük, inkább a táskájába nyúlt, hogy elővegye soron következő szendvicsét. Sietve bontogatta a fóliát, ám abban nem szalámis kenyeret, csupán néhány üres cukorkás zacskót talált. Anyu biztos elbambult csomagolás közben, morogta Dödő, és a háta mögé hajította a szemetet, majd újra a táskájába kotort, és nem vette észre, hogy mögötte már egész seregnyi üres palack, papírfecni, összegyűrt zsebkendő menetel. Hupli-hahó kopott gatyó varázslata akkor szabadult el igazán, mikor a takarító néni megpróbálta felsöpörni mindazt, ami Dödő után maradt. A tépett szalvéták, kiürült zacskók, fólialabdacsok ugyanis nem hagyták magukat eltakarítani. Ügyesen félreugrottak a seprű elől, legördültek a lapátról, kicselezték a partmist, és rendületlenül meneteltek tovább a gazdájuk után. Dödő, aki egyetlen vacak rágót, olvadt bombont, törött kekszet sem talált, egyre csak matatott a táskájában, ám abban semmi mást, csakis szemetet lelt, amit aztán mind eldobált. Hamarosan már az egész óvoda tele lett az ő recsegbe ropogva zörögve masírozó, üdítős dobozaival, zacskóival, szalvétáival. A kis és nagy csoportosok, a takarító, óvó és konyhás nénik mind Dödő nyomába futva próbálták felkapkodni azokat hiába. A szemétsereg tovább követte a fiút, aki most már óbégatva menekült, míg a kukáknál találta magát, ahol kis Titi várt rá. Talán, ha nem össze-vissza mindenfelé, inkább a helyükre dobnád őket, akkor kibékülnének veled, mondta a világhíres homokvár építő és manó barát. Igazad lehet, vörösödött el Dödő szégyenében, majd fürgén hajolgatva, sorra a kukába dobta az elcsitult szemétsereg minden darabját. Így lett tisztaság újra a napraforgó óvodában, kis Titi pedig igazán elégedett lehetett Manó barátja hupliha-hó kopottgatyó varázslatával, hiszen Dödő soha többé nem szemetelt.
4: Halihó!
5: Jó reggelt, hétalvó!
4: Hasatokra süt a nap!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Itt az új nap. Kél a fény. Gyöngy lebeg a fűhegyén. Ott fenn sárga napvilágít. S harmadcsepp a fűben. Én. Pici vagyok. Testtelen. Gyönge vagyok, nem. Jól figyelj. A végtelen tükröződik bennem. Mindig a mélyből meríts, a felszín csak játszik. Csak a lényeget tekintsd, ne azt, ami látszik. Erősben a végtelent, töltsben az esendőt, piciben a végtelent, percben a jövendőt. Hajolj hozzám! Szél, ha jár, velem leng a menny ég, bennem suhan a madár. S lobognak a lepkék. Fentről színezüst vagyok, de közelről ékes. Kis deci várvány ragyog rajtam, szagos, fényes. Kérdezed, honnan vagyok? Jöttem a világból. Fényes arcomtól ragyog a közel s a távol. Merre tartok, firtatod? Megyek a világba. Szétszóródom. Fölszívódom szélbe, fűbe, fába. Háltam hóként hegytetőn, aludtam avarban, ringtam réten, rengetőn, mohos martba martam, az is voltam, anyatej, tavitajték, táncos, csermely cseppje, hópehely, esti eső, álmos. Voltam patak, pocsolya, könnyű parti pára, s az éj szellő pásztora terelt össze mára. Mi a dolgod, kicsi csepp? Borogatom, látod, itatgatom, hűsítgetem-e lázas világot. Ezüst harmad, miért remegsz? Tán a múltat szédít, a jövőtől dideregsz? Vagy a jelen rémít. De a harmat néma már. Szétszivárok csendben. Egyik része fűbe búvik, másik égre lebben.
1: Csukás Mese Rádió.
7: Sziasztok, gyerekek! Vargáné Rejter Judit vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő című pályázatának külön díjasa. A mai mesém Fontos Levél. Meseerdő postása fontos levéllel érkezett a Sünn család otthonához. Jó reggelt, Sünni asszonyság! A kis Tóninak levele érkezett. Tóninak? Kérdezte Sünn asszony meglepve, hiszen gyermeke, aki mindössze 3 éves volt, még sosem kapott levelet. Igen, tessék nézni, mutatott a címzésre postáslipót. Itt ez áll, Sünn Tóni. És még ez is? Fontos. Furcsa. Vajon ki küldhette? Töprengett a Sünn, és átvette a levelet a postástól. Az egér elköszönt és tovább indult. Sünn asszony pedig a különös levelet forgatva gyermekéhez sietett. Tóni, nézd, leveled érkezett! Levelem? Nekem? De jó! És ki küldte? Azt nem tudom. Most ki gyorsan. A kis Sünn Tóni izgatottan nyitotta ki a levelet, és átadta édesanyjának. Sünn mama feltette szemüvegét, és hangosan olvasni kezdett. Kedves Tóni! Szeretettel üdvözöllek a Tölgyfa óvoda Makkocska csoportjában. Hamarosan véget ér a nyár, és szeptembertől izgalmas időszak veszi kezdetét. Nagyon várom már, hogy megismerkedjünk egymással, és elkezdődjön a közös kalandunk. Sok mesével és játékkal készülök. Biztos vagyok benne, hogy jól fogod érezni magad az új kispajtások között. A jeled az alma lesz. Ha van kedved, mondogasd anyukáddal ezt a kis mondókát. Piros alma, de kerek, kóstoljuk meg, gyerekek. Ugye édes, ugye jó? Nekünk hozta őszanyú. Hamarosan találkozunk. Szeretettel, Lili óvónéni. Sünn mama leeresztette a levelet, és gyermekére tekintett. Tóni kerek szemekkel nézett hol az anyukájára, hol pedig a levélre. Óvoda, Lili óvónéni, jelem lesz. Hamarosan? Sorolta a kérdéseket egymás után, majd lekonyult a szája, és szeme könnyekkel telt meg. Na, mi a baj, Tóni? Miért sírsz?
8: Én nem akarok óvodába menni, anyu.
7: Ne szomorkodj, kisfiam. Látod, hogy mennyire várnak. Mesék, játékok, pajtások. Csoda jól hangzik. Próbálta lelkesíteni gyermekét Sünn mama.
8: Hát jó, jó, de hamarosan. Anyu, miért kell nekem elmenni itthonról?
7: Azért, mert éppen elég nagy vagy ahhoz, hogy most már okosodj az ódunkon kívül is. Az óvónéni sok-sok érdekességet tud neked mondani és mutatni, és közben még új barátokat is szerezhetsz. Tóni szipogva bújt oda az anyukájához, aki kedvesen simogatta kisfia pofikáját, és halkan a fülébe suttogta. Meglátod, minden rendben lesz. Megígérem, hogy jól fogod érezni magad. A nyár utolsó hetében Tóni sok kérdést tett fel az anyukájának az óvodáról, Sünn mama pedig szeretettel válaszolt minden kérdésére. Az idő gyorsan elszaladt. Elérkezett szeptember első napja. Sünn mama felébresztette kisfiát, elfogyasztották reggeliüket, majd elindultak az óvodába. Tóni szótlanul lépkedett, és gondolataiba merülve nagyokat sóhajtozott. Sünn mama egyszer csak megállt, Tónira nézett, és mosolyogva így szólt. Megérkeztünk. Az óvoda ajtaján belépve hangos zsivaj ütötte meg Tóni fülét. A következő pillanatban a hangzavarból egyetlen csilingelő, mosolygó hang lépett elő. Szia, Tóni! Lili óvónéni vagyok. Örülök, hogy itt vagy. Gyere velem, megmutatom a csoportunkat. A kis Sünn Tóni megfogta az óvónéni kezét, és egy kicsit már könnyebbnek érezte a lépteit. A csoportszobába lépve körbenézett. Színes képek, játékautók, vidáman játszó gyerekek. És a gyerekek közt ismerős arcok. Ferdi a kisnyúl, Brumi a medvebocs, Breki és Röfi, akikkel Tóni a Sünodú közelében fekvő játszótéren barátkozott össze, amikor szüleivel meseerdőbe költözött. Tóni arca felderült. Hátra nézett az anyukájára, aki mosolyogva intett neki, majd az óvónénire tekintett, aki kedvesen így szólt. Menj csak bátran! Tóni füligérő szájjal szaladt be a gyerekek közé, és örömmel üdvözölte barátait. és hogy hogy alakultak az óvodai napok a későbbiekben. A fontos levélben az óvónéni igazat írt. Izgalmas kaland vette kezdetét sok mesével és még több játékkal, és Tóni nagyon jól érezte magát a kispajtások között.

0: mindenkinek.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt tegnap?
3: Na mondd, mi történt?
2: Dóri megkóstolta a paradicsomos káposztát az ebédnél, nagyon fura arcot vágott, és hangosan azt mondta, fúj, ez nem finom. Az óvónéni is meghallotta.
3: Dóri bizony nem sokat gondolkodott, mielőtt megszólalt. De sok gyerek ilyen, ami a szívén, az a száján.
2: Ez meg mit jelent?
3: Azt, hogy valaki mindig őszintén elmondja, amit gondol, vagy érez. Még akkor is, ha ezzel valakit megbánt. Nem titkolja, hanem rögtön kimondja.
2: Szóval Dóri nem szereti a paradicsomos káposztát, és ezt rögtön ki is mondta?
3: Úgy bizony. Az őszinteség jó dolog, csak arra kell figyelni, hogy azért próbáljunk meg kedvesek maradni.
4: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
5: Kedves gyerekek, köszöntelek benneteket, én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Göbölyös Attila, a táncoló hercegnők titka. Mindenki tudta, hogy a Szivárványországban a királylányok esténként különös bált rendeznek a tópartján. Az aranyszínű holdfényben csillogó víz felszínén varázslatos árnyak táncoltak, de soha senki nem látta, hogy a hercegnők honnan érkeznek, hiszen éjfél előtt mindig eltűntek a kastély falai közül. Egy éjszaka, amikor a hold teljes fényében ragyogott, a legkisebb herceg Levente az ablakhoz sétált, hogy megcsodálja a csillagokat. Mikor fültanúja lett a táncoló királylányok nevetésének, elhatározta, hogy nyomozásba kezd. A bátyjai és nővérei mind aludtak, de ő bátor volt és nem félt a sötétségtől. Díszes királylányok hová mentek? Motyogta magában. Ki tudja, milyen titkokat rejtegettek? Levente csendben kilépett a kastélyból, és az őt körülvevő csillagos ég alatt megindult a tó felé. Ahogy közelebb érkezett, szeme előtt feltárult a lenyűgöző látvány. A táncoló hercegnők gyönyörű, csillagokkal díszített ruhákban forogtak, mintha a víz tükre is velük táncolna. Miért táncoltok itt? Kérdezte Levente, hiszen kíváncsisága nem ismert határokat. A hercegnők egyszerre megálltak, és a legidősebb, ki a csillagfényben ragyogott, lelépett a vízből. Miért rejtőzködünk, kicsi herceg? Mosolygott. Csak éjszakánként táncolhatunk, mert a napfény elviszi varázsunkat. Levente döbbenten nézte a lányokat, akik elkezdtek mesélni arról, hogy minden éjjel, amint a nap elbújik, ők a tó tükrénél táncolnak, hogy megőrizzék Szivárványország szépségét. Ha valaki megzavarná őket, a varázslat eltűnne, és a fák virágai elhervadnának. Nézd csak, mutatott a legfiatalabb hercegnő, aki a legszínesebb ruhát viselte a tó közepére. A táncunk által a csillagok fényesen ragyognak. Levente szemei felcsillantak, és mint egy kis hős szívében elhatározta, hogy megvédi a titkot. Én is tudok táncolni, kiáltotta. A hercegnők vidáman felnevettek, de aztán egy pillanatra megálltak, és mosolyogva válaszoltak. Jöjj velünk, ha tudsz, de vigyázz, ne zavarj meg minket, mert a varázslat eltűhet. Levente magabiztosan kezdte utánozni a királylányok lépéseit. Táncoltak együtt, a holdfényben ragyogva, míg a víz fodrozódott körülöttük. A kicsi herceg sosem érzett még ekkora boldogságot, és a hercegnő

0: fontos megvédeni azokat a kis csodákat, amelyek az életet varázslattal töltik meg.
1: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, sziasztok! Én Rókusfalvi Lili vagyok, és most egy nagyon édes kis történetet fogok nektek mesélni. Vadadi Adrián. Valami nagy dolog történt. Már mindenki megérkezett az óvodába, csak Györgyi hiányzott. Az óvónéni arra gondolt, hogy ha mese után sem érkezik meg, fel fogja hívni az anyukáját, hogy megkérdezze tőle, történt-e valami baj. De ahogy elkezdte a mesét, már is telefonhoz kérték. Kiszaladt a folyósóra, és addig Petire bízta a gyerekeket. Azért ő rá, mert ha Peti az óvóbácsi, akkor biztos, hogy nem fog szaladgálni meg ugrabugrálni. És ha ő nem fog szaladgálni meg ugrabugrálni, akkor az is biztos, hogy más sem fog. Peti arra nagyon ügyel, hiszen az úgy nem lenne igazságos. A telefonnál Györgyi anyukája várta az óvónénit. Elújságolta, hogy ma hajnalban megszületett Györgyi kistestvére, és most az apukája fogja vinni Györgyit az óvodába. Biztos késnek is egy kicsit. Mire letették a telefont, már meg is érkeztek Györgyiék. Györgyi vidámnak látszott, az apukája meg fáradtnak és borostásnak. Az óvónéni segített nekik, megmutatta, mit, hogyan kell felvenni, aztán bekísérte Györgyit a csoportszobába. A gyerekek a szőnyek szélén ültek, Peti óvó bácsi meg középen állt és nagyon szigorúan nézett. Az óvónéni megsimogatta a fejét és megköszönte a segítségét. Ma Györgyi fog nektek mesélni, gyerekek, valami nagy dolog történt vele, mondta az óvónéni, és átadta a helyét Györgyinek, ő maga meg Zsófi és Dani közé telepedett a szőnyegre. Györgyi kényelmesen elhelyezkedett, megigazította a szoknyáját, lesimította a haját és mesélni kezdett. Megszületett a kis testvérem, kezdte szégyenlősen, hiszen még sosem figyeltek rá ilyen sokan egyszerre. Amikor tegnap délután hazaértünk az óvodából, anyukámnak megfájdult a hasa. Lefeküdtünk a kanapéra, én simogattam a pociát, és attól el is múlt. Aztán, amikor újra fájni kezdett, mind a ketten felugrottunk, ácsorogtunk, és amikor megint elmúlt, lefeküdtünk. És ez így ment sokáig, nagyon-nagyon sokáig. Lefeküdtünk és felugrottunk. Megint lefeküdtünk, megint felugrottunk. Anyu azt mondta, hogy én már nagy vagyok, és egy nagy lány már nem sír, ha egy kicsit elmegy az anyukája. Jó, gondoltam. A dédinél maradok, na de aludni biztos, hogy nem fogok. És hogy vett rá a dédit, hogy mégis elaludjál? Kérdezte Botti. Azt mondta, hogy most már alvás, válaszolta Györgyi, és ezen mindannyian jót mulattak. És nem mostan fogad, de ezt nem áruljuk majd el anyunak, kiáltotta bele vidáman a hangos nevetésbe. Kisfiú vagy kislány? Kérdezte kisugdolózás után Maja, Dorci és Lea egyszerre. Kislány, Anna is, meg Júlia is. Én Annának fogom hívni, anya meg Júliának. És ha majd nagyobb lesz, eldönti, hogy melyik tetszik neki jobban. Az Annában az a jó, hogy sokféleképpen lehet becézni, tette hozzá az óvónéni, Pannának vagy Pankának. Ancsinak vagy Anninak, kiáltotta Dani. Annusnak vagy Ancsúrnak, szólt közbe Lea. Bannának vagy Kannának, nevetett Peti, de ezt mások nem találták olyan viccesnek. És mikor ment érted az anyukát? Kérdezte Zsófi, aki szintén nem szeret máshol aludni. Apukám jött értem reggel, mert anyukámnak a testvéremmel kell maradnia. Tudjátok, ő még kicsi és sírna nélküle. Ezzel mindannyian egyetértettek. Aztán Györgyi elárulta azt is, hogy ha a kis testvére hazajön a kórházból, ő már nem fog többet óvodába járni, mert már lesz kivel játszania otthon is. De amikor Lea azt mondta, hogy a kisbaba egy ideig csak aludni, szopizni és sírni fog, a gyerekek megegyeztek abban, hogy akkor Györgyi inkább játszon velük az óvodában, a kis testvérével ráér akkor is, ha majd felnő.
3: Jó reggelt, hétalvók!
4: Jó reggelt mindenkinek!
3: Hasatokra süt a nap!
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
1: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió. Ez a mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Jancsi és Juliska. Élt egyszer egy szegény favágó az erdő szélén, két gyermekével és feleségével, a gyerekek mostohájával. A lánykát Juliskának, a fiút Jancsinak hívták. Óriási bánat nyomta a favágó szívét, nem tudta eltartani családját. Volt, hogy étel sem került az asztalra. Egyik éjszaka, amikor nem jött álom a szemükre, a mostoha gondolt egyet. Holnap vigyük ki a gyerekeket az erdőbe, és hagyjuk ott őket a sűrűjében. Nem fognak hazatalálni, és már is két éhes szájjal kevesebb. A favágó fájó szívvel, de végül beadta a derekát. Beleegyezett az asszony tervébe. A gyermekek eközben kihallgatták a beszélgetést, és Jancsi már is kieszelt valamit. Éjjel kiosont az udvarra, és kavicsokat gyűjtött. Majd visszafeküdt aludni. Reggel aztán elindultak mind a négyen az erdőbe. Jancsi kissé lemaradt, hogy elszórhassa a köveket az úton. Mikor az erdő sűrűjébe értek, azt mondta a mostoha. Rakjatok tüzet a gallyakból, apátokkal megyünk és keresünk még tűzifát. Azzal eltűntek a fák között, és magukra hagyták a gyerekeket. Jancsi és Juliska pedig ott üldögéltek a tűz körül. Egyre sötétebb lett, és közben el is aludtak. Mikor felébredtek, Juliska sírva fakadt. Hogy találunk így haza, Jancsi? Ne aggódj, Juliska! Amikor elindultunk otthonról, kavicsokat szórtam el az úton, hogy hazataláljunk. Majd kézen fogta, és elindultak hazafelé. Hajnalban már otthon is voltak. A favágó, mikor meglátta, össze-vissza öleltes csókolta őket. Ám a mostoha nem örült nekik, és éjjel ismét meggyőzte férjét, hogy bizony hagyják ott az erdőben őket. A favágó nehezen, de ismét kötélnek állt. Azonban a mostoha most odafigyelt, és bezárta éjszakára az ajtót. Így Jancsi nem tudott kavicsokat gyűjteni. Hajnalban újra az erdő felé vette az irányt a favágó és a családja. Hogy ne keltsenek feltűnést, adtak reggel a két gyereknek egy kisebb kenyeret. Jancsi pedig gondolt egyet, s most a kenyérmorzsákat ejtette el. Mentek, mendegéltek, majd egy tisztáson a favágó és felesége ott hagyta a gyerekeket, amíg ők még több ágat gyűjtenek. És ahogy beesteledett, Jancsi és Juliska szemét ismét elnyomta az álom. Pirkadatkor ébredtek, és hazafele indultak volna az elejtett kenyérmorzsák nyomán, de látják, hogy eltűnt mind. Amíg aludtak, a kismadarak felcsipegették őket. Juliska kétségbe esett. Mi lesz velünk, Jancsi? Úgy döntöttek, megkeresik a hazafele vezető utat. Ám miközben bandukoltak, egyre mélyebbre kerültek az erdőben. Egyszer csak megpillantottak egy gyönyörűen daloló madárkát, és követni kezdték. A pacsirta elvezette őket egy kunyhóhoz, melynek a falai kenyérből és mézes kalácsból voltak, a kerítése pedig cukorkából. A gyerekek ujjongtak. Na hát, köszönjük, hogy ilyen csodás helyre hoztál minket. És rögvest falatozni kezdtek. Ám a hangoskodásra előjött a házból egy vén öregasszony. Gyertek csak, aranyoskáim, egyetek, míg belétek fér, és pihenjetek is lenála. Jancsi és Juliska el voltak varázsolva. Így engedtek az öregasszony kérésének.
de a vénasszony csak színlelte a kedvességet. Valójában egy gonosz boszorkány volt, aki felhízlalta és megette az arra tévedt gyerekeket. Reggel be is zárta Jancsit az ólba, Juliskát pedig befogta, hogy segítsen neki a ház körül. Jancsi mindig finomabbnál finomabb ételeket kapott, hogy kigömbölyödjön. Juliskának azonban épp hogy jutott egy kis száraz kenyér. A banya minden nap megkérte Jancsit, dugja ki az ujját a ketrecből, hadd lássa, elég kövére már. De Jancsi ravasz volt, és az ujja helyett csontokat nyújtott ki. De aztán egy nap a boszorkány úgy döntött, ma bizony megfőzzük. Odafordult Juliskához. Gyújtsd be a kemencét, és szólj, ha elég forró. Juliska begyújtott, de tettette, hogy ő bizony nem tudja, mekkora a jó tűz. Így hát odament a banya, hogy megnézze a kemencét, de a lány azon nyomban be is lökte, majd rázárta az ajtót. Aztán odafutott az ólhoz, és kiszabadította Jancsit. Miután megölelgették egymást, megkeresték a boszorkány kincses ládáját, és teletömték zsebüket drága kövekkel, arannyal és ezüsttel. Pár óra múlva elértek a folyóhoz. Onnan már ismerték az utat, és meg sem álltak édesapjuk házáig. Mikor a favágó meglátta gyermekeit, volt ám nagy öröm és boldogság. Elsírta magát, nem győzte eleget ölelni, csókolni őket. A gyerekek is örültek, hiszen apjuk megbánta már, hogy magukra hagyta őket, és elkergette a mostohát. A gyerekek végül megmutatták a kincseket, amiket a boszorkány házából hoztak. Mennyi drágaság! Nem kellett többé aggódni, hogy lesz-e mit az asztalra tenni. Ezután pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés.
3: Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Répa káposzta kedvence, reggel este azt enne. Erdőn mezőn futva él, a vadásztól igen fél. Ki tudja nevét, mondja meg.
4: Ez a nyúl.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk! Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Szeptember 16-a és 22-e között olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30-kor. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30-kor a Csukás Mese Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottatok.
0: Amit most hallgatsz, az a
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Kedves gyerekek, Oswald Marika vagyok, operettszínésznő. Az operett, jobb, ha tudjátok, az a felnőtteknek szóló mese. De én, amikor nagyon kicsi voltam, még óvodás, meg még annál is kisebb, nagyon imádtam, amikor a szüleim mesét olvastak nekem, és ezért is maradtam úgy, hogy a mai napig imádom a mesét. Sztelek Csillár meséjét fogom elmondani nektek. Döme már óvodás. Aki elmeséli nektek, Oswald Marika. Anya, nézd, ott jönnek Petijék. Várjuk meg őket, mondta Döme lelkesen az óvoda kapujához érve. 2 évvel ezelőtt, amikor Döme óvodás lett, bizony nem volt ilyen vidám. Szívesebben maradt volna otthon anyával. Mióta viszont Petivel jó barátok lettek, sürgette reggelente az indulást. Jó, hogy csöpörög az eső, igaz, Döme? Sokan jönnek a te jeleddel óvodába, mondja kedvesen Peti mamája. Az óvodában minden gyereknek saját jele van. Döme épp az esernyőt kapta. Legyen tornya is, javasolta Peti Dömének. Délelőtt várat építettek. Ezt nagyon szerették, mert az itteni kockák nagyobbak voltak az otthoniaknál. Pakoljatok, gyerekek, kérte később az óvónéni. Szerencsére a várral éppen készen lettek. Kezdődött a délelőtti foglalkozás. Énekeltek, majd rajzoltak egy keveset. Döme, neked ma különösen szép lett a munkád, dicsérte meg az óvónéni. Mindenki a saját családját rajzolta meg. Döme anyát szép nagyra készítette, és még a haját is kiszínezte. Magát apa és anya közé tette, és természetesen fogták egymás kezét a képen. Anyának biztosan tetszeni fog, örült már előre Döme. Ovó néni, Karcsi elrontotta a homoktortámat, sírt Anna. Jajaj, szomorodott el az ovó néni. Gyere, Karcsi, kérj bocsánatot. Az lesz a legjobb, ha a kamionnal fuvarozol Annának homokot, hogy új tortát készíthessen. Ha kész lesztek, én is megkóstolom. Karcsi körül gyakran volt baj, de Döme jól kijött vele. Legszívesebben azonban Petivel játszott. Most is kavicsokat gyűjtöttek egy várhoz. Te a sárgákat keresd a toronyhoz, én meg a fehéreket a falhoz, javasolta Döme. Mehetnek a naposok, szólt az óvónéni. Néhányon beszaladtok az udvarról. Ők szépen megterítettek, mire a többiek is beértek. Nem találom a cipőmet, panaszkodott Sári. A betorduló gyereksereg először átvette a benti ruháját és cipőjét, majd a fürdőszobában mindenki gondosan megmosta a kezét. Nagy volt a zsibongás és a nyüzsgés. Szökőkút, kurjantott a Karcsi, és sajnos már le is fröcskölte az egyik kislányt. Ma úgy látom, még a szappan is rakoncátlanabb a kelleténél, mondta Ica néni a dadus, amikor megjött a lármára, és éppen akkor csúszott ki Pisti kezéből. Sipírsz befelé, teregettem mosolyogva a gyerekeket. Kész vagyok, ült le Döme elsőként a helyre, mert már nagyon korgott a gyomra. Jaj, de jó, örültek a gyerekek. Aznap nagyon finom volt az ebéd. Húsleves, utána szilvás gombóc. Ica néni segített minden asztalnál merni a tányérokba. Kivételes nagy csönd volt, mindenki elfoglalt az evés. Ha mindig ilyen szépen esztek, akkor nem sokára elkezdünk kést is használni az ebédnél, ígérte az óvónéni. Áó, bocsánat, jajdul fel Kati. Véletlenül kiborította a vizét. Ica néni lecserélte a terítőt, Kati pedig ügyesen feltörölgette a padlót. Mire az ebéd véget ért, néhányan már igen álmosan pislogtak. Gondosan mossátok a fogatokat, figyelmeztette a gyerekeket az óvónéni. Tisztálkodás után mindenki a saját matracán fekve hallgatta a mesét. Ma egy olyan mackóról fogok mesélni nektek, aki most megy életében először óvodába. A mese végére sokan elaludtak. Döme is elálmosodott, ujját a szájába tette, mert így szokott elaludni. Nézd, úgy alszik Döme, mint egy kisbaba, súgta oda Zsuzsi Katinak. Döme nagyon szégyelte magát, és erősen elhatározta, hogy leszokik az új szopásról. De jó, hogy már itt vagy, szaladt oda Döme anyához, aki ma különösen korán jött érte. Amíg az uzsonna befejeződött, anya az öltözőben várt, és a falra kitett sok szép rajz között keresgélte az ismerős alkotásokat. Mesélj, hogy telt a napod? Kérte anya öltözés közben. Képzeld, újságolt a Döme, az udvaron kavicsból csináltunk labirintust, Petivel a szobában meg várat. Tanultunk egy új szép éneket is, és az ebéd ma szilvás gombóc volt. Na és ezt nézd, anya, be tudom kötni a cipőmet, mutatta büszkén Döme. Vidáman indultak haza.

Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk, az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani. Másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.

0: Mak, mak, sok a mak. Jay Jackson meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Potyogtak a makkok, ezer szám potyogtak a tölgyfáról. Potty a földre, és potty a háztetőre, onnan lefelé gurultak, gurultak és potty. Minden gyerek odaszaladt és szedte, amennyit csak bírt. Annuskának már egy nagy dobozzal volt, Zsófikának egy zsákocskával, Marikának egy kis kocsia telt meg vele. Annuska kiválasztott egy szép makkot a dobozából, 4 fogvályót szúrt bele, már is elkészült a kisbabája. Volt 2 karja, 2 lába, egy kis piros szalagból bidres-bodros szaknyácskája. Arcot festett neki, a mak kis kalapja meg jó lesz sapkának. Zsófi kiválasztott néhány makkot, és babatányérokat csinált a kalapjukból. Csészéket meg csészealjakat is készített magból. Igazán nagyon jól sikerültek. Aztán csinált ő is olyan babát, mint Annuska, de ez fiúbaba, Peti a neve. A babák vendégséget rendeztek, és meghívták uzsonára kislányukat, Marikát, Annuskát, Zsófit. Marika nem jött el, mert rengeteg dolga volt. Makkot ültetett, hogy szép tölgyerdő nőjön ki belőle. 3 makkot már el is ültetett, de akkor Delet harangoztak, és őt ebédelni hívták. Sietve bement a kertből a házba. Hívták Annust is, hívták Zsófit is. Ekkor 3 kis mókus settenkedett elő a kert másik végéből, rejtett lomb otthonukból. Mak, mak, sok mak, millió mak, ujjongtak, ugrándoztak. Egy-kettőre bebújtak Annuska dobozába, Zsófi zsákjába, Marika kis babakocsiába, és ellátták magukat, amennyire csak bírták. Sürögtek, forogtak, csemegésztek, és óriási készletet is szedtek össze télire. Annuska meglátta őket, Zsófi is, Marika is. Csendben figyelték a mókusokat. Egyikük se bánta a dolgot. Van mak elég, jut mindenkinek. A 2 baba pedig illedelmesen ült a fa alatt. A mókusokat ők sem háborgatták. Ültek, csevegtek és teáztak a szép kis makcsészékből. A mak pedig ezer számra hullott, potty a fűre, potty a háztetőre, onnan lefelé gurult, potty és potty.

0: leszel, ha nagy leszel?
1: Altató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Miért hallgatod a Csukásmese rádiót?
1: Azért, mert izgalmas.
2: Mert lehet belőle valamit tanulni.
0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Ötvös Eszter vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusából, és nagyon szeretek énekelni, zongorázom és furjázok is. Az egész családom zenél. Most jöjjön a mese. Kovácsné Demeter Mónika Iringó, a Manó kislány és a zongora. Volt egyszer egy Manó kislány, aki az erdő közepén egy nagy gombaházban lakott, az őzlábgomba lakótelepen. Ne gondoljátok, hogy ezek a gombák egyszerű gombák voltak. Nem. Csoda lakások épültek bennük, mert ők maguk is csodálatosak voltak. Miért voltak olyan különlegesek? Szeretnétek tudni? Mondom már. Az egész házban és a benne lévő lakásokban zaj helyett zene szólt. Amikor a lépcsőház ajtaja kinyílt, nyikorgás helyett egy dallam szállt a lépcsőn, a szobákban léptek zaja helyett dalokat lehetett hallani. Vízcsobogás helyett zongora szó csendült fel. Képzeljétek el, milyen szórakoztató volt itt lakni. Manó kislány nagyon szeretett énekelni, táncolni, és kedvenc hangszere a zongora volt. Olyan ügyesen játszott rajta, hogy öröm volt hallgatni. Amikor hazaért az iskolából, első dolga az volt, hogy leült, és pici ujjai már szaladgáltak is a fekete-fehér billentyűkön. Így aztán valóban egész nap szállt a zene az egész lakásban. Történt egyszer, hogy Manó apuka nagyon fáradtan érkezett haza. Aznap sok bosszúság érte őt. És hiába ragyogott még délután is a nap, a tavaszi égbolton hiába nyíltak a vadvirágok, az erdőben nem tudott vigasztalódni. Az ajtónyitáskor megszólaló zeneszó sem csalt mosolyt az arcára, mint máskor. Belépett a lakásba és felkiáltott. Csoda gomba! Hallgattasd el a zenét! Azonnyomban megváltozott körülöttük minden. Ha kinyitották a vízcsapot, csobogást hallottak. A lépteik zaja sem alakult át dalokká, és az ajtó nyikorgás sem dallammá. Ekkor lépett be az ajtón Manó anyuka. Képzeljétek el, nem szól a zene a házban, mondta ijedten. Igen, apa kívánta így, válaszolt Manó kislány. Majd bement a szobájába, és becsukta az ajtót. Szomorúan kinézett az ablakon, és integetett a madaraknak, akik vidáman röpködtek. Gondoljátok el, milyen furcsa lett számukra az élet, amikor a megszokott muzsika nem szólalt meg. Néhány nap így telt el zene nélkül. Szomorúan indult el otthonról a család, és szomorúan érkeztek haza. Manó apuka rég megbánta, hogy azt kívánta, szűnjön meg a zene, de nem tehetett semmit. Amit kimondott, már elhangzott. Szerencsére, hamarosan történt valami, ami végre fordulatot hozott. Egyik délután Manó kislány csendben állt a nyitott ablak előtt. A szomszédházból kiszűrődő hegedű hangja szállt felé. Ő kinyitotta az ajtót, így a szülei is hallgathatták, akiknek az arcán mosoly suhant át. A dallam repült a levegőben, míg hamarosan rátalált a zongorára. A billentyűk nem bírtak ellenállni. Maguktól kezdtek zenét játszani, és a hegedűvel együtt szállt a dallam. Az egész család csodálkozva állt a hangszer mellett. Nagyon boldogok voltak. Manó apuka felsóhajtott. De jó itthon lenni. Csoda gomba, köszönöm, hogy visszaadtad nekünk a zenét. Ettől a naptól fogva minden úgy zajlott a házban, mint azelőtt. Télen-nyáron, esőben és napsütésben Manó kislány és a szülei hallgathatták a zenét a csodagombaház belsejében. Ezentúl gyakran meghívták magukhoz a szomszéd Manó kisfiút, aki áthozta a hegedűjét, és együtt muzsikáltak a manó kislánnyal, aki szívesen kísérte őt zongorán. Az erdei kismadarak oda sereglettek az ablakba, kiegészítették a dallamot a csicsergésükkel. A napsugarak vidáman táncoltak a hangszereken, ha esett az eső, a cseppek ütemes koppanással segítették tartani a templót. Elhallatszott az erdő közepéig, ahol sok is állat, növény boldogan hallgatta. Ugye így teljes az élet? Kérdezte a manó kislány az apukáját, aki csendben bólintott. Tudjátok, gyerekek, szerintem is igaza van a manó kislánynak. Szerintetek?

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Ma én mondok nektek verset. Tóth Auguszta vagyok. A vers címe és írója Móra Ferenc, a cinege cipője. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak. Nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árba sehol se tud venni. Kapkod fűhöz, fához, szalad a vargához, fűzfahegyen lakó varjú varga pálhoz. Azt mondja a varga, nem ér ő most arra, mert ő most a csizmát nagy uraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának, kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is, útra kelt azóta a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének, nincsen cipőcskéje máig se szegénynek. Keresi, kutatja, repül, gajrul, gajra, kis cipőt, egyre csak azt hajtja.
3: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
4: Szervusztok! Busavárkuti Melinda vagyok, Mogyoródon tanítok egy általános iskolában. A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatán első helyezést értem el. Ezt a mesét hoztam most el nektek, fogadjátok szeretettel! A zöld sapka. Ezt a mesét képzeljétek el, én írtam. Egyszer valahol, az óperenciás tengeren túl, a tölgyerdő szomszédságában, de lehet, hogy csak itt a szomszédkert rejtekében élt Kalagonya úrfi, a zöld sapkás kismanó. Sapkája végén egy kis fehér gombolyag üldögélt. Ebben persze semmi különös nem lett volna, hiszen sok ilyen sapka létezik a világon, de ez az egy mégis különleges volt. Amikor fejére tette a kismanó, és a bojtot egyszer jobbra billentette, utána meg balra, csodákkal lett tele a kert. Harmadcseppekkel muzsikált, levelekkel táncolt, sőt, ha akart, vidám parkot varázsolt a barátainak. Egy szép tavaszi reggelen a kismanó szokás szerint felkelt, nagyot nyújtózott, és már előre örült a szépen induló napnak. Azt tervezte, hogy elhívja a barátait, egy hatalmas tavat varázsol nekik, ahol kedvükre lubickolhatnak majd. A varázslathoz szüksége lett volna sapkájára, de azt sehol nem találta. Kereste ház az egzugában, a virágos ládikában, megnézte a füle mögött a kis polcon is. Megkérdezte az almafát, a kertben nyíló tulipánt, a hétpettyes katicát, de a sapkáról senki nem tudott. Galagonya olyan keservesen sírt bánatában, hogy a nap alig bírta felszárítani könnyeit. Lassan beesteledett. Hold bácsi bandukolt föl az égre. Nagyon öreg volt már, szemüveget kellett viselnie, hogy lássa a földi dolgokat. A kismanó hamar elaludt, úgy kimerítette a nagy szomorúsága. Álmában valaki megszólította. Kedves barátom, lehet, hogy én tudok neked segíteni. A nap elmesélte bánatodat, igaz, a szemüvegem nem volt rajtam, mert azok a huncut csillaggyerekek megint elvitték, tudod, szeretnek doktorosat játszani, ahhoz kellett nekik. Szóval nem jól láttam. De feltűnt, hogy valaki ének idején kiszalad a házadból, és Bergen-Gócia felé siet. Csodálkoztam is, mi olyan sürgős neked, hogy ének évadján útnak indulsz. Galagonya álmában is tudta, hogy az öreg hold volt az, aki elmesélte, mit látott. Másnap reggel nem sokat gondolkozott azon, hogy mit tegyen. Elszaladt Elszabóhoz, hogy tarisznyát varrasson a nagy útra, Nyimnyampék pedig pogácsával kedveskedett neki. Felvette a legkényelmesebb csizmáját, elköszönt a barátaitól, és útra kelt. 7 nap, 7 éjszaka vándorolt a tölgyerdőn keresztül. A zsebeit jól megtömte makkal. Amikor az óperenciás tengeren élő kurtafarkú malackához ért, elmesélte neki, mi járatban van errefelé. A kis malac azonnal segíteni akart galagonyának. Beültette a ladikjába, és átevezett a tenger túloldalára, ahol már az út egyenesen Bergen-Góciába vezetett. A kismanó kiszórta a zsebéből a sok-sok makkot, 2 megtartott magának, és így szólt. Köszönöm a kedvességedet! A kismalac nagyon boldog volt azért is, mert segíthetett, és azért is, mert nagyon szerette a makkot. Megígérte galagonyának, hogy amikor majd visszatér, süt neki egy szép makkal díszített tortát. Jár szerencsével, kismanó! Búcsúzott el a kismalac. Galagonya vinálman mendegélt tovább. Egy dombtetőre érve megpillantotta Bergen-Gócia tornyait. Éppen vásárt rendeztek a várban, így a nagy tömegben észrevétlenül beosonhatott a vár kapuján. Csak szaladt, maga sem tudta merre. Egyszer aztán arra lett figyelmes, hogy hiába szalad, a lába nem viszi előrébb. Nagyon megijedt, és amikor oldalra fordította a fejét, egy szeplős arcú, mosolygos kis fiú nézett vissza rá. Ne siess úgy, kisember, mert megütheted magad. Én Balkó vagyok, téged hogy hívnak, honnan jöttél? A kisfiú annyi kérdést tett fel egyszerre, hogy a manó azt sem tudta, melyikre feleljen először. Galagonya vagyok, és ha szépen megkérhetlek, tegyél le, mert nagyon illetlen dolog valakivel úgy beszélgetni, hogy közben lógatják őt a grabancánál fogva. Palko elnézést kért, és óvatosan letette újdonsült ismerősét a földre. Letelepedtek egy terebélyes fa alá, amely akkora volt, hogy alatta még a fiú is aprócskának látszott, nemhogy galagonya. Meg is dicsérte, hogy ő még ilyet soha nem látott. A kisfiú nem tudta, mi érdekes van rajta, hiszen minden nap megmásza és a tetejéről kémleli a messzeséget. A kismanó belekezdett a történetébe, miként is keveredett ő ilyen messzire az otthonától. Palko alig bírta kivárni, hogy a mesélésnek vége legyen. Lakik itt a városban egy furcsa öregember. Minden héten, amikor a vásárt tartják, megpakolt zsákkal megy útjára. A zsákja most is tele volt. Miért gondolod, hogy az én sapkám is ott van? Kérdezte galagonya. A barátaimmal játszottam, amikor láttam, hogy az öreg megbotlik és elesik. Kihullott minden a zsákjából. Oda mentem hozzá, hogy segítsek neki összeszedni a földre hullott dolgait, de nem engedte. Gorombán elküldött, de láttam, hogy a sok kihullott portékak között volt egy sapka is. Éppen olyan, amilyenről most te meséltél. Menjünk el hozzá, biztosan visszaadja, ha megtudja, hogy az az enyém. Kérlelte a kismanó Palkót, és már vette is a batyuját, de a kisfiú türelemre intette. Miért olyan fontos neked az a sapka? Kérdezte a fiú. Az édesanyám készítette nekem. Belevarta az összes szeretetét. A tetején egy fehér bojt van, azzal tudok varázsolni. A kisfiú ámulva hallgatta az úrfi történetét. Akkor azért kellett az öregnek a te sapkád, mondta Palko. Ez a sapka attól is különleges, hogy csak az én fejemre illik, így varázsolni is csak én tudok vele. Palko egyre csak gondolkozott, törte a kobakját, mit tehetnének. A fa tetejéről sokszor láttam, melyik úton indul el az öreg ember. A nagyapámtól hallottam, hogy az az út egy barlanghoz vezet. Hogy mit rejt a barlang, azt senki nem tudja. Sokan egy szörnyű sárkányról beszélnek. De tudod, én még sosem jártam a

0: dőltek, és csak kacagtak, kacagtak. De olyan hangosan, hogy azt még a kurtafarkú malac is meghallotta.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Pont, pont, veszőcske, készen van a fejecske. Kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a törökbasa.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.

0: ne kelljen soha
1: sem boszorkánytól, sem semmiféle állattól, embertől.
2: Sziasztok! Felfe Dezső vagyok. Tudjátok, hogy Tudor Kukac barátom űrmániás. Folyton csak arról beszél, hogy ő is földkörüli pályára szeretne állni. Dénessel tátott szájjal hallgattuk, hogy mennyi minden tud az űrkutatásról. Például az első magyar műholdról, aminek az volt a neve, hogy Maszat 1. Ez egy nagyon pici, kocka alakú műhold volt, és a Műegyetemen fejlesztették ki. Tökéletesen működött. 3 évig keringett a föld körül, amiről még fotókat is készített. Kukac barátom nagyon lelkes lett, úgyhogy neki is állt a saját műholdja megépítésének. Már a nevét is kitalálta. Gilisat 1.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
3: Műsorajánló következik.
4: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
4: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
6: Én nagyon szeretem!
4: Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
7: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat! A legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják.

0: körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Szeptember 16-a és 22-e között olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30-kor. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30-kor a Csukás Mese Rádióban.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó, ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok, okleveles nyelvtan professzor. A heted hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék, sárga, piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék, sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűte a nem elég meleg. Rázta a fejét és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoé. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
4: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk, mondta végül az apukája. Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig?
3: Na, erre Zoénak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskoláskorukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Jeték hegyét. A szivárvány óvoda a Manók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor 2. szám alatt. Zoé szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltöző szobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandálját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskás törölközőbe. Az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoé ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia, én Boszi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoé, köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia,
4: Köszönt vissza Zoe udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Bosszi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoe szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikornis a válla fölött áthajolva fintorogva szaglászta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Abba sárkány adott egy-egy puszit Zoe mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manólány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkányfűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk, kiáltotta Zoe, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Bosszi óvónéni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvónéni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Bosszi óvónéninek ugyanis csak a neve volt Bosszi. Sajnos túlságosan kedves és jó szívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a pibircsókját is elvették. Így aztán Bosszi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
5: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, kedves gyerekek, Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Lóg a lába, lóg a, nincsen semmi dolga, mert ha dolga volna, a lába nem lógna.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: fagynak.
1: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Púpa hátán, de nem bánja, sivatagot körbejárja. Mi az?
2: Ez pedig a teve.
3: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, én Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és Bendl Verától hoztam egy mesét, miszerint Matyi lekési az esőt. Én személy szerint szerettem az esőt, mert hasonlóan, mint Matyihoz, az esőnek nagyon jó hangja van, meg az illata is zseniális, és az eső után teljesen más a hangulat, meg az egész táj teljesen más eső után, és van egy sajátos varázsa ennek az eső dolognak. Na de kezdjünk is bele. Eső várható, mondta egyszer csak apa. Matyi felkiáltott, imádom! És ez így is volt. Sok gyerekkel ellentétben Matyi kedvenc hangja az eső kopogása volt az ablakon. Pik, pik, pak, pak, pak, pak. Így kopogott, és kedvenc elfoglaltsága volt az esőben sétálás. Csak hogy akadt még egy kedvenc elfoglaltsága is, a mesenézés. Nézek egy kis mesét, amíg meg nem jön az eső, mondta apának, és bement a szobába. Nem meglepő, hogy annyira nézte, hogy addigra az eső nem csak hogy megerett volna, hanem tovább is állt. A nyugati ország rész felé vette az irányt. Hogy Matyinak ez fel sem tűnt, az meg azért nem meglepő, mert a dínók szerepelnek a mesefilmben, a dínókat pedig nem lehet egy pillanatról a másikra megfontolás nélkül otthagyni. Mégis, amikor Matyi megtudta, hogy lekéste az esőt, sírni kezdett. Le akartam menni és elázni, zokogott hangosan apának. Gyere, Matyi, kirándulunk egyet eső után, ajánlotta apa, de Matyi rázta a fejét. Én esőben akartam, eső nélkül minek? Végül mégis beleegyezett, bár kizárólag apa kedvéért. Úgy érezte, a valódi dínók sétafikálnának odakint, azt sem tudná felvidítani. Ráadásul apa azt találta ki, hogy menjenek egy kifliért. Kifliért? Nagy ügy. Fogtak egy szatyrot, felvették a szandált, hiszen nyár volt. A nedves utcára kinyitották a kaput, csodálatos esőszag áradt, még a betonból is. Matyi beszippantotta. Közölte aztán, és szomorúan az elszalasztott esőre gondolt. Úgy érezte, lemaradt egy nagyszabású dologról, egy igazi, különleges záporról. És most meg el kell menni egy kiflit venni. Eléggé kiábrándító. Gyere, Matyi, belelépjünk a pocsolyába, bolondozott apa. De Matyinak nem volt kedve bolondozni, sem piszkos pocsolyákba lépkedni. Ekkor apa egy fa alá ugrott. Gyere csak ide, kiáltotta, és amikor Matyi rossz kedvűen követte, apa megrázta az egyik ágat, és esőcseppek garmadája, mit garmadája, hihetetlen sokasága esett Matyi nyakába, hajába, szájára és szemére. Jaj! Sikította Matyi. Mégis esik! És nevetett. Apa még egyszer meghúzta az ágat. Matyi megint sikított. Megint! Kiáltotta, és oda mentek a következő fa alá. És apa újabb esőt csinált. Matyi lelkes lett. Végre vizes lehet. Hát így már egészen más az élet. Erre gondolt. A harmadik fától kezdve Matyi lett az esőcsináló. Hogy hogyan csinálta? Hát beleült apa nyakába, és addig rázta a fölötte lévő ágat, ameddig mindkettejük feje csuromvíz nem lett. Meg Matyi pólója, meg apa szemüvege is. Csodálatos móka volt, csak a boltos néni nézett furcsán, de Matyiék ezzel nem foglalkoztak. Megvették a kiflit, és már mentek is. És jöki fűvel mi történt? Megpróbálták szárazon tartani visszafelé, nagyon igyekeztek, de sajnos mégis be kellett ugrani egy utolsó fa alá és csinálni egy újabb záport. A kifli nem örült neki, sajnos tejbe grizzett a vacsora. Milyen kár, mondta a tigris, aki egész délután Matyi ágyában hűsült és csak enni ébredt fel. Matyi is annyira szomorkodott, hogy azonnal megölt két tányérral. Na ez volt a kis mesém, és mennyire hasonlítunk Matyival, szeretjük az esőt, ugyanúgy hívnak, és még a tejbegrízt is nagyon szeretjük. Szerintem mindenki nagyon szomorú lett volna, hogyha kifli helyett tejbegríz a vacsora.

0: Megy a sín.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Petty. Petty. Petty. Petty. Petty. Petty. Petty.
3: Láttam én egy petymeget, ott lakott egy hegymeget, Afrikában, Indiában. Nékem az már egyre megy, szóval ott a hegymeget, láttam egy bölcs megyet, veszmök.

0: folyton újra egy meg egy, ebbe kell, hogy megkevedj.
1: Szólt a pegy meg egy magához, hisz fölöttébb senyvedett, ott a messzi hegy megett, Afrikában, Indiában.

0: Peť, peť, peť, peť, peť, peť, peť, peť, peť, peť.
1: Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam! Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni, hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek ősz! Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, az igazságtevő nyúl. A majom éppen a diófán ült és diót evett. Vidáman köpkötte a dióhéjat, dudorászott is, jó kedve volt, mert sütött a nap, egyetlen erősebb állat sem járt arra, s végül evett. Hát azt hitte, övé a világ. Aztán meglátott egy hangyát. Mondta rátartian, miféle légy piszok izeg mozogott. Nem piszok vagyok, mondta sértődötten a hangya, hangya vagyok. Az mindegy, mondta a majom, tűnj el innen. Miért zavarlak? Csodálkozott a hangya. Én tőlem aztán nyugodtan ehetsz itt ítéletnapig is. Ne feleselj, legyintett nagyképűen a majom, mert úgy kupán váglak, hogy... Milyen napot mondtál az előbb? Ítéletnapot. No, addig fogsz jajgatni. De nekem dolgom van itt, mondta a hangya. Nem hagyhatom abba a te szeszélyed miatt a munkám. A majom elképett, fölhúzta a szemöldökét, és mind a két kezét csípőre tette, közben a farkával is kapaszkodott, hogy le ne essen. Ezt a szemtelenséget, kiáltotta. Ide figyelj, te pöcspiszok, piszokpöcs, vagy hogy is nevezzelek. Legjobb lesz, ha a tisztességes nevemen nevezel, mondta mérgesen a hangya. Ugyanolyan jogom van itt járkálni, mint neked. A majom erre már felelni sem tudott. Elképedésében egy fél diót leejtett a földre. Jogod? Még hogy jogod? Épp olyan állat vagyok, mint te, mondta a hangya. A majom teli torokból nevetni kezdett. Ez megőrült, mondta, és körülnézett, kinek mutathatná meg az őrült hangyát, de éppen nem járt arra senki. Egyáltalában nem őrültem meg, felelte a hangya. Igenis, éppen olyan állat vagyok, mint te. Épp olyan erős? Kérdezte gúnyosan a majom. Épp olyan, mondta a hangya. Épp olyan gyors, kérdezte a majom, és a hasát fogta nevettében. Épp olyan, mondta dühösen a hangya. No gyere, nevetett a majom, akkor versenyezzünk. Jó, mondta elszántan a hangya, és edzésképpen csinált két fekvőtámaszt. Lementek a fa alá. Először versenyt futunk, mondta a majom. Látod azt a fát? Látom, mondta a hangya. Az a cél. Háromra indulunk, mondta a majom, és számolni kezdett. Háromra elrohant, futott a hangya is, ahogy a lába bírta. Alig került ki öt fűszálat, a majom már kiabált a másik fától. Hol vagy? Itt, morogta dühösen a hangya. No látod, Big Fitz. Kerülgetnem kellett a fűszálakat, védekezett a hangya. A majom ettől nevető görcsöt kapott. Most súlyt emelünk, mondta aztán. Itt ez a kő. Először fölemelem én, aztán te. Fogta a követ, földobta a levegőbe, még kiáltott is, hogy hoplá! Elkapta és letette a földre. Most te jössz! A hangya neki durálta magát, nyomni kezdte a vállával a követ, a vér mind a fejébe tódult az erőlködéstől, a kő meg sem mozdult. A majom vigyorgott. No most fára mászó versenyt rendezünk, mondta. Gyere ide a fa alá, háromra indulunk. A hangya tenyérnyit haladt, a majom már fönt volt a fa csúcsán. Most megérdemelnéd, hogy eltapossalak, mert szemtelenkedtél, mondta a majom, amikor lemászott. Ha még egyszer azt mered mondani, éppen olyan állat vagy, mint én, magadra vess. A hangyának vörös lett a füle a szégyentől. A majom elfordult, keresni kezdte a fél dióját, amit az imént lejtett. Hol lehet a fél dióm? mondta félhangosan. Bocsánat, hallatszott ekkor egy hang. Éppen most tettem meg. Nem tudtam, hogy a tied. Előlépett a nyúl, és megemelte a lapulevelet, amit kalap helyett a fején hordott. A majom megörült, hogy végre valakinek elmondhatja a történteket, még a fél dióval sem törődött, amikor az elbeszélés végére ért, a nyúl hitetlenkedve csóválta a fejét. Csak ugyan legyőzted? Talán nem hiszed? Kérdezte sértődötten a majom. Volt versenybíró? Kérdezte válasz helyett a nyúl. Nem volt. Akkor nem érvényes, mondta a nyúl. Ismételjétek meg a versenyt, én leszek a versenybíró. Nekem aztán mindegy, mondta fölényes mosolyjal a majom. Na, akkor lépjél 100 lépést, mondta a nyúl a majomnak. A majom lelépte a 100 lépést, a 100-nál földbe szúrt egy száraz gajat. Ott lesz a cél, kiabálta a nyúl, a majom bólintott. Nem akarok versenyezni, mondta ekkor sírósan a hangya. Úgy is legyőz, mégiscsak külön bálat nálam. Csönd, a versenyzők nem beszélnek feleslegesen, mondta szigorúan a nyúl, aztán körülnézett. Hol vagy? Itt, mondta a hangya egy tök magárnyékában. Közben visszaért a majom. Kezdhetjük, mondta. Várj, intett a nyúl, és odaszólt a hangyának. Lépjél te is 100 lépést. A hangya lépett 100-at, éppen az egyik fűszától a másikig tartott. Ez minek? Kérdezte gyanakodva a majom. Világos, te is 100 lépést futsz meg, ő is. Mit nem értesz ezen? Az előbb talán nem így csináltátok? De nem ám, mondta harciasan a hangya. Akkor nem volt igazságos, legyintett a nyúl. Most viszont 100 hangyalépés meg 100 majomlépés. Ez igazságos lesz. A majom mondani akart valamit, de a nyúl rászólt. Csönd, én vagyok a versenybíró. Futottak. A majom még a táv felét sem tette meg, a hangya már ott volt a másik fűszálnál. Sajnos lemaradtál, mondta a majomnak a nyúl. A majom dühöngött. Majd a súlyemelés dönt, ordította. Előbb mérlegelünk, mondta a nyúl. Mit csinálunk? Bandzsított a majom. Mérlegelünk, mondta a nyúl, és egyik fülére ültette a hangyát, a másikra rátette egy kövecskét. Ez fülmérték, magyarázta, s később hozzátette. Rendben, éppen egyforma súlyúak. A hangya játszva fölemelte a hangya súlyú kövecskét. Most te jössz, te is emelj fel egy követ, aminek akkora a súlya, mint neked, mondta a nyúl. Talán engem is a füledre ültetsz, gúnyolódott a majom. Nem, mondta a nyúl, azzal jól megnézte a majmot, aztán szemügyre vett egy nagy követ. Ezt szemmértékkel csinálom, ugyanolyan pontos, mint a fülmérték. A majom erőlködött, még a szeme is kigúvadt, amíg felemelte a követ. A füles bagoly kitűnően gyógyítja a sérvet, szemtelenkedett a hangya. Még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a versenyből, kiabált a nyúl. A hangya a nála kétszerte súlyosabb követ is megemelte, a majom nem tudta. Ordított mérgében. Majd a fára mászás! Pardon, csak mászás, javította ki a nyúl, a majom nem értette. Ugyanis fára csak te fogsz mászni. Nézzük, ezzel nézni kezdte a fát. 5-ször magasabb, mint te, mondta a majomnak. Ez a fűszál meg 5-ször magasabb a hangyánál, tehát ő erre a fűszárra mászik. A majom kitűnően mászott, ugyanakkor ért fel a fa csúcsára, amikor a hangya a fűszál tetejére. Döntetlen, mondta a nyúl. Ebben valamit javítottál, de az összetett versenyt a hangya nyerte. A majom akkor már lent állt a földön, elöntötte a pulyka méreg, fölkapott egy husángot és elordította magát. Megálljatok! Futás! Vezényelt a nyúl, gyorsan fölkapta a hangyát és elvágtatott, ahogy a lába bírta. Az erdő szélen megálltak, a nyúl lihegett a fáradtságtól. Letette a hangyát, egymásra nevettek. Győztünk, mondta a nyúl. És ez igaz is. Győztek.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Akinek van kedve föltenni mind a két kis kezét a magasba, nyugodtan megtegye.

másik kezünket is, fordítsuk egymással szembe mind a két tenyerünket, és indítsuk be azt a bizonyos tapsrakétát, amire nekünk óriási nagy szükségünk.

Ajaj, hol volt, hol nem, volt egyszer egy iciri-piciri házacska. Ott lakott egy iciri-piciri kismacska. Volt annak két iciri-piciri kisökre, rákaptak egy iciri-piciri kistökre. Csizmát húz az iciri-piciri kismacska. Hová lett a két iciri-piciri barmocska? Bejárta az iciri-piciri kiserdőt, s nem leli az iciri-piciri tekergőt. Bejárja az iciri-piciri kaszálót, s nem látja az iciri-piciri kószálót. Rátalál egy iciri-piciri kistökre, bánatában iciri-picirit meglökte. Felfordult az iciri-piciri tököcske, benne a két iciri-piciri ökröcske. Megörült két iciri-piciri ökrének. Vége van az iciri-piciri mesének.

azt mondja kitkot. Vannak még furábbak, egyet nevezzünk a nevén, hisz van egy, ami bőgni szokott. Ez pedig a...

0: a dalba.
1: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt.
2: Gyümölcsök, az évszakok ízei. Tavasszal a kert még álmosan nyújtózkodik, de aztán egyszer csak rügyedezni kezd a mandulafa, a barackfa, és virágba borul a medgy, és megjelennek az első gyümölcsök is, csak akkor még éretlenek, nem szabad őket leszedni. A tavasz apró ajándékai közé tartozik az eper, piroslik a bokor alatt, illata már messziről odacsal. A korai cseresznye is ekkor kezd el érni, piros szemei csak arra várnak, hogy valaki leszakítsa. Aztán eljön a nyár, a gyümölcsök nagy-nagy ünnepe, a sárga barack a napfényt gyűjti a héjába. A lédús őszi barackot harapni öröm, a görög dinnye pedig igazi nyári hűsítő, akár a strandon is. A nyár a bogyósok ideje, vagyis a málna, ribizli, szeder, egyik finomabb, mint a másik, és lekvárnak is kiváló. A szőlő lassan érik, amíg a nap érleli édesre. A fürtök között ott csüng a must jövője, és persze a mazsolája is. Majd megérkezik a csodálatos ősz, újabb gyümölcsöket hozva. Almát, körtét, birsalmát, amiből kompót, süti, vagy csak egy harapásnyi emlék lesz. És ott vannak a csonthéjasok is. A diót eleinte zöld burkolat rejti, majd az is beérik, és kipattan. Amikor a dió és a magyaró beérik, ősszel csak úgy potyog le a fáról a földre, aztán ezt össze kell szedni, szépen száraz helyen ki kell szárítani, és valamikor, akár éppen karácsonykor, vagy új évkor meg kell törni egy néhányat, és el lehet fogyasztani. Túl sokat nem szabad belőle enni, mert elég zsíros egy gyümölcs, szokták mondani, úgyhogy ha valaki túl sokat fogyaszt belőle, akár még meg is fájdulhat tőle a pici pocia. A gyümölcsök egy része télire se tűnik el. Az aszaltszilva, alma, sárga barack új ruhát ölt. Vizet veszít, de ízt nyer, hogy a hideg hónapokban is ott lehessen a tányérodon. És tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy minden évszak tartogat valami finomat. Nem is kell messzire menni, elég, ha csak körülnézel a kertben, vagy akár a piacon. Vagy az uzsonnás dobozodban, ahova édesanyád elrejtette a finomságokat.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez?

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Meg aztán van ám még egy jóféle ismerősöm, hát az kapitány a Spenót tengeren. Mit kapitány? Kalóz kapitány! Tudjátok, hogy hívják? Halálfej Joe.

0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A zsiráf!

0: Miam, miam, miam, miam, miam. Miam, miam, miam, miam, miam.
1: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
2: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
2: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
3: Csukásmese
2: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok!
5: Giga meg a jó hangulatban köszöntünk titeket innen a Csukás Mese Rádióból. Sziasztok, én Inkoz vagyok.
4: Én pedig Zokni.
5: És itt van velünk
4: Rohamanó Fonalszál!
5: Neves te is.
6: Most nem megy. Sziasztok.
4: Mi a baj?
6: Nem tudom, csak elszakadt a cérna.
5: Hát mondjuk ezt megértem, hogy szomorú vagy, de várj csak, nekem van egy ötletem.
4: Na mondjad, mi az?
5: Gyere, Zokni, gyere, hozok ide a meséskönyvet.
4: Igazad van, gyere, tényleg, oké. Újon nehéz, egy, kettő, három.
5: Gyere, lehozzunk.
4: Ó, tudod, az a mese.
5: És itt van.
4: Oké, felolvassuk együtt.
6: Matyi és a szomorúság. Jó, olvassuk, lehet, hogy ez felvidít.
4: Oké, akkor kezdjük el.
6: Bendül Vera, Matyi és a szomorúság. Matyi egy nap nagyon elszomorodott. Azt sem tudta, mi az oka. Nem jó dolog csak úgy elszomorodni és ki sem látni a rossz kedvből. A konyhából a szobába ment, a szobából a konyhába, otthonról az óvodába, az óvodából haza. De semmi sem segített.
4: Történt valami, Matyikám?
6: Kérdezte tőle a tigris.
5: Hát...
6: válaszolta Matyi.
5: Egyszer csak itt volt a szomorúság, mint egy barna izé, dolog, sapka. Mit csináljak? Segítesz? Egyedül nem tudom elűzni.
4: Na, hogy segítek?
6: Rikkantotta a tigris.
4: Nem nézem túl szívesen azt a búskomor szemedet. Kihúzlak a szomorúságból.
6: És elvitte Matyit a nagy mezőre. Oda hívta Andort. Andor hozott egy labdát, és kidobósoztak. Utána pedig fociztak. De Matyi panaszkodott.
5: Mindig én kapom a gólt. Mindig engem dobtok ki.
6: Kiáltotta. Andor és a tigris tanácstalanul nézett maga elé. Úgy érezték, ez nem is igaz. Egyáltalán nem mindig Matyit dobták ki, hanem leginkább egymást. Nem értették, mi a baj.
4: Akkor fussunk versenyt!
6: Kiáltotta Andor.
5: Az nem ér!
6: Húzta össze a szemöldökét Matyi.
5: Ti úgyis gyorsabbak vagytok!
6: Andor javaslatot tett.
4: Ülj fel a tigris hátára akkor! Na?
6: Matyi beleegyezett. A futó versenyt megnyerték, mégsem vidult fel.
5: Andor biztosan lassabban futott a kedvemért. Ez nem is igazi győzelem volt.
6: Morgott magában.
4: Húha, Matyi, ez nagyon súlyos. Hát mit találhatunk még ki? Banánfagyit azt ennél?
5: Azt ennék, igen. Vagy kürtés kalácsot.
6: Vágta rá Matyi ezen a fanyalgós napon.
4: Jó, de most nincs egyik sem, csak szólok.
6: Mondta Andor morogva. Matyi persze még rosszabbul lett, akkor most miért kellett az egészet szóba hozni, erre gondolt.
4: Legutóbb, amikor semmihez sem volt kedvem, két napot ültem egy bokor tövében.
6: Tűnődött Andor.
4: Nem volt éppen vidító élmény, az már biztos.
5: És ki segített? Hogy lett vége?
6: Érdeklődött Matyi.
4: Senki.
6: Vakkantott egy nagyot Andor.
4: Éppen senki nem járt arra. Kivártam a végét, Matyi.
5: Hú, Andor!
6: Szeppent meg Matyi, aki annál a vakkantásánál ébredt rá, hogy bizony Andor szegény teljesen egyedül maradt a rossz kedvével. Ez nem lehetett könnyű. Egy barátja sem volt vele. Bizony még Matyi sem. A tigris viszont nem szeppent meg. Kiáltott a gondolkodás és megjegyzések helyett.
5: Másszunk!
6: Kiáltotta Matyi. Csak hogy ez sem sikerült úgy, ahogy szerette volna, mert bár Andornak sehogy sem ment, a tigrisnek annál inkább. Egy perc sem telt bele, és már a fa tetejéről kiáltozott a többieknek. Kis híján le is tört az ág, amin himbálózott. Matyi, a máskor türelmes kisfiú, ettől is ideges lett.
5: Ügyetlen vagyok. Még fára sem tudok mászni, még csíkjaim sincsenek, még szőröm sincs.
6: Szipogta. Andor meg a tigris csak a fejét csóválta.
4: Hát erre tényleg jól rájött a dolog. Van ilyen.
6: Jegyezte meg Andor, és fontoskodóan az ég felé nézett, mintha bizony filozófus lenne, vagy nagypapa. Majd hozzátette homlokráncolva.
4: De hogy ez mennyire idegesítő már?
6: Orrot lógatva felsétáltak a dombtetőre. Leültek, és Andor így szólt.
4: Matyi, én feladom. Sajnálom, hogy szomorú vagy, de nincs több ötletem. Bocs.
6: Matyi szörnyű mérges lett. Nem elég, hogy ügyetlenek voltak a vidításban, még fel is adják? Hát tessék! A tigrisre nézett. A tigris úgy tett, mintha nem lenne véleménye. De Matyi úgy érezte, hogy ő is feladta. Tessék! És még a barátainak merik nevezni magukat. Erre a percre véletlenül kiment a fejéből, hogy annak idején Andort ő meg sem próbálta felvidítani. Hát ez az apróság hirtelen elkerülte a figyelmét.
5: Akkor én hazamegyek!
6: Kiáltotta dühösen a barátainak. Nem válaszoltak. Aztán Andor egyszer csak hasra feküdt, és gurulni kezdett lefele a dombon. A koranyári fűszálak a hasát csiklandozták. Egyszer-egyszer felvakkantott, mert csiklandós egy kutya volt. A tigris nem sokat hezitált, követte Andort. Annyira gyorsan, hogy a végén ráesett. Birkóztak egy kicsit, aztán visszafutottak, és egymás mellett gurultak le. Annyira nevettek, hogy Matyi kicsit elbizonytalanodott. Mi lenne, ha csak 5 perc múlva menne haza?
4: Gyere, Matyi, gurulj velem!
6: Mondta a tigris, és elkapta Matyit. Jól átölelte, és lebucskáztak a domboldalon. Matyi a tigris hasán landolt, puhára. A tigris erre böffentett egyet, és Matyi nevetett.
4: Nem mész haza?
6: Kérdezte Andor nagy komolyan.
5: Nem, várok még 10 percet.
6: Válaszolta Matyi ugyanolyan komolyan. És felrohantak megint a dombtetőre. Matyi később gondolkozott azért. Lehet, hogy a szomorúságot böfögte ki a tigris. Úgy gondolta, igen, csak így történhetett. Bár nem tudta az ő szomorúsága, hogyan lehetett a tigrisben, elég rejtélyes a világ. Erre jutott.
4: Jaj, ez nagyon szép mese volt.
5: És nagyon hosszú. Kicsit örülök, hogy vége, mert nagyon nehéz volt ilyen sokáig szomorú lenni.
4: Hát elhiszem. Manó, neked jobb kedved lett?
6: Sokkal-sokkal jobb kedvem lett.
5: Jaj, de jó.
4: Úgy tudtuk, hogy ez lesz. Menjünk várni.
6: Jó, várjunk.
4: Oké.
5: Menjünk.
4: Figyeltek.
1: Csukás Mese Rádió. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat. Mert, mint tudjátok, az mindenre gyógyír, és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögöt, ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. És most lassabban mondom, ismételjétek együtt velem. Láttam szűrös hörcsögöt, most mondjátok velem. Láttam szűrös hörcsögöt, mehetünk tovább. Éppen szörpöt szörcsögött. Most mondjuk együtt. Éppen szörpöt szörcsögött. Menjünk tovább. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, most mondjátok velem. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, menjünk a végére. Rátörnek a hörcsög görcsök. Most együtt. Rátörnek a hörcsög görcsök. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kinek köszönt a szegény ember? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Együtt utazott a szél, a hideg meg a meleg. Jött rájuk szemközt a szegény ember, már messziről köszönt. Jó napot, nagyságos uram! Azt mondja a meleg. Kinek köszönt az az ember? Azt mondja a szél. Nekem. Nem te neked, hanem én nekem, mondja a hideg. Addig osztozkodtak, hogy a szegény ember már elment mellettük, azt mondja a meleg. Menjünk vissza, kérdezzük meg. Visszamentek megkérdezni, azt mondja a meleg. Ugye, nekem köszöntél, te szegény ember? Nem, én kérem, a szél nagyságos úrnak. Megállj, te szegény ember, jöjjön csak el a kánikula, majd adok én neked, olyan meleg lesz, hogy elolvadsz. Bánom is én, csak a szél nagyságos úr ott legyen, azt mondja a hideg. Hát akkor nekem köszöntél? Nem én kérem, hanem a szél nagyságos úrnak. Megállj, jöjjön csak el a tél, olyan hideg lesz, hogy megfacsz. Bánom is én, csak a nagyságos úr, a szél nagyságos úr ott ne legyen. Kutya bánja a hideget szél nélkül.
0: Akinek köszönt a szegény ember című mesét hallottátok.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: zuoniu tam.
1: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Annak idején 7 évesen bekerültem egy olyan iskolába, ahol minden nap 2 énekóránk volt, és hetente 3 hegedű óra. 8 évig az egész életem a zene körül zajlódott, így aztán felnőtt koromban zenész lettem. Ma, 70 évesen is azt vallom, hogy csuda dolgok vannak a világon, de a zene akkor is szól a fejemben, ha csend van. Hallgassátok szeretettel a következő meséket. Móra Ferenc, Cini, Cini, Zene, Zene. Kapun innen, küszöbön túl, éppen a pici kutya kastélya mellett virágszemű gyöngyöm Gyuszival találkoztam valamelyik reggel. Hová megy bácsim? Kérdezi tőlem. Kis hóba, nagy sárba megyek a vásárba, okosítom föl. Bizony, vesztemre tettem, mert gyöngyöm Gyuszi mindjárt belém csimpeszkedett, mint hajnalicska virág a kútágasba. Bácsim, hozzál nekem valami szép ongorát abból a vásárból. Olyant hozzál, mint a Pannika babáé, amelyik akkor is nagyot szól, ha kicsit ütik. Jaj, pajtikán, cirókáltam meg a prémsapka aló kikukucskáló szőke haját. Az ongora nem szegény embernek való muzsika. Hát mi való a szegény embernek, bácsim? Hegedű. A hegedű még nem szólt, de gyöngyöm Gyuszi már táncolt. Jaj, bácsim, az lesz csak az igazi szép muzsika. Annak még vonója is van, igaz-e? Hát akkor hegedűt hozzá nekem, bácsim. Hát a hegedűért nem messze kellett menni, csak a konyhára visszafordulni, az etelszobalányt megkérni, hogy adja elő a cirokseprűt, a kisbicskát elővenni, a cirokseprűnek 2 szálát levágni, és már készen is volt a vadonatúj hegedű. Mégpedig vonóstól. Melyik neki a vonója? Tudakolt a gyanakodva kökény szemű kispajtásom. A vonója melyik? Zavarodtam meg egy kicsit. A vonója mindig az, amelyiket felülről húzod. Éppen azért különb hegedű ez, mint a többi, mert ennek mindegy, hogy a hegedűt húzod-e a vonón, vagy a vonót a hegedűn. Gyöngyöm Gyuszi, még most sem voltam benne bizonyos, hogy nevetni kell-e, most vagy sírba fakadni. Miért különb a hegedű ez a többinél, bácsim? Hát van másforma hegedű is? Hát ez micsoda hegedű, bácsim? Ez a valódi cirok hegedű. Ilyennel húzzák a tündérek, sehol sincs országban, neve nincs királynak a fülébe, és az senki hallja nótát. No, erre egészen megnyugodott Gyuszi, meg is békült, különösen, ahogy végighúzta egymáson a 2 cirok szállat, és meghallotta, hogy milyen szépen szól az. Olyan szépen szólt, hogy mind a 32 fogam táncra kerekedett tőle, el is hordtam az írhát sebesen, még a tájáról is a szépen szóló hegedűnek. Hát délben, ahogy hazaérek, már a kapuban hallom a gyönyörű muzsikát. Körülnézek, mert sehol sem látom a Gyuszi aranyaját villogni. Hát Ili baba ül a küszöbön, az mulatja magát a valódi cirok hegedűvel. Hely, Ili baba, csípem pirosra a gömbölyű képét, hol szerezted ezt a tündérhegedűt? Elcseréltem Gyuszikával, vallott a nagy ilyetten Ili baba, és ugyancsak kotródott befelé a bohóka. Attól félt szegényke, hogy most mindjárt visszaveszem az ajándékhegedűt. Ahogy felérek a lépcsőn, akkor meg a mici cica szalad elében, kegyetlen miákolással, tüzel a szeme, mint a parázs, égnek áll a szép fehér szőre. Hely, egér meg a farka, ki bántotta ezt a szegény párát? Nem bántotta azt senki, csak azért unta meg az életét, hogy Gyuszika reggel ott a süvöltözött azon a nátsipon, amiért Ili babának nekiadta a cirok hegedűt. Süvöltöztem én is, de nem ért az semmit. Nem lehetett ott szót érteni a gyönyörű muzsikától. Még délutáni álmomban is, mint a éles náddal hasigatták volna a fülem. Legédesebb álmomban arra ébredtem fel, hogy az egyik küszöbön Gyuszi sivítatja a sípot, a másikon Ili baba zengeti a hegedűt, a Mici meg a tetőn kiabálja, hogy jaj, de szép ez! El is kotrottam hazúról hamaros, s búcsúzóba meghúztam Gyuszi gallériát. Jaj, de megörülnék neki, ha nácsípot is elcserélnéd valakivel, mire hazajövök. Gyuszi pedig nem az a gyerek, aki ne igyekezne örömet szerezni a bácsikájának. A nácsípot neki adta a Béluskának, egy körte muzsikáért, és ahogy uzsonnára hazaértem, cincogott a hegedű, sikoltott a síp, rikoltott a körte muzsika, miákolt a mici, vonyított a pici, és egyszerre csak tűzoltó trombita is megharsant az ablakunk alatt. Azt hitték az arajárok, tűz van nálunk, azért van az a nagy zenevona, és mindjárt segítségünkre küldték a tűzoltókat. Így van az, mikor a szegény ember gyereke olyan nagyon szereti a szép muzsikát, aki még ezeknél is szebbet tud, annak a nyáron faragok tök szárdudát.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Kányádi Sándor, Fakó lovon léptet. Fakó lovon léptet, dünnyög, dudorázgat, számba veszi minden kincsét a határnak. Megnézi a krumplit, a tengeri táblát, messziről meglátszik, ha jól megkapálták. Aztán gyalogosan a kertekhez kószál, leng utána egy-egy ezüstfehér hajszál. És mint megy? A fákról alma, dió, körte, szilva, barack pottyan elébe a földre. Nézelődik az ősz, mert ki más is volna, nézi, mi lenne még végezni valója. S amint nézelődik, lát egy vetőgépet, s neki lát mindjárt a búzavetésnek.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak. De csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végig rakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatoll. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, én fogok most nektek mesélni Domboninneni mesék című könyvemből. A nagy lassulási verseny. Köles, a denevér fióka épp a magasabb légrétegekben időzött, amikor lenézve különös dologra lett figyelmes. Egy vöröses-barna gombolyagra és egy hosszúkás téglalapra. Lejjebb röppenve rájött, hogy ez Janka, a vadmacskalány, amint éppen elmerülten egy deszkalap fölé hajol.
2: Mit csinálsz, Janka?
1: Kíváncsiskodott a bőregér. Erre aztán, mintha csak a föld alól bukkant volna elő, oda sündörgött Elemér, a kölyök fóka, és Dinnye, a hangyász is. Kérdően néztek a vadmacskalányra.
3: Versenyeztetek. Csigákat versenyeztetek. 4 darab csigát. A futópálya ez a deszka, a cél a deszka vége. A leggyorsabb már 2 ujnyit haladt délóta.
4: Én vagyok azzal a kövérrel,
1: ujjongott fel Elemér.
5: Stipi-stopi a csíkos házú,
1: csapott le Dinnye.
3: A sárgással én vagyok az láncsiga,
1: mondta gyorsan Janka, és senki se kérdezte, honnan tudja.
2: A legkisebbel meg persze én, mint mindig,
1: sóhajtott beletörődve Köles.
4: Csalás, az enyém lekanyarodik a deszkáról. Hé, haver, mász vissza, vagy megpöcköllek.
1: Dühöngött Elemér.
2: Nem ér benyúlni a pályára, akkor kizárunk a versenyből,
1: figyelmeztette Janka.
4: Úgy van,
1: tódították kórusban a többiek.
5: Csalás, az enyém elaludt, teljesen begubózott. Meg kell piszkálni, bottal vagy fűszállal,
1: méltatlankodott Dinnye.
2: Nem ér piszkálkodni, különben kizárunk a versenyből, intette Janka.
5: Bizony,
1: zúgták a többiek. A 4 cimbora lába estére már egészen meggémberedett a gugolástól.
3: Holnapra talán beér a célba,
1: bizonytalankodott Janka.
2: Vagy holnap utánra,
1: találgatott Elemér.
5: Vagy az utánra,
1: becsülgette Dinnye.
2: Legkésőbb 1 hét múlva,
1: satszolta Köles. Másnap éppen Janka születésnapja volt, és ő búslakodva kereste barátait mindenfelé. A Domboninneni banda Szőrin szálán eltűnt. Estére járt már.
3: Jellemző, megfeledkeztek a születésnapomról.
4: Sőt, megfeledkeztek rólam. Gyerünk haza, el is teszem magamat holnapra.
1: Ekkor azonban a bokrok közül diadalüvölt és harsant, majd Dinnye, Köles és Elemér tűnt elő, kezükben egy nagyobb bacska dobozzal.
4: Boldog születésnapot, Janka! Ezt egész nap neked gyűjtöttük az erdőn!
1: Janka kinyitotta a dobozt és felsikoltott örömében.
3: Csigák! 50 csiga, 100 csiga, 500 csiga. Végre megrendezhetem a nagy születésnapi lassulási versenyt.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Szervusztok, gyerekek! Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőre hegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közül, egy csésze gőzölgő csipkebogyó tea kíséretében elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagymátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úra jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak, éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal, ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafolytva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr, kap, kip, pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit s dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött telemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni! Harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd, felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető résznél azonban már megszokott módon újabb neszütötte meg a fülét. Recs, rop! A hangok újfent közelről jöttek. A bagoly ismét letette a könyvet, s újra az ablakában állt meg. Ezúttal egy ásítozó sünnycsalád csapta a nagy zajt. Őszi is egyben a téli szállásukat foglalták el egy hatalmas kupac avarcsomó kellős közepén. A megszáradt levelek között csoszogva persze nagy zajt csaptak. Már azt hittem, hogy bevackolták magukat, sünuramék! Szólt oda nekik Buranyek úr, nem a legszebb arc kifejezését mutatva. Á, dehogy! Felelte a családfő. A nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejt, miután a sünccsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is

0: barátom. Talán mindenki ismeri. Ő a krumpli bogár.
1: Krumpli Béla?
0: Néha duruzsolunk erről arról, például, hogy a krumpli jobb-e,
1: hogy a tészta.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl.

A bolondos legény. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény szántóvető, aki olyan szegény volt, hogy három fián kívül csak egy tehene volt. Mikor hosszú évek után jobb létre szenderült, kedves tehenét hagyta örökül fiainak. Kedves tehenét hagyta örökül fiainak. Tanakodtak a legények, ugyan kié legyen az az egy szent tehén. Három fele mégsem fűrészelhetik. Végül megegyeztek, mindegyik épít egy istállót, s amelyiket a tehén választja, az kapja meg az állatot. A két nagyobbik testvér olyan csodás kacsalábon forgó istállót épített, hogy még az emberek is belesárgultak az irigységbe. Hanem a legkisebbik, kicsit bolondos volt szegényke, ő csak nátszálakat kötött össze. Mikor mindhárman elkészültek, eleresztették a tehenet, s feszülten figyelték, melyikük pajtájába megy be. S lássatok csodát, hiszitek vagy sem, az állat a legkisebb fiú nátszál tákolmányát választotta. Hogy örült a legény, de hogy bosszankodtak az idősebbek. De nem volt mit tenni. Az idősebbek találták ki a próbát, hát hagyták, hogy az ökör az öccsüké legyen. Az pedig fogta, és elvitte magával a vásárra. Elindult a fiú, ő ment elől, maga mögött húzta a tehenet. Hanem miközben bandukoltak, jókora szél támadt, és az út melletti fűszva ágai hajlongani és suhogni kezdtek. Mikor az ügyefogyott fiú meghallotta a fűszva süvítését, azt gondolta, hogy bizonyosan megtetszett neki a marha. Oda kiáltodhat neki. Eladó az állat, mégis mennyit adsz érte? Ám a fa nem felelt, továbbra sem hallatszott más, csak suhogás. Micsoda? Neked csak szarvak nélkül kell? Kérdezte a fiú. Na jól van akkor, leütöm neked. Azzal már le is esett a földre a két szarv. És most mi az ajánlatod? De a fűz továbbra sem felelt, csak hajlongott és suhogott. Értem, szóval nincsen pénzed. Adok egy kis haladékot, legyen jövő péntek. Azzal a fiú megfogta a tehén pórázát, és oda kötötte a fához. Ő maga pedig jókedvűen és elégedetten elindult hazafelé. Látják ám a testvérei, hogy nincs nála a tehén. Mondd már, jó vásárt csináltál? Kérdezték tőle egyszerre. De még miért? Válaszolta büszkén. 50 fillért! Egy fűszfa lett a szerencsés! És a pénz hol hagytad? Kérdezték. Azt mondta, majd a jövő héten megadja. A két bátyja egymásra nézett, és hangos nevetésben törtek ki. Persze, majd ha piros hó esik, mondták. De a legény nem érdekelték a gúnyolódások, kivárta az egy hetet, és elment a fűszfához. Ám akárhogy szólongatta, az bizony nem felelt neki. Úgy állunk, szóval nem akarsz fizetni. Bedűdött erre az ifjú, elővett

Korát vágott a fára, hogy még a gyökere is kifordult. Még az álla is leesett. A fa helyén megpillantott egy arannyal teli ládát. Ez az igazi becsület! Kiáltott fel elégedetten a legény, mikor összeszámolta a temérdek pénzt. Mikor végzett, vállára kapta a ládikót, majd hazament bátyjaihoz. Nagyot néztek a testvérek, mikor meglátták a kincset, és már is elkezdték tervezgetni, hogyan lophatnák el. Habár a legkisebbik fiú bolondos volt ugyan, de a hallása olyan kifinomult volt, hogy még a falakon át is meghallott a testvérei szervezkedését. Másnap reggel rögvest a királyhoz ment, ott töviről hegyire elmesélte a tehenet, a fűzfát, meg az egész történetet. No, de erre már a királylány sem tudta magát tűrtőztetni. Akkorát nevetett, hogy még az ég is beleremegett. Édes fiam, végre valaki megnevettette a lányomat. Már vagy 10 éve még csak mosolyogni se láttam. Most pedig még a könnye is kicsordult a kacagásban. Már régen elhatároztam, hogy ha végre valaki mosolyt csal az arcára, annak menten oda is adom a lányom. Fogd hát, s vele tiéd lehet a fele királyságom. Hely, volt ám nagy vigadalom. Még aznap megtartották a készfogót, s a lakodalom eltartott vagy 3 hónapot. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány. Népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük, ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le, a középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt, a legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
2: Búslakodásra nincs okod. Leszek én hites asszonyod.
1: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele. De Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyikőtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
2: Aludj csak, és álmodj szépet! Minden egyebet intézek!
1: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
3: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
1: Ahogyan az előző éjszaka is, mialatt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
2: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
1: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bárcsak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig hús, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
3: Kímélt meg az életemet, egy napon a segítségedre leszek.
1: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal, és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét.
3: Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét.
1: Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról.
3: Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.
4: Tukom mondja, kocs, kocs, kocs, gazdaszonykám, gondoskodj, azt is mondja.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Nariz Bocsorra.
1: Lakodalom, dínom, dánom.
2: A kicsi is a legény, mégis lehet vőlegény. Árpa, cipó, zabkenyér, takaros a vőlegény. Egy szem búza, két szem rozs, a menyasszony is takaros.
3: Akinek nincs semmi dolga, jöjjön velünk a Lagziba. Hozzanak kést kanalat, hogy éhen ne haljanak. Én hozom a borocskát, igyunk hát egy kortyocskát.
4: Azért varták a csizmát, hogy táncoljunk benne. Ha rongyos is, ha foltos is, illik a tánc benne. Hej, guci, gala, guci, ki, guba.
5: Vörös hagyma, fokhagyma, jöjjenek a Lagziba. Ha nem jönnek, maradnak, otthon is jól lakhatnak. Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek.
3: Ég a gyertya, ha meggyújtják, ezt a lányok szépen fújják. Fújjat, fújjat, kis katona, hadd vigadjon ez az utca.
1: Ide, babám, egy kis táncra, rogyozzék a csizmám szára. Járj figurát, olyan cifret, hogy a patkold vessen szikrát. Aki nem jön táncolni, menjen haza aludni.
5: Kicsi nekem ez a ház, kinyomom az oldalát. Ihaj, csuhaj, lakodalom, magam is megházasodom. Járja, járja a koma, hadd libegjen a haja. Utcu lábam, jól vigyáz, a táncomban ne hibázz.
6: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki. Hallod-e te, macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve. Hallod-e te, macska? Nem sokára tél lesz, valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudarhideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt. De a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska? Jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja. Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve. No, a macska kilopózott, és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesonfordált. Kérdi a medve, na, hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. Aztán mi a neve a kis egérkének? Negyedecske. Jaj, még ilyen nevet sose hallottam, negyedecske. Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de a medve felébredt. Hová mész, macska? Megint itt volt egy kisegér. Meghívott a keresztelőre. Született egy kisbabájuk, és én leszek a keresztapja. Menjél csak, dörmögte a medve. Elment a macska. Megette a felét a zsírnak, és a méznek. Utána visszasurrant, de a medve megint faggatni kezdte. Hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. És mi a neve a kisbabának? Felecske. Jaj, mi ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske. Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt. Hová mész, macska? Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kisegérke, én leszek a keresztapja. Menjél csak! A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is kinyalta. Lejött, felébredt a medve. Na te macska, megkereszteltétek-e? Meg hát, és mi a neve? Semmi sincs. Hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve. Semmi sincs, felecske, negyedecske. Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt. Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a padláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska, hozd le a 2 bödönt. Jaj, én úgy szédülök, tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott. Na jól van. Felmegyek én, legyintett a medve. Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet, azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szűrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre. Hát érettem volna meg, csodálkozott szörnyen. A macska meg egy jó nagyot kacagott. Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe. Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!
6: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na.
1: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Aranyszőrű bárány. Népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtatta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból. No, te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
3: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
2: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi lány nézte. Csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett. S ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szídja égtelenül a leányt.
0: Nem szégyelled magad leány létedre?
2: Mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Odaszalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni.
0: Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok!
2: Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost.
0: Miféle város légyen ez?
2: Mondja a kocsmáros.
4: Ez a király városa.
2: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő.
0: No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni.
2: Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
5: Jól van, fiam,
2: mondja a király.
5: Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
0: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba.
2: Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is. A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak.
0: Hallod-e, te juhász legény? Mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat.
2: A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhász legényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Beszterinc Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. két nagyon fontos dologról szól, az irítségről és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel! A szorgalmas és a restleány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öreg asszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öreg ember, no, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálni. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért, jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki, gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metszél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért, jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki, hová mész te, leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen, meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki, vuff, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért, jót kapsz. Vuff! Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-dikbe ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony, na, most gyere velem. Meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak, most hengergőzz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta, no, most hengergőzz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta, fau, no, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jó tettedért, fau, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsókák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence. Gyere ide, egyél amennyi jól esik, mert a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is, s ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki. Gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte. Vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öregasszony azt kiabálta. Hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öregasszony. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa. Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól. Jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány azt mondja neki. Én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jót ételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki. Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta, gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a lány neki is azt mondta, én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki. Vau, vau, gyere ide, leányoska, nyírjál meg! De a leány azt mondta neki. Én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki, itt van ez a 6 szoba, seperd ki, te a hetedikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van oda benn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót. Hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta. Vau! Nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, vau! Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút. Menj innen, mert sajnáltad a kezedet, s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét, nem tudott venni. Azt mondja a kemence. Menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat, s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki. Menj el, mert nem akartál megmetszen, és nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta. Nem igaz, arannyal jöjj haza.
2: De a kakas megint elkezdte.
6: Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan.
2: De az öregasszony megint csak azt mondta.
6: Nem igaz, mert arannyal jön haza.
2: Harmadszor is azt mondta a kakas.
6: Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan.
2: Mikor elmondta, akkor belépett a lánya kapun, és akkor meglátta az anyja is.
6: Nem igaz, nem igaz,
2: kiabálta, de az öregember azt mondta. Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. És akkor összevesztek, és az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy verses mesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk! Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Szeptember 16-a és 22-e között olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30-kor. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30-kor a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
0: Szeptember 15-e van. Mai névnaposaink Enikő és Melitta. Sok boldogságot! Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Vasúton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem rohanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürgén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyem van, már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet. A jobb kezét kinyújtotta, és minden ujjára egy-egy léggömb volt kötözve. A másik kezében egy nagy zacskó savanyú cukrot szorongatott. Harsányan kiabált, csak úgy zengett az utca.
2: Cukorkát, léggömböt, léggömböt, cukorkát! Itt az egyik, itt a másik, ettől fogad el nem básik. A léggömböt lebegteted, a cukorkát megeheted.
1: Picúr elbűvölve nézte az utcai árust, izgatottan suttogott, nem tudta eldönteni, hogy melyiket vegye. Melyiket vegyem, melyiket szeressem? Mind a kettőt szeretem, mind a kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt, és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő? Lilát, vágta rá Picúr. Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Hát nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúr a fejét rázta. Lilát kérek. Pompom is megerősítette fentről. Igen, mi lilát kérünk. Az utcai járust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót. Persze, persze, világos, vagyis most világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben, rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért. Átnyújtotta a piros léggömböt, Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt. Legfeljebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz, gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot. Mindegy, hogy milyen színű. Az utcai járus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta Pompomot is. Kérsz? Pompom hümmögve a fejét rázta. Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor. Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót. Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz. Addig viszont megfoghatnád a léggömböt. És átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét. Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam. Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni. Mi van? Mit mondasz? Mi történt? Megnémultál? Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
2: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
1: Leültek a padra, Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
2: A csoda vigye el ezt a zacskót! Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Nincs más hátra, meg kell várni, hogy elolvad a számba. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
1: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picúr figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
3: Hajjaj, ragad az a vacak,
1: de ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picúr kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával.
3: Hm?
1: Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó rezső. Figyelj, elmesélem.
3: Addig olvasd a szádban a cukrot.
1: Mindent ragasztó rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó, de csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja. Valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez, az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz, a kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő habcibenőt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habcibenőre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőhúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak habcibenőre: zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Festék tüsszentő habcibenő siránkozva mentegetőzött:
4: nem tudom elzárni, mert odaragadtam. És nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam.
1: Minden ragasztó rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fa tövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is. Utána nézek a napi csokoládé kínálatnak, és közben szívok egy kis jó levegőt, dünnyögte elégedetten. Battyogott, lépkedett, és behuny szemmel szívta a jó levegőt. Így nem vette észre, hogy rálépett valami puhára, és behuny szemmel ment tovább. Mindent ragasztó rezsőre lépett, aki elszúnyókált a fa alatt, de rögtön felébredt, és dühösen morgott. Na várj csak, te dagadt madár! Jössz még te az én utcámba! Megvárlak, és bosszút állok! Gombóc Artúr bement a csokoládéboltba, és hosszasan válogatott. Kérek szépen... lapos csokoládét, kerek csokoládét, lukas csokoládét, tömör csokoládét, csomagolt csokoládét, mesztelen csokoládét, tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládéval. Ez az. Ez lesz a bosszú. Hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám. De amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Ha, megette. Mind megette a csokit. Hát most mit ragasszak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és odaragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát, te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Hörgött és berregett rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. A polcon keresgélt, kutatott a linnomok között. Ez nagy, ez kicsi, ez jó, ez szép fényes. A szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó rezsőre.
3: Így né. Most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól. Mindent ragasztó Rezső hálásan megvakarta Gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden. Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra. És mi újság a szádban? Picúr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját. Újra rendesen tudta mozgatni.
4: Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám.
1: Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott. Elkések az iskolából. Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek. Picúr a léggömböt átnyújtott a kuncokba. Vigyázz rá, kicsit még ragad. Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte. Picúr, megvárhatlak? Megvárhatsz, nevetett Picúr, és beszaladt az ajtón.
5: Amit most hallgatsz, az a...
6: Csukasz Mesei Rádió.
5: Rádió egyfejűeknek.

0: Na, ebből se lesz biznisz.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Nem újdonság, hogy szeretek találós kérdéseket feltenni és megfejteni. A mai így hangzik. Gömbölyű és gyorsan forog. Sőt, a nap körül kering. Vannak rajta hegyek, vizek, és ő rajta élünk mind. Gömbölyű és gyorsan forog, strandlabda az örvényben. A nap körül kering. Akkor viszont egy bolygó a mi naprendszerünkben. Na de melyik? Nézzük csak tovább. Vannak rajta hegyek, szűkül a kör, de még nem egyértelmű. Van rajta víz, és mi is itt élünk. Na jó, ez csak a Föld lehet. Büszke vagyok, hogy ezt is megfejtettétek. Okosak vagytok!
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Csukás István, Süsü újabb kalandjai. Vendég a háznál, öröm a háznál. A szélkakas nyikorgott a tornyon, rekedten kukorékolt, majd hirtelen abba hagyta. De ez a rövid nyikorgás, kurta kukorékolás is elég volt, hogy mindenki felnézzen az égre. Hát ahogy bámészkodtak felfele, meg is látták rögtön, hogy egy postás holló közeledik pöfögő masináján. Körözött, pöfögött az udvar fölött, majd nagy füst felhőt lőve ki, leszállt. A holló mérgesen dolgott, szitta a masinát, hogy a holló válja ki a szemét. Bedöglött. Te postások szégyene! A masina akadozva berregett, majd elhallgatott. A holló egy nagy pecsétes levelet vett elő a táskájából, és körülnézett. A kancellára, nagy pöfögésre, berregésre kijött az erkélyre. Add ide a levelet! Szólt rá a postás hollóra. A holló megnézte a címzést, megrázta a fejét. Nem neked jött, a királynak jött. A kancellár mérgesen toppantott. Akkor is add ide. Én vagyok a kancellár. Majd leszólt Süsünek. Vedd el tőle. Süsü szeliden odaszólt a postás hollónak. Na, add oda, tényleg ő a kancellár. A holló odaadta a levelet, majd várakozóan függesztette szemét a kancellárra. És a borra való? A kancellár átvette a levelet, indult befele, fokhegyről vetette oda a hollónak. Most nincs apróm. A holló dühösen babrált a masinán, a csőre közt morogva. Szép kis kancellár, mondhatom. Majd Süsünek szólt oda. Legalább lökj meg! Süsü meglökte, a motor beindult, a masina berregve, füstölve, felemelkedett a levegőbe, és elrepült. A király türelmetlenül várta a kancellárt. Olvasmán! Sürgette. A kancellár megvizsgálta a pecsétet, megnézte a címzést, majd sóhajtva felbontotta a levelet. Nem szerette, ha sürgetik. Azt szerette, ha mindennek megadják a módját. De azért nem húzta tovább az időt, felolvasta a levelet. Nagy méltóságú és vitéz királyi felség. Ezennel tudatom, hogy tiszteletemet teszem nálad, hallottam hírét Süsünek, és szeretném megnézni, hogy mit tud. Tud-e például követ törni? Zárom soraimat, jó szomszédod, Petrence király. Figyelmesen hallgatták a levelet, a király a trónszéken, Süsü meg az ablakból, mivel bedugta a fejét kíváncsian. Jaj, de jó! Annyit török, amennyit csak akar. Lelkendezett Süsü. Kezdhetjük! Óhó, mondta a kancellár. Te ráérsz, van itt még fontosabb dolog is. Micsoda? Kérdezte Süsü. Micsoda? Kérdezte a király is. Hát a fogadás, mondta a kancellár szigorúan. Egy király jön ide, nem egy foltozó szabó, illendően kell fogadni. Hát jó, súhajtott a király, fogadjuk illendően. Rád bízom az egészet, te vagy a kancellár. A kancellár elégedetten hajolt meg, s kihátrált a trónteremből. Először is szólt az udvari barbéna, hogy sürgősen csináljon mindenkinek új parókát. Lehet szőke, lehet barna, lehet mindenféle színű, csak ne legyen kócos. Azután szólt a hadvezérnek, hogy a hadsereg gyakorolja a díszlépést, az is, aki szögbe lépett. Legfeljebb majd nem veri úgy oda a talpát. Aztán szólt az írnoknak, hogy írja meg az üdvözlő beszédet. Azután szólt a kőfejtőknek, hogy csináljanak egy táblát, írják rá, hogy királyi kőbánya. Majd visszament a palotába, szólt a királynénak, hogy nem ártana egy-két tánclépést venni. A királyné boldogan bólintott, hogy ne, olyan régen táncoltunk már, de kitől vegyem itt a táncleckéket? Tőlem, hajlott meg a kancellár, egy jó kancellárnak mindenhez kell értenie. Azzal elkezdett keringeni, meg forogni, a szájával zümmögött hozzá, umpala, vékony lábán úgy ugrált, mint egy kecskebak. A köpenye lobogott, a karja hadonászott, az arca kipirult, a szeme csillogott. Ez a legújabb tánc, mondta, van hozzá szöveg is, és elénekelte, firegve, forogva, bokázva és szögdelve a szöveget is. Mint a szellő járda táncot, ne vessen a szoknyád ráncot. A lábacska vígan dobbant, mint az erge, mint az őszba. Majd megállt lihegve, és meghajolt. Nekem el kell rohanni, gyakorolja felséges királyné egyedül, vagy a dadával. Lent a borbé üzlete előtt sorba álltak várbéliek az új parókáért. A kancellár elégedetten ment végig a sor mellett. Egyszer csak meglátta Süsüt, aki szintén ott áldogált türelmesen. Te állj ki a sorból, szólt rá szigorúan. Süsü elszontyolodva kiállt a sorból. Én nem kapok parókát. Lehet, hogy kapsz, ha marad. De most menj, és gyakorold a kőfejtést, parancsolta a kancellár. Süsü elballagott búson a hegyhez. A kancellár a hadvezért kereste. A hadvezér az udvar sarkában egrecélozta a két zsoldost. Jobbra néz, balra néz, menetel a vitéz, nóta. A két zsoldos rázendített menetelve. Sárgarépa laboda, menetel a katona. Császár körte török megy, a katona vígan megy. A kancellár elégedett volt, megdicsérte a katonákat, rohant tovább a piac tér felé, ahol már ácsolták az emelvényt. Felállt az emelvény sarkára, s lekiáltott a bámészkodóknak. Ti pedig gyakoroljátok az éhenzést. Éhen, mondták a bámészkodók. Nem jó csóválta a fejét a kancellár. Csináljuk még egyszer. Mindenki vegyen jó sok levegőt, tüdőt tele, szálljon ki, vegyen jó sok levegőt, tüdőt tele, szálljon ki, egy-két-hár, most. Éjjel zúgták a bámészkodók, éjjel bömbölt elekhátul Süsü, mivel már visszajött a hegyről. A kancellár mérges lett, nagyot toppantott, s ráripakodott. Te ne éjjelezz, mondtam már, hogy gyakorold a kőfejtést. Menj a hegyhez, neked ott a helyed. Süsü zavartan mosolygott, meg dünnyögött. Már teljesen elgyakoroltam, már alig van. De a kancellár nem figyelt Süsüre, rohant tovább, megkereste az írnokot, kész van-e az üdvözlő beszéd? pedig érdemes lett volna figyelnie, érdemes lett volna fülelnie, mert Süsü azt akarta mondani, hogy gyakorlás közben elhordta az egyetlen hegyet, amely a környéken található. Annyira igyekezett, annyira gyakorolt, hogy nem maradt a hegyből egy öklömnyi se. Nem tudta, hogy mit csináljon, senki se figyelt rá a nagy készülődésben, sőt, mindenhonnan elzavarták. Fogtahács búsan kiballagott az elhordott hegy helyére. Ott éppen a két kőfejtő állította fel a táblát egy rúdra. Azután ők is elrohantak, ott hagyták Süsüt. Pedig Süsü éppen meg akarta kérdezni, hogy mi van a táblára írva.
1: Csukásmese Rádió. Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy összakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukásmese Rádió.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én olvasok nektek. Vlagyimir Szutyejev, Júj de fáj, doktor bácsi, meg a kutyánk. Lehűlt az idő, és mi mind a ketten megfáztunk. Fájt a torkunk, és berekedtünk. Anya nem engedett iskolába menni, és kihívta az orvost. Egy kicsit megijedtünk, de anya megnyugtatott, hogy a doktor bácsi, akit Júj de fájnak hívnak, nagyon kedves. Mire a doktor bácsi megjött, mi már ágyban feküdtünk, hőmérővel a hónunk alatt. Júj de fáj doktor tényleg kedves volt, folyton viccelt és nevetett. Egyáltalán nem féltünk tőle, azt hittük, hogy el is enged minket sétálni. Júj de fáj doktor megnézte a lázmérőket, és kérte, hogy nyújtsuk ki a nyelvünket. De mi nem nyújtottuk, mert anya azt mondta, hogy nyelvet nyújtani nem illik. Most viszont anya is megengedte. Júj de fáj doktor kérte, hogy mondjuk á, és mi kórusban mondtuk ezt a bizonyos át. Aztán felállt, eltette a kalapácsát, amivel eddig kopogtatott bennünket, és azt mondta, hogy egyforma lázunk van, és egyforma torokgyulladásunk, és hogy maradjunk ágyban. 3 napig feküdtünk, és amikor felkeltünk, még nem engedtek iskolába menni. Unatkoztunk, hiányzott az iskola. A mi papánk festőművész, hát elhatároztuk, hogy mi is festőművészek leszünk. Fogtuk apa festőállványát, meg a festékeit, és elkezdtük rajzolni Csapka kutyánk képét. Csapka okos kutya, békésen ült, amíg rajzoltunk. Én rajzoltam, mása kifestette. Amíg mi festettünk, Szuszi belelépett a festékes dobozba, és egészen tarka lett. Megmosdattuk, erre ő szép fehér lett, mi pedig tarkák. Aztán a mama megmosdatott minket, apa pedig azt mondta, hogy Csapka nagyon hasonlít a portréjára. Másnap már mehettünk iskolába.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kókori!
4: Kockada!
3: Toj!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: A nyúl és az oroszlán. Történt egyszer, hogy az oroszlán megmentette a dzsungel népét a gonosz kígyótól, és ezért hálából az állatok kinevezték a királyuknak. Eleinte kedves és igazságos király volt, ám idővel a hatalom kezdett a fejébe szállni. Gőgös és hiú lett, és különösen élvezte, hogy a többi állat fölött uralkodhat. Szerette, ha kiszolgálják, ezért megparancsolta, hogy az állatok minden nap hódoljanak neki a palotában, és halmozzák el ajándékokkal. Ezért az állatok minden reggel összegyűjtötték a gyümölcsöket és magvakat, amiket az erdőben találtak, majd az oroszlán elé vitték. Az állatok királya pedig egész nap csak heverészett, fogadta az ajándékokat és a jó kívánságokat, amikkel elhalmozták, és közben szolgák hadaleste minden kívánságát. Így ment ez minden áldott nap. Az állatoknak pedig egyre inkább kezdett elegük lenni az oroszlán királyságából, de lázadni egyik sem mert ellene, csak egymás közt elégedetlenkedtek. A nyúlnak is kezdett elege lenni a királyból, s egy reggel, mikor a kunyhója előtt sütkérezett, arra gondolt, hogy mi lenne, ha aznap mégsem tenni hódolatát a király előtt. Olyan meleg van ma, semmi kedvem felkelni, inkább heverésznék egész nap a fa alatt. Egyébként is, van elég szolgálója, észre sem veszi, ha nem jelenek meg. Magyarázta magának, majd úgy döntött, hogy a napot inkább pihenéssel fogja tölteni. Lehúnyt a szemét, és már el is bóbiskolt. Azonban pár perc múlva arra ébredt, hogy valaki megzavarta álmát.
1: Jó reggelt, nyuszika! Látom, kényelmesen fekszel!
0: Dörmögte egy hang. A nyúl kinyitotta a szemét, és akkor látta, hogy az oroszlán áll fölötte.
2: Jó reggelt, királyom! Hebegte.
1: Mit csinálsz te itt? Már mindenki tiszteletét tette ma nálam, csak te nem,
0: mondta bosszúsan az oroszlán.
1: Tudd meg, az életeddel játszol.
0: A nyúl nagyon félt az oroszlán dühétől.
2: Ha nem találok ki valamit gyorsan, még a végén eleve nem felfal. Valahogy ki kell magyaráznom a dolgot,
0: töprengett magában. És akkor hirtelen eszébe jutott a terv, és azt mondta.
2: Ne haragudj, királyom! Elindultam reggel, hogy hódolatomat tegyem nálad, de amikor a folyó mentén sétáltam, találkoztam a vízi szellemmel, és akkor úgy megijedtem, hogy moccanni sem mertem. Aztán egyszer csak megszólított a szellem, és megkérdezte, merre tartok. Én azt feleltem neki, hogy a királyt megyek köszönteni, mire a szellem felbőszült.
1: A királyt? Hisz nálam erősebb és hatalmasabb nem létezik,
0: utánozta a szellemet a nyúl.
2: Azt mondta, meg akar mérkőzni fenségeddel, s döntse el küzdelem, hogy melyikük az erősebb.
1: Állok elébe, nyerjen az, aki rátermettebb,
0: húzta ki magát a hiú oroszlán.
2: Mit üzensz hát a szellemnek, uram?
0: Kérdezte a nyúl.
1: Nem üzenek én semmit. Magam megyek oda, hogy lássam, ki az, aki kétségbe meri vonni a hatalmamat.
0: S megkérte a nyuszikát, hogy vezesse oda a szellemhez.
2: A nyúl elvezette az oroszlánt a patakhoz, és közben az állatok királya egyre azt hajtogatta, hogy nála bizony nem létezik se erősebb, se hatalmasabb.
0: Közben pedig a nyuszi magában nevetgélt.
2: No lám, mégiscsak sikerülni fog a tervem. Ez az ostoba oroszlán észre sem veszi, hogy a bolondját járatom vele, és az egészet csak kitaláltam.
0: Mikor odaértek a folyópartjára, az oroszlán felkiáltott.
1: Na, mutasd, hol az a félelmetes vízi szellem?
0: Mire a nyúl?
2: Ott van a vízben. Menj közelebb, hajolj a víz felé, és akkor majd meglátod.
0: Az oroszlán méltóság teljesen odalépdelt a vízhez, majd föléje hajolt.
2: És akkor meglátott a vízben egy hatalmas oroszlán fejet égnek álló sörénnyel. A macska visszahőkölt egy percre, megijedt a saját tükörképétől. A nyúl mutogatott és ugrált, úgy tett, mint aki nagyon megijedt.
3: Nézd oda! Ott van a szörnyeteg!
2: Kiabálta, miközben az oroszlán tükörképére mutogatott, annak pedig fel sem tűnt az átverés.
0: Az oroszlán dübegurult, és hatalmas testével rávetette magát a szellemre. Beleugrott a vízbe, hogy elkapja, ám közben megfeledkezett róla, hogy nem tud úszni, és csak kalimpált össze-vissza. Segítségét kiabált, de a nyúl tudomás sem vett róla, az oroszlánt pedig elsodorta a víz. Így történt, hogy a nyúl, aki csak lustálkodni akart, végül megszabadította az állatokat az oroszlán uralmától, s mindenki újra szabadon élhetett.

0: Csukásmese Rádió. Tudtad, hogy a testednek különféle ásványi anyagokra van szüksége, hogy jól tudjon működni? Ugye ez elsőre milyen különösen hangzik? Pedig így van. Például az a só, amit a vajas kenyérre vagy a levesbe teszünk, az eredetileg ásványi kőzet, és kősónak is szoktuk hívni. A kősó mellett tengeri só is létezik. Ezt a sótípust a tengervizéből nyerjük. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kérem a kis kezeteket így összezárni ökölbe, és azt mondjuk, hogy...

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A pingvin és a színes tollak. Az északi sarkon élt egy kis pingvin, akinek az anyukája minden este mondott egy szép mesét. Mesélt neki madarakról, akik repülni tudnak, akik messzi-messzi tájakon élnek, és olyanokról is, akiknek színes a tolluk. A kis pingvin nagyon szerette ezeket a meséket, és másnap mindig lerajzolta őket a többi pingvinnek. De azok csak kinevették. Még hogy repülő madarak színes tollakkal, és nem ázik le róluk az a sok szín, mikor beugranak a vízbe, kérdezték és ugratták a többiek. A pingvin persze nagyon szomorú volt, hogy nem hisznek neki a többiek, de az anyukája mindig megnyugtatta, hogy ne hallgasson rájuk. Hiszen az a fontos, hogy ők minden este nagyon jól mulatnak az izgalmas meséken. Telt múlt az idő, és a kis pingvin lassan felcseperedett. Izmos és erős fiatal madár lett belőle. Halászott és úszott a többiekkel. De esténként, amikor nyugovóra tért, arról álmodott, hogy meglátogatja a színes madarakat valahol nagyon messze. Egy nap aztán nem bírta tovább, és úgy döntött, útnak indul. Hiába kérlelt

biztos, hogy kikötünk valahol. A többiek egyetértettek, gyorsan kerítettek egy kis ennivalót és innivalót, és nagy búcsúzkodás után puszdi fejest ugrottak a tengerbe. Napokig csak úsztak és pihentek, aztán megint úsztak és pihentek, aztán újra és újra úsztak és pihentek. Éjjelente összekapaszkodva aludtak a hatalmas tengerben, nappal pedig halásztak, hogy jól lakjanak. Egyik reggel feltűnt egy halászhajó. A kis csapat odaúszott a hajóhoz, amin összeszaladtak az emberek. Nézzétek, egy pingvin, egy fóka és egy jegesmedve. Sosem láttunk még ilyet. A három barát illedelmesen bemutatkozott, majd elmondták a halászoknak, hogy mi járatban vannak. Olyan helyre igyekszünk, ahol színes madarak vannak, akik tudnak repülni, mondta a pingvin. Nagy szerencsétek van, hogy találkoztunk, mondta az egyik halász. Mi ugyanis pont olyan helyre igyekszünk. Gyertek csak fel a hajóra, elviszünk oda titeket. Bár lehet, töprengett, amíg végignézett a barátokon, hogy egy kicsit melegetek lesz. Az nem baj, vágták rá mind a hárman, mert nagyon megörültek annak, hogy a hajón kipihenhetik magukat. És még halászniuk sem kell, mert a halászok mindenféle finom falattal megkínálták őket. Jó hosszú utat tett meg a hajó a három baráttal, mire partot ért. Először csak más színe lett a tengernek, aztán más színe lett az égnek, aztán hirtelen szigetek és partok tűntek fel, amik olyan zöldben pompáztak, amilyet még egyikük sem látott. Hamarosan megérkezünk, mondta a hajós kapitány a barátoknak. Készüljetek fel, lesz ám meglepetés. A pingvin nagyon izgult, hogy végre találkozhat a repülő madarakkal, de szómi szó tényleg kezdett nagyon melege lenni, ahogy a fókának és a jegesmedvének is. No nem baj, gondolta a pingvin. A lényeg az, hogy bebizonyítom, hogy igaza volt anyukámnak, amikor olyan szépeket mesélt. Amikor kikötött a hajó, a három barát nagyon megköszönte a halászoknak az utat, majd gyorsan felkerekedett, hogy repülő madarakkal találkozzon. Szerencsére nem kellett sokáig keresgélniük, mert egy fán ott üldögélt egy csapat színpompás madár. A pingvin először csak ámult és bámult, alig mert megszólalni. Majd előadta a jövetele célját. Az egyik öreg madár, a legszínesebb, türelmesen végighallgatta a mesét, majd azt mondta. Itt az egyik tollam, vidd el bizonyítékul. A pingvin megköszönte a tollat, a szárnya alá dugta, majd azt mondta a barátainak. Nagyon szép hely ez, még színes madarak is vannak, de olyan melegen van, hogy menten elájulok. Itt az ideje hazamennünk. A fóka és a jegesmedve nem tiltakozott. Tudták, hogy sikerrel jártak, és most már nyugodt szívvel térhetnek haza. Elköszöntek a madaraktól, és még pont elkapták a halászhajót, amelyik indult visszafelé. A halászok szívesen elvitték őket ismét egy darabon, majd úszva folytatták tovább az útjukat. Amikor hazaértek, a pingvin szaladt az anyukájához. Finoman a szárnya alá nyúlt, majd az anyukája elé tette a világ legszebb és legszínesebb tollát. Tessék, mondta, a legszebb mesékért, amiket pingvin csak hallhatott. Néha még most is mesélnek pingvin anyukák a messze élő színes madarakról. De csak kevés bátor pingvin akad, aki elismeri hinni.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Korcsog Laura vagyok. És ha hiszitek, ha nem, nem csak anyák napja létezik, hanem apák napja is. Így ebből az alkalomból, de úgy amúgy is, köszöntsük az apukákat. Én most ezt a verset apukámnak szánom, hiszen én nagyon-nagyon szeretem őt. Almási Alexandra, ő az apukám. Ő az apukám, látod? Ott a képen. Babusgatott, szeretgetett, nevelgetett régen. Mára már kinőttem a babaruhát, tipegőm is kinyúlt éppen. De mi maradtunk, ketten, kéz a kézben. Mondd, ugye büszke vagy most rám? Nézd rám, kérlek szépen, hadd lássam, ahogy a könny csillan a reményben. Ő az apukám, látod? Ott a képen. Becézgetett, ölelgetett, puszilgatott régen. Felnőtt lettem. Hát figyelj rám, apa. Nem vagyok már gyerek, s nem is vagyok baba. Tudom, hogy óva őrzöd minden álmom. Betakargatsz, ha kell, ha fázom. Ledöltek a rózsaszín palotácskák, kipukkant a szappan buborék. De ne félj, én még maradni szeretnék. Köszönöm a sok jót, a törődést, na meg a biciklit. Apa, csak annyit mondok. Szeretlek. Szeretlek, apa.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Jaj, de szaladt is Jancsi, fogta a fejét, hogy ő bizony ilyen lányt biztos, hogy nem visz haza a szülői házhoz feleségnek. Hát mit fog szólni az édesanyja? Folytatnia kellett az útját, mert itt bizony nem talált magának feleséget. Úti társai is akadtak Jancsinak, melléje szegődtek, a mező tücskei, bogarai, az erdő madárkái, és bizony ők is fújták.

0: Jancsi egy erdőbe tévedt, egy különös erdőbe. Elhalt mellőle a rigófütty, a madárcsivitelés, elnémultak a tücskök, bogarak, helyettük sejtelmes suhogás, susogás. Lidérces varázsigék hangzottak az erdő sűrű mélyéből.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Sziasztok, gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. A következő mesében egy olyan vekkerrel ismerkedhettek meg, aki a mese végére nagyon pórú jár. Mese az ébresztő óráról, amely az erdőben maradt. Német mese. Egy nagy erdő kellős közepén állt egy ébresztő óra. Kirándulók vesztették el. Senkinek sem mutatta ugyan már az időt, de azért becsületesen számolta a másodperceket, ahogy már ezt az órák szokták. Egyszer aztán jött két egérke, csodálkozva megállt, s így cincogott az órára. Jó napot, fényes kalap úraság! Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. Az egyik egérke óvatosan megkérdezte. Talán bizony gomba uraságod? Tik-tak, tik-tak, ketyegte erre is az óra. Vagy talán állat? Kérdezte a másik egérke, de az óra most is csak konokul ketyegett. Talán bizony egereket tetszik enni? Cincogtak tovább. Ha nem, az óra ekkor már elunta a kérdezősködést. Elkezdett hát berregni, zörögni. A két egérke rémülten rohant el, és elhíreztelte, hogy egy dühös kandúrnál is veszedelmesebb állat van az erdőben. Meghallotta ezt a két sólyom, s tüstént elhatározták, hogy megnézik a veszedelmes jövevényt. Hamarosan rátaláltak, s rögtön meg is szólították. Jó napot, fényes kalap úraság! Igaz-e, hogy uraságod egereket eszik uzsonnára? Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. A két sólyom összenézett, aztán tovább kérdezősködött. Aztán repülni tud-e uraságod? Hanem az óra újra elunta a kérdezősködést, mert a beszéd zavarta a másodpercek számolásában. Elkezdte hát megint csörgetni a kalapját. A két sólyom elhíreztelte erre az erdőben. Valami buta vastyúk kotkodácsol a bokrok alatt. Meghallotta ezt a két sündisznó, s rögtön felkerekedtek, hogy megnézzék a furcsa jószágot. Talán bizony tudós kegyelmet? Vakogták a sünök. Hanem az óra megint elunta a kérdezősködést, és elkezdett égtelenül csörömpölni. A két sün megilletődve hátrált vissza a fák közé, és ezt pusmogta. Egy tudós van az erdőben. Egy nagy fa tetejéről sokáig figyelte a történteket a vén bagoly. Végül aztán így szólt. Mennyi bolondság, mennyi fecsegés emiatt a rossz kereplő miatt. Fölröppent, és ezzel úgy megijesztette az órát, hogy éppen csak egyet tudott még nyögni, egy utolsót. Tik. És néma csend borult az erdőre. Az óra nem számolta többé a másodperceket.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Őszi kikerics, szereted a lilaszint? Ha a válaszod igen, akkor jó híreim vannak. Ugyanis az egyik legszebb őszi virágunk a lilaszínben pompázó őszi kikerics. Ez a csodálatos vadvirág a legnyírkosabb réteken és legelőkön terem. A kikerics mérgező, ezért kérlek benneteket, hogy még véletlenül se jusson az eszetekbe letépni, és a kutyáitokat se engedjétek a közelébe. Látjátok? A tudás! Viszont Magyarországon sok helyen virít a kikerics. Főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virág szirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek. Csukás Mese Rádió.

0: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, Mirmur a kandúr. Mirmur első levele barátaihoz. A kis csacsiék tűvé tették az udvart, a házat, benéztek minden zugba, repedésbe, lapulevél alá, de nem találták Mirmurt. Kétségbe esve kutattak estig, már a nap is lement, de a kandúr nem volt sehol. Szomorkodva teltek a napok, szótlanul üldögéltek az üres nyúlketrec árnyékában, nem néztek egymásra, nem játszottak, csak nagyokat sóhajtottak. Egyszer csak Jánoska mamája kereste őket, egy nagy boríték volt a kezében. Mosolyogva nézte az árnyékban üldögélő kis társaságot. Mióta Jánoska elment nyaralni a Balatonra, bizony megint egyedül maradtak. Nem is nagyon törődött velük senki. Ő például észre sem vette, hogy egy hiányzik közülük. De ma délben levelet hozott a postás. A borítékon nagy ákombákon betűkkel állt a címzés. Kis csacsinak, Paprika Jancsinak, Bóbicének, Csinnadrattának és Morzsának. Kicsit hosszú címzés volt, nem is fért el az egyik oldalon. A boríték másik oldalára is jutott belőle. Jánoska mamája odaadta a kis csacsinak a levelet, és visszament a konyhába. A kis csacsi nézte, forgatgatta a nagy borítékot, még meg is szagolta, majd kicsit felsóhajtva továbbadta Paprika Jancsinak. Én azt hiszem, hogy te folyékonyabban fel tudnád olvasni, mondta. Paprika Jancsi krákogott, a torkát köszörülte, letette a borítékot a földre, úgy nézte, majd azt mondta, ez valami külföldi írás lehet, valami egyiptomi macska kaparás. Ezt az ABC-t nem ismerem. S tovább adta a borítékot Bóbicének. Bóbice meg se nézte. Én csak kottát tudok olvasni, mondta. S odaadta Csinnadrattának a borítékot. Ezer láncos ágyugolyó, mormogott Csinnadratta. Hát vágjunk neki, vitézül. S szuronyával fölvágta a borítékot, kivette belőle a levelet, egyet, kettőt, köintet, aztán az orra elé tartotta, s olvasni kezdte. Kedves fiúk és Bóbice! Ezek mi vagyunk, kiáltotta Paprika Jancsi. És én, mondta örömmel Bóbice, olvasd tovább. Először is tudatom, hogy a pipacsos vázát nem én törtem össze. Bár rám fogták itten, mindjárt az első nap, szép kis fogadtatás. Aztán kiderült, hogy a húzat csapta be az ablakot. Attól esett le a váza. Így végre lejöhettem a szekrény tetejéről, papírt kerestem, tollat, tintát, s most itt ülök az asztalon, és levelet írok nektek. Lassan megy, mert közben az ajtót is figyelnem kell, mert Vica néni a bejárónő, aki rám fogta a vázát, minden percben visszajöhet. S akkor vissza kell mennem a szekrény tetejére, mert ő, Vica néni, a lelkemén még mindig nem hisz nekem. Kicsit mogorva és barátságtalan. Slukködönnél dolgozik, aki a kabát zsebben felhozott ide, ami a vonaton rögtön kiderült, ugyanis jegyhelyet engem nyújtott a kalauznak. Mind a ketten nagyon elcsodálkoztak. Rólam ne is beszéljünk. De aztán megtalálta a jegyet is, úgyhogy minden rendbe jött. Nagyon összebarátkoztunk, és mikor megérkeztünk, Slukködön kivett a zsebéből, és azt mondta Vica néninek. Itt van ez a kedves kis macska, ez én vagyok, mától kezdve itt fog lakni, viselje gondját, adjon neki tejet, meg ilyesmit. Adjon neki a nyavaja, mondta Vica néni, és úgy csinálta lábával, mint aki táncolni készül. Rossz a modora és barátságtalan. Ebből is láthatjátok. De erre Slukködön az asztalra csapott és kiabálni kezdett. Itt én parancsolok, enyém a lakás, én fizetem magát. Erre Vica néni bevágta az ajtót, de aztán mégis kaptam tejet. Képzelhetitek, hogy egy kicsit ideges voltam, de azért hamar feltaláltam magamat. Mikor az ablakból leugrottam, kicsit meglökhettem a pipacsos vázát, de csak egy icipicit és nem akarattal, de rögtön rám fogta. Még szerencse, hogy az ablak bevágódott, és slukködön azt mondta, állandóan húzat van ebben az odúban, magának agyára megy a szellőztetés. Vica néni nem válaszolt, a cserepeket seperte össze, és közben engem keresett a szemével. De nem láthatott, mert a szekrény tetején voltam. És most beszámolok az itteni életről. Ez egy paca, mert közben visszajött Vica néni, és én majdnem későn vettem észre. De már elment. Hogy jobban megértsétek, két részre osztom az itteni életet. Jóra és rosszra. Jó, az ijegységen kívül nem lett semmi bajom, mikor elbújtam és utána elaludtam a kabát zsebben. Rossz, nem látlak benneteket. Jó, viszont láttam egy vonatot, egy kalauzt, villanypóznát, slukködönt. Rossz és Vica nénit. Jó, slukködön kedvel, játszik velem és enni kapok, mikor itthon van. Rossz, ritkán van itthon. Most befejezem a levélírást, mert fölöttünk a harmadik emeleten kezdődik az énekóra. Amáliát tanítják énekelni, zongorával. Amália egy kislány és slágerénekesnő akar lenni, de nem valami jó a hallása, és lehallatszik. A címem Sokszor ölel benneteket Mirmur a világcsavargó. Ezt Vica néni mondta a slukködönnek. Hogy nem tud már itthon ülni vénységére maga világcsavargó? És megtetszett, azért írtam ide. Ha megkapjátok, válaszoljatok. A kis csacsiék egymásra néztek. Hogyan válaszoljunk, mikor nem írta meg a címét? Kérdezte Paprika Jancsi. Dehogy nem, biztos nem olvastad jól, én emlékszem, határozottan emlékszem, hogy írta a címem, vitatkozott a kis csacsi. Csinnadratta megkereste a levélben azt a helyet, ahol az áll. A címem sokszor ölel benneteket, Mirmur a világcsavargó, olvasta és fölnézett. Ez nem cím, mondta. Nem tehetünk mást, szólt Paprika Jancsi, mint megvárjuk a következő levelét. Abban biztosan megírja. A kis csacsiék rábólintottak. Most már, hogy hírt kaptak Mirmurról, vidámabban folyt az életük. Játszottak, fecsegtek az üres nyúlketrec árnyékában, és várták Mirmur újabb levelét. Addig is az első levelet többször felolvasta Csinnadratta, és a többiek ugyanolyan érdeklődéssel hallgatták végig.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Zátonyról a nyílt tengerre, fényét szórja messze-messze. Éjjel, ködben arra való, kerülje ki minden hajó. Mi az?
4: Ez a világító torony.

Sokszor kérdezték gyermekkoromban, mi leszek majd, ha felcseperedek? És én tudtam már nagy-nagy titokban, hogy bohóc, bohóc leszek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A róka meg a sajt. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy róka. Ez a róka egyszer egy szép, holdvilágos éjjelen beszökött a gazdasági udvarra valami élelmet keresni magának. Össze-vissza járta a tyúkketreceket, disznólakat, mindenféle melléképületeket, de ennivalót magának nem talált. Ki akart volna már menni az udvarról, de meglátta az udvar közepén a kutat. Oda ment a kúthoz, felállt a két lábára a kút mellé, s belenézett a kút vizébe. S akkor a tükrében meglátta a holdvilágot. Azt gondolta a róka, hogy az egy nagy sajt. Gondolkodott, hogyan mehetne ő oda be, hogy a sajtot megegye. Hamar ki is találta, felmászott a kút tetejére, s ott a két vödör közül az egyikbe belelépett. A vödör nehezebb lett, mint a másik, s leszaladt a vízre. Mikor leérkezett a róka, észrevette magát, hogy az nem sajt, hanem csak a holdvilág. Akkor már bánta, hogy miért ment be, de onnan kijönni már nem lehetett. Gondolkozott, búsult, hogy mi lesz belőle. Hát egyszer egy farkas is bevergődött az udvarra, hogy az is keressen valami ennivalót. Az is összejárta a tyúkólakat, a disznólakat, jobbra-balra, erre-arra, de nem talált semmi ennivalót. Mikor már ki akart volna menni, ő is meglátta a kutat, s odament. Felállott két lábra a kút gárgyája mellé, s belenézett a kútba. Látja, hogy a vödörben ott van egy róka, s mellette egy nagy sajt. Azt mondja: Ejnye, te róka koma, de jól van neked dolgod ott. Nem adnál nekem is abból a sajtból egy kicsit? Dehogy nem, farkas koma, adok biza, válaszol gyorsan a róka. Na de, hogy lehet oda bemenni? Azt mondja a róka. Másszál csak fel a fedelire kútnak, s ülj bele abba az üres vödörbe, s azt téged szépen behoz ide. Mert a róka tudta, hogy a farkas nehezebb, mint ő, s mikor az bemegy, ő kijön. Be is ült a farkas a vödörbe, és indult lefele, a róka meg kifele. Egymás mellett jöttek el, hát jó étvágyat kívánt a farkasnak a róka, s mikor kiérkezett, kiszökött a vödörből, és elfutott. A farkas látta, hogy be van csapódva, mert nem sajt, csak a holdvilág. De nem volt mit tenni. Ott kellett üljön reggelig, amíg megvirrat, s a gazda ment, hogy húzzon a marháknak vizet. Hát látja, hogy a vödörben egy farkas. Összekiabálta a szomszédokat, s azok jó kézbeliekkel összekerekedtek, kihúzták a vödröt, a farkast megverték, a bőrét eladták jó pénzért. Így volt, vége volt, mese volt.
1: A Róka meg a sajt című mesét hallottátok.

0: Sziasztok, gyerekek! Én Herman Lilla vagyok, és egy olyan mesét hoztam nektek, amit én is sokat hallgattam gyerekkoromban. Vlagyimir Szutyajev meséje nyomán. Az alma. Késő őszre járt az idő. A fákról már réges-régen lehullottak a levelek, egyedül csak a vadalmafa legtetején árválkodott egyetlen alma. Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan lehetne megszerezni? Nagyon magasan van. Nem tud odáig felugrani.
1: Kár, kár!
0: Körülnéz a nyúl, és meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán ott üldögél a varjú, és jó ízűen nevet rajta. Hallod-e, varjú koma? Kiáltotta a nyúl. Szakítsd le nekem az almát! Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az almát. De az kiesett a csőréből le a földre. Köszönöm szépen, varjú koma! Kiáltotta a nyúl, és fel akarta venni az almát, de az... Uram, fiam, mit látnak szemei? Szusszant egyet, és elszaladt. Hát ez még miféle csoda? Megijedt a nyúl, de aztán rájött, mi történt. Az alma a fa alatt összegömbölyödve alvó sündisznócska hátára pottyant. Az álmából fölriasztott sündisznócska ilyetten futásnak eredt, és tüskéin magával vitte az almát is. Állj meg! Állj meg! Kiáltozott a nyúl. Hová viszed az almámat? Ez az én almám! Leesett a fáról, és én elkaptam. Nyúl odaugrott sündisznócskához. Azonnal add vissza az almámat, én találtam rá. Oda repült hozzájuk a varjú is. Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a fáról, magamnak. Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét hajtogatta, kiabálta. Ez az én almám, az enyém! Veszekedésük felverte az erdő csendjét. Ekkor ért oda hozzájuk a medve, rájuk bömbölt.
2: Mi történik itt? Mi ez a lárma?
0: Azt felelik neki a veszekedők. Medve, te vagy itt az erdőn a leghatalmasabb, a legbölcsebb. Légy te a bíró. Azért legyen az alma, akinek te ítéled. Ezzel elmesélték a medvének, hogy mint esett a dolog. Medve gondolkodott, töprengett egy ideig, megvakarta a fületövét, aztán megkérdezte. Ki találta az almát? Én, felelte a nyúl. De ki tépte le a fáról?
1: Bizony, hogy én,
0: károgta a varjú. Jól van, de ki kapta el?
3: Én kaptam el,
0: kiáltotta a sündisznócska. Nos, hát akkor, ítélte a medve. Mindhármótoknak joga van az almára.
3: De csak egy almánk van,
0: kiáltotta egyszerre a sündisznócska, a nyúl és a varjú.
2: Osszátok el az almát szép egyforma darabkákra, és mindegyiktek vegye el a maga részét.
0: Megint egyszerre kiáltottak mind a hárman.
3: Hogy a csodába nem jutott ez az eszünkbe?
0: Sündisznócska elvette az almát, és négy egyforma részre vágta. Egy darabot a nyúlnak kínált.
3: Tessék, ez a tiéd, nyúl, mert te láttad meg elsőnek.
0: A másodikat a varjúnak adta.
3: Ez a tiéd, mert te tépted le.
0: A harmadik darabot ő nyelte le.
3: Ez az enyém, mert én kaptam el az almát.
0: A negyedik darabkát pedig a medve mancsába nyomta.
3: Ez a tiéd, medve.
0: Ugyan miért? Ámuldozott a medve.
3: Azért, mert te békítettél össze és vezettél a helyes útra bennünket.
0: És mindannyian megették a részüket az almából, és mindenki elégedett volt, mert a medve igazságosan döntött, senkit sem bántott meg.
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Mátyás király és a szalontai kovács. Magyar népmese. Felolvassa Kőszegi Ákos. Mátyás király egyszer, mikor szokása szerint szegény vándorlegénynek öltözve járta az országot, jó napszállat után érkezett be nagy szalontára. A cudar téli zimankó bekergette az embereket a tűzhely mellé. Hiába bolyongott a király a csendes utcákon, sem egy lelket, sem egy nyitott ajtót nem talált sehol. Fáradt volt pedig a király, fázott is kegyetlen, az éhség is elcsigázta. Ugyan megörült, mikor a város szélén meglátott egy kovács műhelyt. Könnyű volt meglátni, mert a nyitott ajtón röpködtek kifelé a szikrák, ahogy a mester odabent kalapálta a vasat az üllőn. Szerencsés jó estét! Köszönt be Mátyás a kovács műhelybe. Mi áradban vagy, öcsém, ebben a kutyának se való időben? Biccentett a kovács. Szegény vándorló vagyok. Rám szakadt az este. Nincsen hova mennem. Megáldaná kelmedet az Isten, ha juttatna szegény fejemnek valami kizzugot éjszakára. A kovács letette a kalapácsot,

0: szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál. Mázas cseréptálban forró tejbekása, jó sűrűn behintve mazsola szőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen Márton Kovácsné. Jó étel ez annak, aki szereti. Bíztatta Márton Kovács a vendéget, s jó példaadás okáért úgy belekanalazott a tálba, hogy öröm volt nézni. Mátyás is neki fohászkodott, hanem inkább csak a mazsoláját halázgatta a rózsás fakanállal, s mosolyogva mondogatta. Jó nekem a mazsolája is. Odafönt is ezzel élek péntek napokon. Hol légyen az az odafönt? Kérdezte Márton Kovács. Hát Budavárban, a királyházában. Márton Kovácsnak torkán akadt a forró tejbekása, alig bírt szóhoz jutni tőle. Hát miféle szerzet vagy te tulajdonképpen? Mátyás Varga vagyok. Mátyás király udvari vargája. Kezem munkájából élő szegény ember. A Kovács megnyugodott. Az már más, mondta. Majd megijedtem, hogy tám valami előkelőség vagy, aki a király őfelségével mártogat egy tálba. De ha te is csak ilyen magamformájú szegény ember vagy, éltessen az Isten mazsola szőlővel. Hinsd meg vele még egyszer ezt a kását, anyjuk. Ahogy az asszony kiperdült a konyhára, azt kérdi a Kovács a vendégtől. Hát aztán, hogy mondja a szolgálat? Van-e jó gazdád? Nincsen rá panaszom. Ám bátor néha nagyon is kötözködő kedvében van a király. A minap is úgy vágott a fejemhez egy fejelés csizmát, hogy mind kihullott belőle az aranypatkó. No, öcsém, bizonyosan benned volt akkor is a hiba. Nem az az ember Mátyás király, aki ok nélkül bántaná a kisebbet. Tán nagyon is ormótlan foltot vetettél a csizmájára. Szó, ami szó, ízén elnagyoltam rajta az öltést. De nem csoda, mikor a királyné asszony is egyre zavarta hozzám az inasát, hogy hát az ő templomba járó csizmácskája mikor lesz már készen. Éppen erre lépett be Márton Kovácsné, s megszólalt nagy ájtatosan, míg teleszórta a kását mazsolával. Ó, de szeretném én egyszer a királyné asszony csizmácskáját látni. Valami szépség lehet az, ugye lelkem, Mátyás Varga? Bíz azon, van mit nézni, hanem mást mondok én kegyelmednek. Szalajtsa föl egyszer a gazdát Budavárába. Küldök tőle ezért a mazsolás kásáért szakasztott olyan egy pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján húz a lábára. Olyan jó ízűt nevetett erre a tréfa beszédre Márton Kovács meg a felesége, hogy alig győzték a könnyüket törülgetni. Hát mire egészen szárazra törülköznek, egy szem mazsola nem sok, már annyi sincs a kásán. Ugorj már egy kis mazsoláért, asszony, mondja megint a Kovács. Ne éhezzék ez a szegény fiú. Sose menjen, néném asszony, szabódott Mátyás. Ne fossza ki én miattam az éléskamráját. Jut is, marad is, nevetett Márton Kovácsné. És úgy meghintette még egyszer a tálat, hogy több volt már benne a mazsola, mint a kása. És mire Mátyás végzett a vacsorával, akkorra már ágyat is vetett neki a jó asszony a kuckóban, Márton Kovács subájára. Nem is álmodott a király a selyembánkoson soha olyan szépet, mint most a tulipántos subán. Nem is ébredt fel addig, míg a Kovács másnap reggel ki nem verte a szeméből az álmot egy nagy libazsíros lángossal. Ezt majd elviszem az útra, mondta Mátyás, mert nem időzhetek tovább. Sietős az utam, nagyon várnak már otthon a király csizmái. Hanem annyit mondhatok gazduramnak, hogy nem bánja meg, ha fölkeresi Mátyás Vargát a budai várban. Kezet adott rá Márton Kovács. Hanem azért harmadnapra már úgy elfelejtette Mátyás Vargát, mintha soha hírét se hallotta volna. Nem adhat hitelt az ember minden jött-ment vándorló szavának. Meg aztán volt ő neki egyéb dolga is. Jött a szalontai vásár, arra készülődött. kalapálva a sok patkót, járomszöget, kocsivasalást. Ahogy javában dolgozgat, egyszer csak leugrik ám a műhely ajtóban egy habos paripáról egy kényes dalia. Ezüst a ruhája, uras a tartása, haragos a szava, a szeme járása. Itt lakik-e Márton Kovács? Én vagyok az, vitéz úr. Szolgálhatok valami rangos acélpatkóval? Nem kell én nekem a te rangos acélpatkód, hanem kell ez te magad, Márton Kovács. Mátyás király hivat magához Budavárába. Azt mondják, valami rosszat beszéltél róla a minap holmi vándorló legénynek. Elállt Márton Kovácsnak a szíve verése. Elbúcsúzott a síró rívó feleségétől. Aztán fölkapaszkodott a szamarára, s megindultak a királyhoz nagy csendességben. Csak akkor szólalt meg Márton Kovács, mikor fölértek Budára. Szépen megkérem, vitéz uramat, ne vezessen engem addig ő felsége színe elé, míg Mátyás Vargával nem beszéltem. Hadd váltanék egy-két szót azzal a haszontalan csavargóval. Magam is úgy akarom, felelte a király vitéze, s vezette a Kovácsot márvány lépcsőkön, bíbor szőnyegeken keresztül, föl a várba. A szemét sem merte fölvetni szegény Kovács, csak mikor a vitéz a fülébe súgott neki. Ott ül Mátyás Varga a sarokban. Csak ugyan ott ült Mátyás király, nagy aranykarszékben, korona a fején, bársony köntös a vállán. Nevetve csapott a tenyerébe a szalontai Kovácsnak. Isten hozott, Márton Kovács! Hát csak nem jöttél volna el, ha érted nem küldök. No, kerüljünk beljebb a tiszta szobába, hát ha akad valami harapnivaló. Azzal karon fogta a Kovácsot, s vitte befelé egy kis benyílóba, ahol már meg volt terítve az asztal szép fehér abrosszal. A szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál, a mázas cseréptálban tejbekása, jó sűrűn behintve mazsola szőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen a királyné, aki egyszerre csak bent termett a szobába. Jó étel ez annak, aki szereti, mosolygott a király a Kovácsra, akinek nem kellett nagy biztatás, mert még ki is kaparta a tálat. Jól esik, szolgám, kérdezte a király, s intett a királynénak, aki kivitte az üres tálat, meg visszahozta tele mazsolás kásával. Csak hogy most már ezüst volt a kásája, vert arany a mazsolája. Láss hozzá, Márton Kovács, unszolta a király a vendégét. Szeretette a tejbe kását? Jó nekem a mazsolája is, felelte a Kovács. Ilyet nem minden pénteken lehet enni szalontán. A király elmosolyodott, s maga is segített telerakni a Kovács zsebét arannyal, hogy csak úgy dagadt bele. Aztán odaszólt a királynénak. Ugorj már, hékám, egy kis mazsoláért, hadd teljen be vele ez a szegény ember. Sose menjen, fölséges asszonyom, szabódott a Kovács. Ne fossza ki én miattam a kincses kamráját. Jut is, marad is, nevetett a királyné, s megint telehintette arannyal a tálat. Jutott már belőle még a csizma szárába is Márton Kovácsnak. Mikor aztán felkészülődött a jámbor, s nagy hálálkodva elköszönt királyi gazdájától, az ajtóból visszaintette Mátyás. Hey, de eszefelejti ember lettél, Márton Kovács! Mit szól otthon az asszony, ha itt felejti ezt a pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján szokott a lábára húzni? Azzal a karjára akasztott egy pár bársony csizmát, aminek ezüst volt a sarka, aranya varrása, két karbunkulus kő a két pityke gombja. Tiszteltetem a feleséged, Márton Kovács. Egészséggel szaggassa el a Mátyás Varga ajándékát. Jaj, dehogy szaggatta, dehogy! élete fogytáig külön polcon tartogatta Márton Kovácsné a kamrában a királyné csizmáit. S még a koma asszonyának is csak sátoros ünnepeken mutatta meg.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A megszolgált pénz. Élt egyszer egy gazdag kereskedő, aki egész életében keményen dolgozott, hogy családjának mindent megadhasson. Ám amilyen szorgos volt a kereskedő, olyan lusta volt a fia. Míg apja dolgozott, ő egész nap csak heverészett, soha nem vette ki részét a munkából. De ha a fiú csak lusta lett volna, ám takarékoskodni sem tudott. Két kézzel szórta az apja pénzét. Ékszereket hordott, és drága kelméket, szöveteket vett, hogy a város legjobb szabóival varrassa meg. Aztán egy nap a kereskedő megelégelte a fia léhaságát, és elhatározta, hogy megleckészteti. Elvitte hát a szomszédos faluba, és egy esztendőre béresnek adta, hogy megtanulja, mi az igazi munka. A fiúnak nem tetszett a dolog, de apjának nem mert ellent mondani, és beállt béresnek. Hanem a gazda tudta, hogy a kereskedő fia, és ezért arra gondolt, mégsem dolgoztathatom meg nagyon, mit szólna érte az apja. Ezért úgy döntött, hogy nem ad a fiúnak munkát, s az egy éven át ugyanúgy henyélhetett, mint az apja házában. A gazda etette, itatta, öltöztette, s neki a kis ujját sem kellett mozdítania. Aztán, mikor letelt az egy év, a gazda odaadta a legénynek a fizetségét. Két aranytallért, és hazaküldte. Otthon az apja már a kapuban várta.
1: Szervusz, fiam! Mesélj, mit csináltál? Dolgoztál eleget?
2: Igen, felelte a fiú.
1: És hol a béred? Adj csak ide!
0: És a legény átnyújtotta a két aranyat. Mire a kereskedő fogta a pénzt, és beledobta a ház melletti folyóba. Kíváncsi volt, hogy a fiú megtanulta-e értékelni a fizetségét.
2: Ám a legény megvonta a vállát, még csak nem is sajnálta a pénzt. De hogy is sajnálhatta volna, hiszen sosem dolgozott meg érte.
0: Az apja dübegurult. Látta, hogy nem ért semmit a lecke.
1: Úgy tűnik, rád fér még egy esztendőnyi munka.
0: Majd újra elküldte béresnek a fiát, de most egy másik faluba. Hanem az új gazda is tudott róla, hogy a legény a gazdag kereskedő fia, s azt gondolta.
3: Talán azért küldte ide a fiát, hogy kiderítse, milyen ember vagyok. Ennek a fiúnak bizony olyan jó dolga lesz nálam, mint még soha.
0: A második gazda sem hagyta dolgozni az ifjút, egész nap kedvére lustálkodhatott. A gazdánál főztek rá, mostak rá, ő pedig csak élvezte, hogy mindig kiszolgálják. Mikor letelt az egy év, a legény ismét kapott két aranytallért, majd hazaindult. Az apja a kapuban állt, és izgatottan várta a fiát, vajon tanult-e valamit a dolgos életről.
1: Isten hozott itthon, fiam.
0: Mondd, kemény volt a munka, sokat dolgoztál? Kérdezte a kereskedő.
2: Dolgoztam,
0: válaszolt kurtán a fiú.
1: És mutasd, hol a béred?
0: Mire a fiú szó nélkül átnyújtotta az aranyakat. A kereskedő pedig fogta, s megint a folyóba dobta.
1: A legény meg csak állt némán, és nézte, hogy a tallérok elmerülnek a vízben.
2: Az apa látta, hogy megint kudarcot vallott a terve, de nem adta fel.
0: Újabb egy évre béresnek adta a fiát, ám most egy messzi faluba vitte, és először megbizonyosodott róla, hogy ott senki sem ismeri őket. Aztán megkereste a legszegényebb gazdát, és azt mondta neki.
1: Itt van a fiam, derék munkaerő. De látom, rosszul megy a sorod, úgyhogy pénzt nem is kérek érte.
2: A gazda gyanította, hogy a legényt nem véletlenül küldte ide az apja, s gondolta, próbára teszi. Első nap olyan sok munkát bízott rá, hogy a fiú alig bírt a szusszal, este pedig épp hogy csak adott neki valami vacsorát. Így ment ez nap-nap után. A gazdánál reggeltől estig keményen kellett dolgozni. A lusta fiú pedig nem volt hozzászokva a nehéz munkához. Próbálta kihúzni magát alóla, de a gazda mindig szemmel tartotta. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a fiú megszokta a dolgot, és egyre jobban ment ki a munka. Már kora hajnalban felkelt, hogy megetesse az állatokat. Aztán kiment a földekre szántani. Egész nap talpon volt. Mire letelt az egy év, a gazda dicséretét is kiérdemelte. Habár apáddal úgy egyeztünk meg, hogy nem kell fizetnem, mégis olyan szorgalmasan dolgoztál, hogy megérdemelsz 2 aranyat érte. Majd a gazda átnyújtotta a pénzt. Mikor a fiú hazaért, apja ismét kikérdezte. No, fiam, volt munkád? Volt, felelte a fiú. És fizetséget kaptál elérte? Kaptam bizony 2 aranyat. Add csak ide nekem, add nézzem meg. A legény átnyújtotta a pénzt, ám amikor apja bele akarta dobni a folyóba, a fiú rákiáltott. Kérlek, ne dobd be a vízbe, keményen megdolgoztam érte. A kereskedő elmosolyodott. Amit nehéz munkával megszerzünk, azt nem szórjuk hiába. Igazam van? Megtanultad most már a leckét, fiam? Megtanultam, édesapám. S attól fogva a fiú nem lustálkodott többet, a pénzzel pedig mindig takarékosabb bánt.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az óvónéni minden nap elmondta a gyerekeknek, hogy ne menjenek a fák közé, csak a tisztáson játszhatnak. Azt beszélték ugyanis a faluban, hogy manók laknak az erdőben, és jobb óvakodni, tartózkodni tőlük. Persze a legtöbb ember csak nevetett ezen. Nem nagyon hittek a manók létezésében, aki meg hitt bennük, azt jól kinevették. A gyerekek egy őszi délelőtt az udvaron énekeltek, és

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Sziasztok, én Kovácsovics Fruzsi vagyok, és most én mondom nektek a mesét. Szepes Mária, Pöttyös Panni az iskolában. A vízcsepp törpék. Nagymama, aki ismerte az eseményeket, rögtön tudta, hogy Panni a baba nagymosás kalandos történetét rajzolta a naplójába. A baba nagymosáshoz Jutka áthozta a teknőjét, ami még nem lett volna baj, de útközben találkozott Kockás Petivel, és egyszerre Peti is csatlakozni akart a nagymosáshoz. Mindjárt jövök, mondta Jutkának. Te csak menj előre. Amikor Jutka elmondta a dolgot Panniéknak, mindhárman valami rosszat sejtettek, és sejtelmük beigazolódott, mert néhány perc múlva megérkezett Kockás Peti úgy megrakva, mint egy teherautó. Egy csatahajót, három csónakot, egy vitorlást, két nagy úszókacsát, egy gumikereket és egy felfújható cápát hozott magával. Én a kádban akarok nagymosást csinálni, jelentette ki határozottan. Tele fogom engedni vízzel. Csúrik.
2: Úgy,
1: kérdezte a nagymama. Azért cipelted át ezt a hajóhadat? És ha szabad kérdeznem, mit akarsz kimosni abban az egész kádvízben? Péterke egy kicsi zavarba jött.
2: A vitorlás vitorláját,
1: mondta ki azután egy szuszra. A múltkori ütközetben egészen bepiszkolódott az ágyú tűzben, és ezt a buta nagy cápát is jól meg kell sikálni, mert folyton sárban hempereg a tenger alatt. Most már egészen gyorsan és folyékonyan beszélt.
2: Érdekes,
1: bólogatott a nagymama. Ha nem mondod, még azt hittem volna, hogy óriási pancsolást akarsz rendezni a fürdőszobában nagy mosás ürügyén. De azt előre megmondom, hogy a kádat nem lehet teleengedni vízzel. A lavorban ellenben kimoshatod a vitorlát, ha minden áron akarod. A fürdőszoba ajtót pedig minden esetre hagyjátok nyitva, hogy lássam, mi folyik oda bent. A fiúk nem is szoktak nagy mosást csinálni, szólt közbe Panni. Anyukám azt mondta, hogy a fiúk és a lányok mindenben egyenlők, vágott vissza Peti.
2: És ez mindenkire érvényes?
1: Kérdezte nagymama.
2: Igen,
1: bolintott Peti.
2: Akkor miért mondtad azt tegnap, hogy Panni nem lehet mozdonyvezető vagy tűzoltó, mert lány?
1: Az más, pirult el Peti. Mekkora az a vacaklavor? Kérdezte csak azért, hogy ne kelljen megmagyaráznia, miért egyenjogú ő Pannival mindenben, és Panni miért nem egyenjogú ő vele egy csomó dologban. Mert nagymamák az ilyesmit nem szokták megérteni.
2: Na, az a lavor nem vacak,
1: oktatta a nagymama. És éppen elég nagy ahhoz, hogy ha komolyan veszed a vitorla nagymosást, akkor nagyszerűen sikerüljön. A gyerekek bevonultak a fürdőszobába, az ajtót nyitva hagyták. Perceken belül óriási locskolás, nevetés, sikongatás hallatszott ki a nyitott ajtón. Nagymama az ágyból sajnos nem látott rá a kádra. Arra sem gondolhatott, hogy öreg esernyője, amely ott lógott a fürdőszoba fogason, milyen eredeti ötletet fog sugallni Kockás Petinek. És így már csak a befejezett tényekről értesült. Amikor a kislányok átszóltak telefonon Peti anyukájának, hogy legyen szíves száraz ruhát meg cipőt áthozni a kisfiának, és Peti anyukája hazavitte tetőtől talpig csuromvizesre ázott csemetéjét, Panni is, Jutka is őszintén elmondta nagymamának, mi történt a fürdőszobában. Először is Kockás Peti meglátta az esernyőt. Az esernyőről eszébe jutott a kirándulás, és az, hogy az öreg esernyő milyen nagyszerűen elijesztette az esőt. Megkérdezte a két kislánytól, mit gondolnak, a zuhanyvizét is elijesztené-e. Persze súgva kérdezte, nehogy a nagymama meghallja. Azt mondta, a zuhanyból épp úgy zuhog a víz, mintha eső esnék. És mi volna, ha ő beállna a kádba, feje fölé tartaná az esernyőt, aztán kinyitná a zuhanyt?
2: És miért nem szóltatok nekem?
1: Kérdezte szemrehányóan a nagymama.
2: Azért, mert mi is kíváncsiak voltunk rá, hogy az öreg esernyő elijeszti-e a zuhanyt,
1: vallotta be Panni töredelmesen. Kockás Peti tehát cipőstől állt a kádba, kinyitotta az esernyőt, azután kinyitotta a zuhanyzó csapját. Arra egyikük sem gondolt, hogy az öreg esernyő már csupa lyuk, amitől Peti pillanatok alatt annyira megázott, mintha felhőszakadáskor kiállt volna az udvar közepére. Mert a zuhanyzó nem ijedt meg az esernyőtől. Sőt, elzárni se engedte magát. Bár az is lehet, hogy a gyerekek rémületükben rossz irányba csavargatták. Minden esetre nem csak Peti, hanem Panni, Jutka és a kutyus is megázott. Amikor mindannyian szárazba öltöztek, és Mackót is ledörzsölték egy törülközővel, a kislányok befejezték a babanagymosást. A szép, tiszta babaruhákat kivitték a konyhába megszárítani. Két szék közé spárgát feszítettek ki, ráteregették a ruhákat, még csipeszekkel is megtűzködték, mint ahogy nagymama az udvaron. A konyhában ugyan nem kellett attól tartani, hogy a szél lefújja a ruhát, de így mégis igazi volt a nagymosás. Hát a szél nem is repítette le a babaruhát a spárgáról. Szépen ott maradt minden a csipeszek alatt, a partedli kivételével. Mert az bizony hiányzott. Akkor tűnt el, amikor a kislányok bementek rendbehozni a fürdőszobát, és mackóra bízták a ruhák őrzését a konyhában. Ó, hagyjuk azt a partedlit, ne erőltessük rá szegény mackóra, mondta a nagymama. Majd elhordja Jutka babája köténynek. Ezt a babakötényt pedig nyugodtan kiszedhetitek a konyhaasztal vagy a konyhaszekrény alól, mert mackó valószínűleg oda tuszkolta be.
3: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

várjál, csörög a telefonom, várjál, ki az? Várjál, te vagy, apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38 hajón a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tabletten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéljünk tovább, lájsz.

0: Háló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Mese a számokról. Német mese. Volt egyszer egy kisfiú, aki sehogy se tudott elaludni, pedig már 100-ig is elszámolt, és mégse. Egyszer csak oda nézett a játéksarokba, hogy vajon mit csinál a mackója. S mit látott? A függöny nyílásán besütött a hold, és a kék holdsugáron begurult a szobába egy kicsi nullás. S mire jobban felucsudott, már jöttek, suhantak, bukfenceztek befelé a többiek is. Az egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences. És amikor mind együtt voltak, az egész csapat, odaültek az ágya mellé, és tanácskozni kezdtek, hogy mit játszanak. Elhatározták, hogy egyedem-begyedem sarkantyút. És mindjárt el is mondták együtt az egészet, hogy a szerepeket kiosszák maguknak. Egyedem-begyedem sarkantyú, ki lesz köztünk félnyakú, falukovácsa vagyok, szomszédlovát vasalom, vasszegekkel szegelem, vaskampóval kongatom, csircsár, csebogár, ecki-becki-berecki, hátba ütlek, szaladj ki! Hogy melyikükből mi lett? Sosem találnátok ki, inkább elmondom. Az egyesből lett sarkantyú, a kettesből félnyakú, hármasból a falu kovácsa, négyesből a szomszéd lova, ötösből görbe vasszeg, hatosból a vaskampó, hetesből a csircsár, nyolcasból csebogár, kilencesből az ecki-becki-berecki. Mindez rendjén is lett volna, csak éppen egyik se volt megelégedve a szerepével. És egyszerre olyan csetepatét csaptak, hogy még a holdsugár is kiszökött a szobából. A görbe vasszeg kalapálta a vaskapót, a szomszéd lova patkolta a falukovácsát, a félnyakú kergette a sarkantyút, a csircsár püfölte az ecki-becki-bereckit. Szép kis móka volt. Csak a bölcs, kövér nyolcas nem mozdult sem erre, békésen ült az ágy szélén, s azt mondta, csebogár. Egyszer aztán váratlanul előmászott a szekrény alul a kicsi nullás. Ugyanis oda menekült be ilyettében, amikor a többiek veszekedni kezdtek. És most megkérdezte bátortalanul. Hát ővele senki se törődik. Gyere ide! Intett neki az öreg nyolcas, aztán barátságosan kézen fogta és odavezette a sarkantyúhoz, aki az egyes volt. Így né, mondta az egyesnek. Vedd csak magad mellé ezt a nullást, így együtt már értek valamit. Tízes vagytok. Egyedül úgyis csak az egérjukba bújn ez a szegény nullás. És úgy lett. Az egyes és a nullás besétált a kisfiú párnája alá, és egyszerre csönd lett a szobában. A kisfiú felnyitotta a szemét, hogy meglesse, hová tűntek a számok, de az öreg nyolcas már ott ült az orrán, keresztbe feküdt a két szemén, és semmit se látott, hallott többet. Csebogár, gondolta, s elaludt.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A fa története. Egy kora tavaszi napon a Yukon folyó partján bújt ki a földből a fácska. Majd ahogy teltek, múltak az évek, a fa egyre erősebb és sudárabb lett. És nem sokára ő lett a legmagasabb a folyóparti fák közül. A fa délcek természetét mások is észrevették. Gyakran megálltak előtte a közeli indián törzs tagjai, hogy megcsodálják vaskos törzsét, nagyságát, erejét. A fa pedig boldogan hallgatta az elhangzó dicséreteket. Mire beköszöntött a tél, a fa még mindig szilárdan állt a folyóparton. A fa a viszontagságok ellenére is bátran kitartott, nem panaszkodott, csak összeszorított foggal tűrte a hóesést, a fagyos szelet és a csípős hideget. Majd ahogy közeledett a tavasz, a fára újabb megpróbáltatások vártak. Az idő egyre melegebb lett, a hó olvadni kezdett, és a rengeteg víztől megáradt a folyó. A víz olyan erővel tört utat magának, hogy mindent elpusztított, ami az útjába került. A fa néhány társa is veszélybe került, az erős sodrás gyökerestül tépte ki őket a földből. A fa szomszédját is fenyegette az ár, de a hatalmas fa bátran megtámasztotta törzsével, nehogy elvigye a víz. Ám a rohanó víz idővel erősebbnek bizonyult, és magával ragadta mindkettőjüket. A folyó csak hömpölygött, a víz egyre sebesebben áramlott, és közben a hátán ott utazott a fa. Na hát, micsoda pompás utazás! Végre virágot láthatok, gondolta a kíváncsi fa. Boldogan tekingetett körbe, és izgatottan várta, mi újat tartogat még neki a vidék. Ám idővel kezdte megunni a szüntelen rohanást, s már alig várta, hogy végre megpihenhessen. A sok látnivalótól lassan elfáradt, és elbóbiskolt. Mikor felébredt, egy homokos parton találta magát, egy indián közeledett feléje. A férfi megtapogatta a fa vaskos törzsét, majd elővette a fejszét, és levágta az ágait. Mi ez a csiklandós érzés? Töprengett a fa, és közben alig tudta visszatartani a nevetését. Majd az indián neki látott a kenu készítésnek. Méricskélt, farigcsált, csiszolt, és közben végig nagyon gondosan bánt a gyönyörű fával, nehogy megsértse. A fának pedig tetszett a törődés, és nagyon büszke volt új külsejére. Aztán egy nap az indián a vállára vette a kenut, és elvitte a falujába. A fának tetszett az új otthona. Az indián és a felesége pedig igazán megbecsülték az új kenujukat, színes mintákat festettek rá, és csodálatos bőrökkel vonták be. Mikor kész lett a kenu, az indián elvitte első útjára, a félelmetes és tajtékos tengerre. A fa élvezte, hogy a törzsét újra a víz simogatja, s most olyan sebesen siklott, mint előtte még soha. Az indián az egész napot a tengeren töltötte, elszánta nevezett egyre távolabbi vizekre, hogy zsákmányra vadásszon. A fa minden tőle telhetőt megtett, hogy gazdája dolgát megkönnyítse, és igazán büszke volt, mikor az indián elejtett egy óriási fókát. Attól a naptól fogva a fa napjai mind ugyanúgy teltek. Már kora hajnalban kifutott a gazdájával a vízre, és egész nap a tengert járták, friss zsákmány után kutatva. Ez volt a fa életének legboldogabb időszaka. Aztán, mikor beköszöntött a tél, az indián lehúzta a kenu bőrbevonatát, és többé nem ment ki vele a tengerre. A fa egyre magányosabban érezte magát, és a hideg idő is kikezdte az egykoron életerős fát. Ám egy nap nyüzsgés támadt a faluban. Az indiánok ünnepségre készültek, és az eseményre meghívták a környező népeket is. A fának eleinte tetszett a jövésmenés, de aztán elfogta egy baljós érzés. Mikor beesteledett, a vendégek körülállták a tábortüzet, imákat mormoltak, énekeltek és táncoltak. Majd egyszerre mindenki elhallgatott, és a kenu gazdája ünnepélyesen odaajándékozta a hajót egy másik törzs főnökének. A fa szomorú volt, hogy el kell válnia a kedves indiántól, és csak reménykedni tudott, hogy az új gazdája is vigyázni fog rá és megbecsüli őt. Ám az idős indián nem törődött túl sokat vele, lefektette a parton, aztán magára hagyta.
Így történt, hogy mikor jött egy nagyobb vihar, a hullámok és a szél felkapták a hajót, és kisodorták a nyílt tengerre. Az áramlatok ide-oda dobálták a kenut, és csak hamar a fa elvesztette az eszméletét. Mikor magához tért, egy ismerős kavicsos parton feküdt, ahol a gazdája először rátalált. Végignézett magán, és alig hitt a szemére. Keze és lába nőtt. Éppen úgy nézett ki, mint bármelyik indián harcos, csak éppen nem volt ruhája. Feltápászkodott, és lassan elindult a gazdájának a kunyhója felé. Nem akart bajba keveredni, így egy bokorban bújt el, amíg besötétedik. Mikor végre a nap eltűnt az égről, a fiú is előbújt a bokorból. Oda ment a kunyhóhoz, ahol éppen az asszony söprögetett. Isten hozott idegen, köszöntötte az indián felesége. Nem vagyok idegen, rázta a fejét a fiú. Nálatok éltem, amíg el nem ajándékoztatok egy gonosz indiánnak, aki nem törődött velem, mondta az ifjú, de az asszony csak értetlenkedve nézett. Kisvártatva megjelent az indián harcos, és azonnal felismerte a fiút. Üdvözöllek, fia! Kérlek, felejtsük el a múltat, és élj ezen túl velünk. Nem. Ha eddig nem kellettem, akkor ezután sem maradok veletek, felelte a fiú, és elment, hogy saját sátrat építsen. Nem sokára az ifjú indián megházasodott és családot alapított. A környék legbátrabb és legügyesebb vadásza vált belőle, s hála neki, a falu sohasem éhezett többet. Hogy korábban magas és sudár fa volt, senki sem tudta. Csak a járása árult el néha, mert még öreg korában is olyan méltóság teljesen is délcegen járt, ahogy senki más.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá?
0: Csukás Mese Rádió.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A szegény asszony kakasa. Sajóvölgyi eredeti népmese. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egy kakasa. Olyan szegény volt az asszony, hogy még megevő falatja sem volt. Így ő kigyelme biz a kakasát se igen traktálhatta zabbal és kukoricával, hanem ha kapart magának evett, ha nem kapart, hát koppant a szeme. Egyszer a kakas, amint a szemétdombból kapargált volna, egy gyémánt félkrajcárt talált, melyet a gazdasszonyának át is adott, hogy vegye rajta zabot és kukoricát, és etesse, itassa meg. De a szegény asszony rá se hederített a kakasára, hanem a gyémánt félkrajcárt bedobta úgy a láda fiókjába. Itt egyszer a kakasnak eszébe jut, hogy neki pénze is van, mégis koplal. Felszállt a szegény asszony ablakába, s így elkezdi. Kikirikú, kukurikú, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt az asszony kijön a szobából, s a kakast elveri az ablakból, de az innen a kerítésre, a kerítésről a kéményre szállt, mindenütt kiabálván. Kikirikú, kukurikú, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Mit volt mit tenni a szegény asszonynak? Előkereste a ládafiókból a gyémánt félkrajcárt, és kihajította az ablakon, mondván, vigye a fene vele együtt! A kakasnak sem kell több, felkapja a gyémánt félkrajcárt, és elszaladt vele világul, mint a karilova. S mint mén mendegél a kakas, egyszer előutó talál egy pocsolyát. Átlépni nagy volt, átszállni pedig kicsiny, ezért a kakas, mimit nem cselekszik, csak elkezdi. Szíd fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. Szíd fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. És a kakas begye mind felszítte a vizet, és ezzel tovább ment. Csak mén, csak mendegél, egyszer előutó találja a török császárt, ki azt kérdi tőle. Hová, hová, círmos kakas? Egy gyémánt félkrajcárt találtam, itt van a számban, bagó helyet betettem, sos már addig megyek, míg valaki ezt a gyémánt félkrajcárt kölcsön nem kéri. Sose fáradj tovább, add nekem, egy hét múlva kettőt kapsz érte. A círmos kakas odaadta a gyémánt félkrajcárt a török császárnak, de eltelik az egy hét, el a másik is, de a török császár csak nem fizet. Itt a kakas felszáll a kerítésre, és csak elkezdi. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! A kakas lekergetik a kerítésről, de az innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, s mindenütt kiabált. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár kikiált az ablakon ilyentképpen. Hej, cselédek! Fogjátok meg csak azt a círmos kakast, s vessétek az égő tüzes kemencébe! A cselédek sem restek, megfogják a kakast, s belevetették az égő tüzes kemencébe, hol csak elkezdi a kakas. Bocsásd, begyem a vizet, hogy oltsa el a tüzet! Bocsásd, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Itt a sok víz mind kiömlött, a tüzet eloltotta, a kakas pedig minden baj nélkül kirepült az égő tüzes kemencéből, és újra felszállt a kerítésre, mondván, kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a kakas lekergetik a kerítésről, de innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, és mindenütt kiabálta. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár másodszor is kikiált az ablakon, mondván. Hej, cselédek! Fogjátok meg azt a kakast, s vessétek a darás fészekbe! A cselédek sem hagyták ezt kétszer mondani maguknak. A szegény círmos kakast lefülelték valahol a sövény mellett, s bevetették a darás fészekbe, s itt csak elkezdi a kakas. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát. És a begye mind felszitta a darazsakat, s ekkor a kakas kirepülvén a darás fészekből újra a kerítésre szállt, hol ismét csak elkezdi. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Itt a cselédek hajszolják a szegény kakas, dobálják, űzik, verik, de a kerítésről a szemétdombra, innen pedig a kéményre szállt, s mindenütt kiabálta. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Itt a török császár harmadszor is kikiált az ablakon. Ugyan fogjátok meg azt az átkozott círmos kakast, hagyd tegyem a bugyogó műlepébe! A cselédek sem restek, s addig hajszolták a szegény círmos kakast, míg valahol a kerítés mellett lefülelték, s átadták magának a török császárnak, ki menten bedugta bő bugyogója ülepébe. De a kakas itt is megszólalt. Kéri kukukuriku török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kéri kukukuriku török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Ej, a török császár sem rest. Ráül a kakas nyakára, és ekkor az csak elkezdi. Bocsásd begyem a darást, hogy csípje meg a farát. Bocsásd begyem a darást, hogy csípje meg a farát. És a begyéből mind kizúdult a sok lódarás, és nekiestek a császár farának, s úgy össze-vissza csipdelték, mintha hegyes tűkkel szurkálták volna.
2: Jaj, végem van,
1: ordított a török császár. Ne, itt van a gyémánt félkrajcárod. 3 kád pénzt is adok, csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Jaj, odaadom a fele királyságomat legszebbik leányom kezével együtt. Csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Hely, a círmos kakas csak ezt várta, és akkor parancsolta. Szídd fel begye madarást, hogy ne csípje a farát. Szídd fel begye madarást, hogy ne csípje a farát. És a sok lódarázs, mint valami köpübe, visszatakarodott a círmos kakas begyébe. És ekkor a círmos kakas kiugrik a szoba közepére, megrázkódik, és olyan szép legényé vált, hogy keresve se lehetett volna párját találni. Ki aztán feleségül csak ugyan elnyerte a török császár nagyobbik leányát, s a török császár holta után ő lett a király, de mint ilyen, a szegény özvegyasszonyról sem felejtkezett meg, hanem magához vette, s anyjának fogadta. Eddig volt, mese volt.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Egy kedves találós kérdéssel készültem nektek. Így szól. Ennek a kis kartonlapnak szép kép van az elején, a hátuljára pedig írhatsz üzenetet. Ünnepekkor, születésnapra vagy nyaralásról szokták elküldeni. Postán utazik, és örömet, jó kívánságokat visz annak, aki megkapja. Mi lehet ez? Igen, ez a képeslap. Én nagyon szeretek képeslapot kapni, mert olyan kedves gesztus és jól esik, hogy gondoltak rám. De természetesen írni is szeretek. A nagyimnak születésnapjára mindig zenélő képeslapot küldünk. Nagyon szereti. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok. Manapság sokat hallani a napelemekről, tudjátok, azokról a fekete téglalap alakú dolgokról, amik például a háztetőkön vannak, és az a feladatuk, hogy a napfényét energiává alakítsák át. Így lehet a napfény segítségével működtetni mondjuk a világítást vagy a fűtést. De azt tudtátok-e, hogy egy magyar hölgy, Telkes Mária volt az a tudós, aki feltalálta, hogy hogyan lehet a nap energiáját tárolni? Bizony, ráadásul ő építette meg az első kizárólag napenergiával fűtött házat is, a napházat. Egyébként ezt én is Tudor Kukactól tudom. Ő mesélte, amikor a napenergiával működő föld alatti fúróján dolgozott. Sajnos ez a találmánya nem működött, hiszen a föld alá nem süt be a nap. De ettől szép a tudomány. Sok kísérletezésen átvezet az út a nagy áttörésig.
1: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik.

12-e között olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30-kor. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30-kor a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kacor király, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Egy asszonynak volt egy kis macskája. Egyszer ez a macska a tejfelt megette. Mire az asszony jól megverte és elkergette a háztól. Kiment szegény macska, s egy híd végébe leült, nagy szomorú. Ott ült a róka a híd végén, lógat

0: a lompos farkát. A macska nekifutott, játszott vele, mire a róka egyszer csak hátra nézett. Ekkor a macska egész méltósággal felborzolt a bundáját. Kérdi a róka, ki vagy te?
1: Én vagyok Kacor király.
0: Kacor király? Soha nem hallottam híredet sem, mondta a róka.
1: Én, tudd meg, a legszebb madarakat elfogom reptében, állatot megregulázok, olyan nagy hatalmam van.
0: Megijedt ekkor a róka, és szépen kérte, menjen el vele a barlangjába, meghívja ebédre. A macska se várt két hívást, éhes is volt, így szépen ketten elmentek.
1: A róka igen jó szívvel látta, büszke volt a vendégére.
0: Csirkehúst, mindenfélét adott neki, jól tartotta az éhes macskát. Már igen jól éltek ott ketten, amikor egyszer arra megyen egy kis nyúl. A róka kiszalad barlangjából, s azt mondja neki, hallod-e nyúlkoma, itt ne járj, mert az én uram, a Kacor király, ha ki jö, nem tudod, merre szaladj. Megijedt erre a kicsi nyúl, s elszaladt. Mikor már elég messze volt, leült egy helyre, és gondolkodott, vajon milyen lehet ez a Kacor király? Ekkor odasonfordált hozzá egy medve, kérdi a kis nyúl. Hát, hova mész, medvekoma?
1: Megyek ides ide, az erdőbe.
0: Jaj, arra ne menj, koma, mert a róka koma azt mondja, hogy az ő ura, a Kacor király, ha kijő, nem tudjuk, merre szaladjunk. No,
1: én már csak azért is elmegyek, feleli a medve. Hadd lám, milyen az a Kacor király.
0: El is indult, és mikor a barlangnál jár, kijő a róka, s mondja. Hallod-e, medve koma, itt ne járj, mert az én uram Kacor király, ha kijő, nem tudod, merre szaladj.
1: Megijed erre a medve, s visszamegy a kicsi nyúlhoz, s elbeszéli, hogy járt ő is.
0: De csak szeretné megtudni, milyen az a Kacor király. Amint ott tanácskoznak, érkezik a farkas, s mondja, no, halljátok, medvekoma, nyúlkoma, mi történt velem? Amint jövök a rókakoma, kifut elém barlangjából, hogy ott ne járjak, mert az ő ura Kacor király, ha ki ő, nem tudom, merre szaladjak.
1: Tanácskoznak hárman, mit tehetnének, hogy láthassák Kacor királyt.
0: Hát, akkor érkezik éppen a varjú is. Az is panaszolja, hogy mit mondott neki a rókakoma. Már négyen tanácskoznak, s végül azt határozzák, hogy elhívják ebédre őket. Igen ám, de kinek mi legyen a feladata? Azt mondja a varjú. Nyúlkoma, te kurta farkú vagy, nem kell félned a tűznél, hogy elégsz. Légy hát te a szakács.
1: Medvekoma hordjon a konyhára fát, farkaskoma pedig süsse a pecsenyét, s tegye az asztali szolgálatot. Én pedig majd elmegyek, s meghívom őket ebédre.
0: No,
1: mikor már mindegyiknek ki volt osztva a szerep, varjúkoma el is ment, hogy meghívja a vendégeket. Mikor a róka barlangjánál leszállott egy fára, nagy méreggel kifut a róka, és azt mondja, hallod-e te varjúkoma, már egyszer megmondtam, hogy itt ne járj, mert az én uram Kacor király, ha ki ő, nem tudod, merre szaladj.
0: Megengedj, rókakoma, feleli a varjú, medvekoma, nyúlkoma, farkaskoma üdvözölnek, s holnap jó szívvel látnak Kacor királlyal együtt ebédre. A róka bémegyen barlangjába, s mondja Kacor királynak, amit a varjútól hallott. Az el is fogadja a meghívást, mert igencsak ehetnékje volt. Kiment újból a róka, s mondja a varjúnak, hogy elmennek, csak beszélje el, hova.
1: Eljövök én holnap értetek, feleli a varjú. Majd visszarepült, s megjelentette a többieknek, hogy róka koma és Kacor király elfogadták a meghívást.
0: Azok erre aztán nekikeztek, főztek, sütöttek, szorgosan készülődtek.
1: Másnap megterítették az asztalt, és
0: elküldték a varjút a vendégekét. Kacor király nagy méltósággal lépdelt, de a varjút végig szemmel tartotta, mert bizony félt tőle.
1: De félt a varjú is. Egyik fáról a másikra szögdösött, úgy vezette őket. Mikor odaérkeztek, úgy megijedtek medve, nyúl és farkaskoma, hogy az csuda. A nyúlkoma menekülni akart, de a tűzbe futott. Medvekoma egy nagy fába úgy belevágta a fejét, hogy ketté hasadt. Farkaskoma pedig úgy elszaladt, hogy tám még máig is szalad. A róka és kacor király leültek az asztalhoz, jól belakmároztak. S máig is élnek, ha meg nem haltak.
2: A Kacor király című mesét hallottátok.

Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a magyarban is vannak igazi varázsszavak? Hallgass csak, hoztam neked néhányat. Csiribú, csiribá, hókusz, pókusz, pritz, pratz, prutz. Te mit szoktál mondani, amikor játékból varázsolsz? Neked is vannak titkos varázsszavaid, mint a mesékben a varázslóknak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mit hallgatsz?
1: Jó kérdés.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Képzeljétek el, van valami, amit gyakran láthattok a házatokban, de nem mindenhol található meg, csak a szobákban. Van egy hosszú nyaka, ami a plafon felé nyúlik, és amikor éjszaka sötét van, egyetlen gomnyomással világosságot varázsol. Nem forró, de mégis fényesen ragyog. Mi lehet ez? Gondolkodjatok egy kicsit, és ha már megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Bizony, ügyesek vagytok, ez az állólámpa. Ez volt már a találós kérdésem. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Legközelebb is tartsatok velem.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Banner Géza vagyok. Zsombi és Gergő meséje következik, ami egy igazi barátságról szól, ami arról szól, hogy minden körülmények között kiállok a legjobb barátomért, megvédem, ha kell, harcolok érte. Gévai Csilla a szerző, és az a címe, hogy kiállok a barátomért. Aznap délután az oviban nagy volt a béke és a nyugalom. Zsombi és Gergő az új műanyag kockákkal játszottak. A csodálatos sárga kockákból annyi érdekes dolgot lehetett építeni, házakat meg iskolát, olyan városházát, aminek egy csengős óra lehetett a tetején. Az a csodaszép csengős óra. Mindenkinek az volt a kedvence. Volt rajta egy piros gomb, ha azt megnyomták a gyerekek, csilingelt is. Az óvónéninek már szabályt is kellett hozni arra, hogy ne legyen emiatt a csilingó óra miatt veszekedés. Igazságos döntés született, minden gyerek kettesével 15 percig játszhatott vele. Ezen a napon az utolsó pár Zsombi és Gergő volt, utána már lejárt a játékidő, és a gyerekek kimentek az udvarra. Zsombi nagyon szeretett Gergővel játszani, jól megértették egymást. Miközben építettek, halkan megbeszélték, hogy majd, ha nagyok lesznek, építészek lesznek, és ugyanúgy együtt fognak építeni, de akkor már igazi, nagy házakat. Figyelj, Gergő, és akkor majd viselni fogunk olyan sárga bukós isakot is, mert kimegyünk majd mindig megnézni, mennyit nőtt az új ház, mondta Zsombi lelkesen. Jó, viseljünk, válaszolt rá Gergő. Gergő hallgatag, visszahúzódó fiú volt. Már majdnem kész volt az építmény, amikor az óvónéni elkiáltotta magát, hogy rendrakás, utána kézmosás. Zsombi felpattant, és már rohant is a mosdó felé. Gergő pedig szófogadóan kezdte visszatenni az elemeket a dobozba. Pár perc múlva már minden a helyén volt. A gyerekek felvették a kinti ruhát, a kabátot, és már szaladtak is ki az udvarra. Mire visszaértek, az óvónéni már várta őket. Mindenkit megkért, hogy üljön le a mesélős szőnyegre, mert beszélni szeretne az ő okos és kedves nyuszi csoportjával. A gyerekek kíváncsian várták, hogy mit fog mondani nekik. Kedves gyerekek, tegye fel a kezét, aki ma játszott az építővel. A levegőbe lendült 8 kis kéz. Most pedig tegye fel a kezét, aki utoljára játszott a játékkal. Ekkor már csak Zsombi és Gergő keze maradt fent. A csoportban ekkor mindenki ezt a két kisfiút nézte. Az óvónéni ekkor lesütötte a szemét, majd így szólt. Rendben van, letehetitek a kezeteket. Amíg az udvaron voltatok, én ellenőriztem a kockákat, és sajnos a csengő hiányzik. Esetleg nem szeretnétek valamit mondani?
4: Én nem, válaszolta határozottan Zsombi. Én sem, mondta félénken Gergő.
3: Hát, pedig az nem tűhetett el csak úgy magától. Persze, hogy nem, de mi sem voltunk, nem vettük el, állt ki magáért és a barátjáért Zsombor. Együtt pakoltátok el? Kérdezte az óvónéni komolyan.
4: Á, igen, vagyis nem. Én kirohantam, Gergőre hagytam a pakolást, ez nem volt szép dolog tőlem, döbbent rá Zsombi.
3: Tehát akkor, Gergő, te voltál az utolsó, aki látta a csengőt, állapította meg az óvónéni. Gergő, te betetted a dobozba a csengőt?
4: kérdezte ekkor már csak Gergőt, az óvónéni. Gergő nem válaszolt, könnybe lábadt a szeme, annyira rosszul esett neki, hogy az óvónéni azt hiszi, hogy eldugta vagy elvette a csengőt. Csak nézett maga elé, és egy picit ingatta a fejét. Zsombor, amikor látta, hogy a barátja szomorú, rögtön a védelmébe vette őt. Óvónéni, Gergő biztos, hogy nem vette el a csengőt, ő ilyet soha nem csinálna. Az óvónéni meglepődött Zsombor bátorságán. De akkor hová tűnhetett a csengő? Kérdezte Zsombitól az óvónéni. Én tudom, szólalt meg ekkor egy pöttöm lányka, Zitus. Honnan? Kerekedett el az óvónéni szeme. Hát azért, mert lyukas a doboz, válaszolt az Zitus nevetve. Az óvónéni ekkor felállt és odatette a dobozt a gyerekek elé. Kinyitotta, majd odahívta Zitust, hogy mutassa meg, mire gondol. A kislány odament és megmutatta azt a részt a doboz belsejében, ami mindent megmagyarázott. A doboznak ugyanis volt egy műanyag része, amin tényleg volt egy kis lyuk. A lyuk mögött pedig ott lapult a csengő. Az óvónéni rögtön megértette, hogy most bizony ő hibázott. Félreértette a helyzetet, és igazságtalanul gondolta Gergőről, hogy elcsente a csengőt. Gyerekek, látjátok? Egy felnőtt is tévedhet. Sajnálom, Gergő, hogy meggyanúsítottalak. Bocsánatot kérek tőled. Erre a megoldásra egyáltalán nem gondoltam. Ekkor Gergő felnézett, és rámosolygott az óvónéniére. Semmi baj. A legfontosabb, hogy Zsombi hitt nekem. Mert ő a barátom.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Kádár Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Mátyás király és az okos leány. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekéren, hol gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajtatott át egy falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás, kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem Alásan, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondatlanok kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse el onnan azt a követ, de meg is nyúzassa, mert ha nem, a fejével fizet. Mondta haragosan a király, s egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van, elhengeríteni csak elhengerítették az útból azt a malomkövet, de hogy a mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyúzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, mi lelte kendet, hogy olyan nagyon töprenkedik? Kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hagyd el, leányom, nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja. Hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte mi baja. Erre járt a minapában Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, összetört a hintója kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk, jaj, mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette-e azt az átkozott malomkövet? Megnyúzatta-e, ahogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett. Állt elő takarosan a bíró lánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzathattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott mit válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány, van én nekem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat, feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye, abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nekem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nekem azt a korsót. Én szívesen. Csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki a 100 esztendős korsarát. Ki látott már olyant, hogy valamit a színéről megfoltozzanak? Felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem-mentem az országban, de ennek a leánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való. El is veszem feleségül. A Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét, boldogan éltek, míg meg nem haltak.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vad gesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vad gesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Kassai Etelka, a Békavár hercege. Egy nap a Béka király Békavárának langyos vízű, hínáról elésű tavában egy kis zöld varangyos béka született, egy apró herceg, egy még apróbb koronával a fején. Ám az a kis béka szerfelett különbözött a többi békától, csak a vízben érezte jól biztonságban magát. Hiába szerették volna a szülei, meg a testvérei, meg az összes békarokon, meg az alattvalók, hogy jöjjön ki a vízből, mutassa meg magát. Hiába szerették volna, hogy töltsön velük egy kis időt, játszon velük a mocsaras parton, a zsombékok tövében. Ő nem és nem ment. Félt attól, ami a vízen kívül várt rá. Egy idő után elunták a csalogatást a többiek, a szóba került a kis béka herceg csak brekegtek egyet lemondóan, és magára hagyták őt a vízben. Azért néha odaszóltak neki valami bíztatót, olykor ijesztették is, hogy ha kihűl a víz, bizony bajba kerülhet, nem hallgatott rájuk, nem is válaszolt. Azért figyelte a többieket, és sajgott valami ott belül. Szívesen heveredett volna ki ő is a napsütötte sárba egy-egy percre, hogy igazán felmelegedjen a többiekkel, de nem mert. Inkább a tó fölött szádosó pillangókat figyelte, meg a szitakötőket, ahogy szivárvány színben csillogott a szárnyuk, meg azokra a mesékre figyelt nagyon, amiket a békavének meséltek a többi békaporontynak. A pockokról is sok mesét, sok rémtörténetet hallott, és azok a mesék jéghideg félelemmel töltötték el a szívét. Jaj, a pockok, jaj, azok a fogak! Csak remélte, hogy a pockok nem tudnak úszni, arra gondolt, lehet csak nem akarnak. Hiszen ha ő is tudna a szárazföldön is élni, talán a pockok is alkalmasak a vízi életre. Csak valami erő visszatartja őket az úszkálástól. Ezen a kérdésen sokszor és hosszasan eltűnődött. Nagyon nem is tudott más csinálni hatalmas aranyszín szeméig a vízbe merülten, csak nézelődni lustán és gondolkodni a világ folyásán. Egy nap azonban, amint nézelődött a tó nyálkás, langyos vizéből kifelé, egyszer csak keserves, brekegő sírás ütötte meg a fülét, egy kis varangyos békalány lábára valami fényes szál, damil tekeredett, sehogy se tudott megszabadulni tőle. Úgy odakötözte egy nátszálhoz az az eltéphetetlen, láthatatlan szál, szinte foggyul ejtette. A békaherceg csak hallgatta azt a nagy, panaszos sírást. Végül nem bírta tovább, és egy hatalmas ugrással a nátszál a békalány mellett termett. Szinte magától mozdultak a lábai, mert sehogy se bírta elviselni tovább azt a zokogást. Amint a kis varangyos békalányt megpillantotta, olyat dobbant a szíve, még a tó túlsó partján is lehetettán hallani. Segíteni akart, de hát hogyan? Addig ugrándozott a csapdába esett békalány mellett, míg végül eszébe jutott, hogy a vének azt mesélték, a nádas szélén, már jó messze a víztől élnek a pockok. Azt is mesélték, hogy él köztük egy óriási tűhegyes fogú pocok. Amióta csak kidugta a fejét a vízből, mindig félt attól a legendásan mérges hírben álló pocoktól. Magányos éjeleken, amikor a többi béka hangversenyt adott a tópartján a holdfényben, ő azért rimánkodott magában, az a pocok meg ne hallja a többiek békaénekét, jaj, csak a pocok be ne ugorjon mellé a vízbe. Így aztán, ha a legnagyobb fogú pocok került szóba, úgy rettegett, ha nem lett volna amúgy is nyakig a vízben, elöntötte volna a hideg veríték. De nem volt mit tenni, segítséget kellett kérnie. Dobogó szívvel ugrándozott a pocok lakhelye felé, életében nem félt még úgy soha. Pocok! Szólt be a pocoklukba halkan. Kérlek szépen, itthon vagy? Hát hol lennék, te gyerek? Tán nyakig a vízben? Morgott zsörtölődve a pocok. Mit akarsz? Csodálkozott rá aztán Béka hercegre, mert bizony a pockok is hallották ám, hogy se éjjel, se nappal el nem hagyja az a tóvizét. Bárhogy is remegett a hangja azonban a félelemtől a Béka hercegnek, azért sorban elbeszélte, milyen nagy bajba került az a csöbb békalány. Na, a pocoknak se kellett kétszer mondani, már surrant is hangtalanul a nátszálak között a békalány felé. Hegyes fogaival pár pillanat alatt elrágta a zsinort, és még alaposan össze is tekerte azt, bele ne akadjon más a nádas lakó közül. A kis béka hercegnek meg a pocoknak aztán köszönetet mondott a megmentett békalány. Attól kezdve aztán, hogy a bátorság és a segíteni akarás elűzte a félelmet, a kis béka herceg sok-sok időt töltött a parton is. A legtöbbet a békalány társaságában. Egy idő után annak rendje és módja szerint beköltöztek a békavárba is. Ezernyi béka porontjuk született, és annál is többnek mesélték el, hogyan lesz a félelemből erő, az ugrásból szerelem.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza, tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancsinello is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanú. Egy idő után már maga Pancsinello is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanú, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa manó volt. Luciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancsinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lucia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
2: Élit?
1: Igen, Élit a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancsinello. De Lucia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancsinello hazament. Leült az ablak elé és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szemeszája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancinello lassan megfordult, és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis manó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli, tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy. Pancinello felnevetett. Én? Értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod. Micsoda? A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted? Hát, még nem nagyon. Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: nézett, elszállt komorkedve, felújjongva tört fel mohó gyomornedve, és szólt álnok bájjal. Tollad, ó, beékes, hogy madárkirály légy régen esedékes, és a neved holló, oly olvadó, omló, csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. A dicséret szép szó, ám de a bírálat már olyas valami, mit ki nem bír állat. Így hát a holló, hogy meggyőzze a dőrét, vad rikácsolással tátotta ki csőrét. A sajt lehullott, erre várt a róka, ezúttal elnyerte tetszését a nóta. Első variáció. A róka szájában egy jó darab rokfort. Megette a felét, de már az is sok volt. Komoran ült ott fenn a holló a hársfán, s megakadt a szeme mesebeli társán. Nosza ő is rögtön ravaszkodni kezdett, fondorkodott tervet, s az eredmény ez lett. Ha ez nem ismeri Ezópusz meséjét, megadta a sors a sajtszerzés esélyét, és már is megszólalt cifra ódon módon. Ó, rókám, ne hidd, hogy táncsok gúnyolódom, királyi palásnál szebb vörhenyes bundád, le is nyúzzák rólad, mielőtt megunnád, mégis tekintélyed csorbítja a szégyen, hogy hangod megcsuklik fent a magas C-ben. Rókánk esértésre tágra tátva száját, cáfolatul tüstént üvöltött egy skálát. De meg kell jegyeznem erről az esetről, hogy a sajt a fára azért nem esett föl. Második variáció. Fencsicsült a holló, falt sok puszta dőrit, annyi maradt mégis majd lehúzza csőrit. Lent a rókánál egy jó nagy ementáli, de már falánk gyomra kezdett ellenállni. Hogy látta a hollót, ez megcsömörlött. Brr, még egy sajt, morgott. Vigye el az ördög! Hogy vagyunk? Szólt oda a holló ásítva, s a sajt lehullott a sejmes pázsitra.
1: Fúj! Vidd el!
0: Nyöszörgött undorral a róka, s amit tett, azóta nevezték el róla. Harmadik variáció. Éhesen gubbasztott hollónk a hárs ágán, s töprengett az idők változandóságán. Éppen arra kószált a bús sovány róka, sajt likat sem evett húshagyó kedóta. Megváltva a hollót, könnyesen sóhajtott. Mit ér ravasságom, ha neked nincs sajtod? Nincs, felelte a holló. Rég nem ettem sajtot, viszont dalolhatok, hogyha úgy óhajtod. Tudom, kedvedre volt múltkor is az ének.
1: Sajttal, szólt a róka, így kell a fenének.
0: Negyedik variáció. Fencsicsült a holló a dúshársfa ágán, csőrében trapista hivalkodott sárgán. Jött az éhes róka, látta, hogy a helyzet megegyezik azzal, amit Ezópusz jelzett. Szólt hát álnok bájjal, tollad ú, beékes, hogy primadonna légy régen esedékes, és a neved hallga, hogy leng lágyon, holló. Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. De hiába várta a ravaszdi róka, hogy sajtesőt hullat majd a holló nóta. Mi volt-e, mert nem várt, különleges, ritka, szerény, józan, okos hallgatásnak titka? Nem hajszolt a dicsvágy, sem nagyzási hóbort? Nem. Az igaz viszont, hogy fehér holló volt. Ötödik variáció. Fenn a hollócsőrben egy szép kicsik vargli. Gondolta a róka, jó lesz kicsikarni. S bár az ezópuszi helyzet elé tárult, csak felnézett szótlan, ácsorgott és pám. Bámult sóvár szemmel, csendben, pedig tudta ravasz hízelgéssel könnyen sajthoz jutna. A holló csak várt odafent a hársfán, szeme kérdőn függött mesebeli társán. Miért hallgat a holló? Miért nem szól a róka, holott más a szokás 2000 év óta?

A herceg most így szól, mondd, hogy szólíthatlak. Gyere velem, és én bemutatlak az udvarnak.

0: Csak mi ketten tudjuk, hogy te vagy az a lány.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan ültették el a virágmagot? Moha és Páfrány elgondolkozva áldogáltak fatönk házikójuk előtt a kiskertben. A napocska egy ideig nézte őket égi erkélyéről, aztán aranyújjával megérintette Moha vállát. Miben töritek a fejeteket?
4: Szeretnénk a kertünkbe virágot ültetni, de nincs magunk.
3: A napocska aranyújjával rámutatott egy helyre. Épp ott heveredj.
4: Valóban ott feküdt egy kis mag, olyan volt, mint egy alvó gyermek. Kérdezd meg tőle, Moha, mi ő? Nehogy valami ki tudja, mit ültessünk el,
3: figyelmeztette Páfrány Mohát. Moha óvatosan megkérdezte a kis magot.
4: Mi vagy?
3: Verbascum, rebegte a kis mag. Ettől Moha és Páfrány nem lett okosabb, mert a kis mag latinul beszélt. Páfrány sarkával gödröt vájt a földbe, és Moha beletette a kis magot, letakarta a csúcsos sipkájával, hogy jobban csírázzon. Aztán öntözőkannával locsolták, és ezt a kis dalt énekelték neki. Kej ki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. Mire háromszor elénekelték, egy halmocska emelkedett a mag fölött.
5: Mindjárt kint is van, mondta Páfrány.
3: És valóban a halmocska megnyílt, kibújt belőle egy giliszta, és rájuk ripakodott.
6: Csípjen fel benneteket a fekete rigó a magotokkal együtt! Egyfolytában a fejem fölött topogtok, és elárasztottátok vízzel a lakásomat.
3: Páfrány fejéhez vágta a magot, és visszabújt föld alatti hajlékába. Moha és Páfrány csak ültek tanácstalanul. Végül Moha azt mondta,
6: most fordítva csináljuk. Én vájok lukat, és te ülteted el a magot.
3: Sarkával gödröt vájt, Páfrány beleültette a magot, és letakarta a csúcsos sipkájával. S megint locsolgatták, és énekeltek neki. Kelj ki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. De semmire sem mentek vele. A maga föld alatt meg sem moccant.
7: Lusta fickó, mondta Moha.
8: Hétalvó,
3: ásított Páfrány, és abban a pillanatban elaludt. Moha rászólt,
4: ébredj fel, de ő is ásított, és elaludt.
3: Hát ti aztán jó kertészek vagytok, nevette el magát a napocska az égen, és megdörzsölte aranykezét. Majd erős naphangján elénekelte.
4: Kelj ki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya.
3: Abban a pillanatban a csúcsos sipka megrázkódott, és zöld levélkék bújtak ki alóla. A napocska feléjük nyújtotta aranykezét.
4: No, gyertek csak, gyertek, segítek én nektek.
3: S ahogy segített, egyre nagyobbra nőtt a virág. A napocska szemügyre vette a gyökerektől a bimbókig, és megijedt.
4: Elgek, hiszen te nem is ibolya vagy.
8: Dehogy vagyok, mondta a virág.
4: Én ökörfarkkóró vagyok, csak a két komának latinul mondtam.
3: És akkorát kacagott, hogy egészen kivirult tőle.
4: A szakramentumát,
3: káromkodta el magát a napocska is, kis híján latinul.
4: Ezt aztán jól megcsináltam.
3: És inkább gyorsan egy felhő mögé bújt, mert abban a pillanatban Moha felriadt álmából is felkiáltott.
4: De hiszen ez nem ibolya.
3: A kiáltásra felébredt Páfrány is, és lassan körüljárta a virágot. Az ökörfark kóró már az egész tisztást birtokába vette. Szép volt, és mézillat lengedezett körülötte.
4: No és, mondta Páfrány, ibolyának nem ibolya, verbaszkumnak meg nem fogom hívni, mert elzsibbadt tőle a nyelve.
3: De Moha kijelentette, hogy minden nyíló virágnak kell, hogy legyen neve.
4: Ha kell, hát kell, legyintett Páfrány. Akkor mondjuk hívjuk ökörfarkkórónak.
3: Ebben a pillanatban a felhő mögül kikukkantott a napocska, és vidáman rájuk kiáltott.
5: De megnyugodtam, úgy megnyugodtam.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Grimm testvérek, a muzsikusok. Egyszer volt egy ember, és annak egy szamara. Vén volt a szamárs, mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, még a bogáncskórót is sajnálta a gazdája, és azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamár a szamár mégiscsak észrevette gazdája szándékát, és gondolta magában, elinal gyorsan. Na, nem is sokat gondolkodott, búcsút mondott a kapufélfának, és elindult. Ugyanhová indult? Ő bizony egyenesen Brassóba indult. Hát oda meg minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is. Ott feküdt az út szélén, és sóhajtozott magában. Hely, de megöregettem, hely, de legyengültem. Bezeg régen, mikor jól tudtam szaladni, de jó dolgom volt. Megállt a szamár, s kérdi. Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hát, hogy ne sóhajtoznék, hogy ne keseregnék, mikor leöregettem, nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet, meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat. No bizony, ha meg akar lőni a gazdád, gyere velem. Én megyek Brassóba, ott beállok muzsikusnak, beállhatsz te is. Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz, ez lesz szám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mert jár a szájad, mondotta a kopó, és a szamárhoz szegődött. Indult vele Brassóba. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoztak egy vén macskával. Az útszélén támolygott szegény fejes olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Hát neked meg mi bajod, vén bajusz vitéz? Kérdezte a szamár. Ó, ne is kérdezd, felelte a macska. Megöregedtem, a fogamat elhullattam, nem tudok egeret fogni, s vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én? Hely, bezzeg, hogy becézett, mikor százával fogtam az egeret? Na, hát sose búsulj, mondotta a szamár. Tarts velünk, gyere Brassóba muzsikusnak. Te úgyis értesz az éjjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkodott a macska, kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Brassó felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, és ott egyszerre csak meglátnak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett rajta a szíve.
2: Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? Ejnye, de levitéz lettél!
3: Hát, hogy ne lelkem, szamár atyám fia! Mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni.
2: Ó, te bolond, mondotta a szamár, csak nem engeded ezt.
3: Gyere velünk Brassóba, állj be a mi bandánkba. Neked szép hangod van. Éppen csak te hiányoztál. Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, s egy nagyot kukorékolt, ment a bandával nagy gangosa.
1: Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt is a társainak.
3: Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok, ott bizonyosan ház van,
1: mondta a szamár.
2: No bizony, akkor kászálódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás.
1: Nem sokáig gondolkodtak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb, nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, s benézett.
3: Na, mit látsz, vén szamár?
1: Kérdezte a kakas.
3: Ejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, de mennyi?
2: Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak.
3: Bezzeg, de jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk,
1: mondotta a kakas.
2: Elhiszem azt, hagyta helyben a szamár.
1: Összedugták a fejüket, mind a hányan voltak, s tanakodtak, hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak? Azt, hogy a szamára két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorikult, aztán emellett a víg muzsikaszó mellett betörték az ablakot, utcú be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok, azt hitték, hogy kísértetet láttak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyathomlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s oly virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház ódalát. Éjfél felé elámosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ijetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűzvilága elalszik, a ház elsötétedik, gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg, mondotta a vezér az egyiknek, hadlám elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a házba, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Az ám, a macska szeme volt az, de hát ezt a zsivány nem tudta. Hogy tudta volna? A gyufát a macska szeméhez tartotta, na de hiszen tarthatta, a gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsivány arcába szökött, ráfújt, s össze-vissza karmolta. Csí, megijedt a zsivány, szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az inába harapott. Mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a szamára kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, s torka szakadtából kiabált, hogy kukurikú, kikeriki, s csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, s alig tudta elmondani, hogy mi történt vele. Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vény boszorkány ül, ez amikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett meg egy ember állott, ez meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok hát az udvarra, el a szénakazal mellett, ott meg valami fekete szörnyeteg úgy ódalba vágott egy doronggal, hogy egész életemre arról kódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hogy hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide! Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
4: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: tisztelek.
1: Csucsua, csucsua, csucsua, csucsua, csucsua, csucsua, csucsua, csucsua.
0: Először tisztelek, előre két kezed.
1: Csucsua, csucsua, csucsua, csucsua, csucsua, csucsua, csucsua.
0: Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe.
1: Csucsua, csucsua, csucsua, csucsua, csucsua, csucsua, csucsua.
0: Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe.

először tisztelek, előre két kezet, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít. Először tisztelek, előre két kezet, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít. Gyerünk, ne lazsálj! Először tisztelek, előre két kezet, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít, és pohóckodik. Blablabla.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes a zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni, meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok! Ma én fogok nektek mesélni, Gubás Gabi vagyok, és nem is akármiről fogok, hanem egy rózsalépcsőről. Hogyan is épített a rózsa magának lépcsőt? De szép ez a kert, kiáltották a tündérek. Igen, de azért még mindig sok elvégezni való munkátok van, mondta a tündér királynő. Sok virág várja, hogy segítsetek kinyitni bimbójukat. Így hát a tündérek ismét munkához láttak, és mialatt az alacsonyabb virágok körül szorgoskodtak, magasan felettük a rózsa lenézett rájuk, és fájdalmasan sóhajtott fel. Bár eljönnének hozzám is a tündérek, mondta búsan. Jó reggelt, rózsa! Zümmögött a méhecske, mialatt elröpült mellette. Ugye milyen boldogság, hogy te lehetsz a virágok királynője? Milyen jó neked! Igen, nagyon jó, suttogta. De megsugok neked egy titkot, méhecske. Olyan boldogtalan és magányos vagyok, mert a tündérek nem látogatnak meg soha. Tudod, az én ágaim olyan magasan vannak. A méhecske elgondolkozott. Miért nem csinálsz nekik lépcsőt? Kérdezte kedvesen. Nagyszerű ötlet, kiáltotta a rózsa örömmel. És így, amikor a tündérek másnap reggel megérkeztek, nagyon csodálkoztak, hogy a rózsafa tövében apró lépcsők nőttek. Mire való ez? Kérdezte az egyik kis tündér, és a méhecske, aki éppen ott volt a közelében, fülébe súgta a titkot. A kis tündér nagyon megörült, és mindjárt fel is ment a rózsához az új apró kis lépcsőkön. Köszönöm, hogy eljöttél végre, suttogta a virág boldogan. Éppen aznap éjszakára tervezték a nagy tündérbált Gólyahírvölgyben. Erre a bálra valamennyi tündér hivatalos volt. Tündérországban az a szokás, hogy a bál előtt minden kis tündér meglátogat egy-egy virágot, és megkéri, hogy illatosítsa be a ruháját. Az a kis tündér, aki először látogatta meg a rózsát, felment a tövis lépcsőn, tip-top, tip-top, és amikor recs, a ruhája megakadt egy lépcsőben, és alaposan elszakadt. Jó Istenem, a szép ruhám! Siránkozott. Szegény rózsa nagyon búsult, amikor meglátta, hogy ilyen nagy bajt okozott a tüskéivel, és bár a legfinomabb, legédesebb illatával szórta tele a kis tündért, az még akkor is sírt, amikor leereszkedett a lépcsőkön. De semmi oka sem volt a szomorúságra, mert rövidesen váratlan fordulat történt. Ki hozta ide ezt a finom illatot? Kérdezte a tündér királynő, amikor már valamennyi alattvalója együtt volt a Gólyahírvölgyben. A kis szakadt ruhájú tündérhez fordult. Azt hiszem, te hoztad, Mimili. Tudd meg, kicsi hívem, hogy nagy szerencse ér. Most akartam kiválasztani azt a tündért, aki mindig trónom jobb oldalán üljön. És mert ilyen csodálatos illatot hoztál magaddal, téged választalak. Milyen boldog volt a kis Mimili tündér. Első dolga volt, hogy visszaszaladt a rózsa lépcsőhöz. Kip-kop, kip-kop, felszaladt rajta. De hogy mit mondott a rózsának, azt már nem tudom, mert a fülébe súgta, és egyikük sem mondta meg soha senki másnak.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Még...
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és most a vízről fogok nektek elmondani egy nagyon kedves kis verset. Hétvári Andrea, a víz körforgása. Felhő voltam, eső lettem, fénylő napsugár felettem. Én voltam a kis patak, hol úszkálnak kis halak. Én voltam a szép kis tó, tavirózsát ringató. A napsugár arany keze puha felhőkbe gyúrt bele. Fickándoztam fenn az égen, úsztam az ég tengerében, s mikor szomjas lett a rét, záport küldtem szerte szét.
0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
3: Elveszett alvókák. Kertész Erzsi, az ezüst mókus kincse. Azt beszélik, hogy messze délen, a valamerre tengerek környékén számos kalandor és kincsvadász él. Való igaz, hogy a kincsekre sóvárgó utazóknak érdemes arra felé hajózniuk, hiszen a valamerre tengerek titokzatos víz alatti barlangokat rejtenek, és a környező szigetek is tel is tele vannak valamikori kalózok elrejtett zsákmányaival, lelakatolt kincses ládáival. Így aztán még manapság is sokan hajóznak arra felé. Szereznek egy bárkát, ladikot, vitorlást, netán egy kalózhajót, és irány a valamerre tengerek. Mondanom sem kell, a kalózhajók a legnépszerűbbek. Némelyiken még ágyú is van, és az árbócain félelmetes zászlókat lenget a szél. Megborzong, aki csak rájuk pillant. Úgy esett, hogy én is útnak indultam nemrég, mert éppen szükségem volt egy-két kincsre. Fogtam magam, és a csónakommal elhajóztam egészen a valamerre tengerekig. Találtam kincset is, ha netán erre vagy kíváncsi, de én most nem erről akarok mesélni, hanem arról, hogy ott, a messzi valamerre vizeken találkoztam az ezüst mókussal, a messze földön híres kincskeresővel és kalandorral. Szerte a környező szigeteken azt suttogják róla, hogy ő mindig talál valamit, akkor is, amikor mások üres kézzel térnek haza a portjáikról. Sőt, amiről mások észre sem veszik, hogy talán kincs lehet, ő azt is begyűjti, és végül kiderül, hogy neki volt igaza. De mérdek kincset gyűjtött már össze az elmúlt évek alatt a valamerre tengereken. Azt azért tudnotok kell, hogy az ezüstmókussal nem könnyű szóba elegyedni. Magának való teremtés kelletlenül, majdhogynem mogorván néz az emberre. A beszéde jóformán csak dünnyögés, ma egyáltalán hajlandó megszólalni. Olyan régóta éli már a tengerészek magányos életét, hogy alig fogadja az ember köszönését, épp csak morog egy-két szót a metsző fogai között, aztán tovább kotorászik a ládáiban, meg pakolászik a hajója ferekén. Meg kell, hogy mondjam, nehéz volt a bizalmába férkőznöm. Nagyon sokat hallgattunk együtt. Én nem terheltem őt a történeteimmel, és láthatóan neki is jól esett, hogy végre van kivel hallgatnia. Nagyon bíztam benne, hogy egyszer megenyhül és elmeséli az élete történetét. A sok közös hallgatás végre meghozta a gyümölcsét. Egy szép napon, amikor ott ücsörögtünk az ezüstmókus szigetének homokos partján, és bámultuk a valamerre tengerek fodrozódó, fehér hullámait, végül tényleg megeredt a szava.
4: Nem voltam ám én mindig kincsgyűjtő, és kalandor,
3: kezdte a mesét, és rágyújtott egy pipára, mert ragaszkodott az öreg tengeri medvék és vén tengeri mókusok jól bevált szokásaihoz. Igaz, a pipafűs csíphette kicsit a szemét, mert váratlanul könnyezni kezdett.
4: Valaha egy nagyvárosban laktam, az Ezüst Fenyő utcában. Volt ott egy barátom, Luizika.
3: elhallgatott és a távolba nézett. Aztán megigazította a kalózkendőjét és folytatta.
4: Luizika meg én mindenhova együtt mentünk. Például bevásárolni, játszótérre, óvodába és más hasonló, érdekes, sőt, unalmas helyekre is. Mindenhova elkísértem, ugyanis ő volt az én kavalám. Tudod, hogy mi az?
3: Sandított rám a szeme sarkából. Tudom, bólintottam. Nekem is volt kabalám, amit mindig mindenhova magammal vittem, így nem kellett sokáig magyarázni, hogy ki is volt számára Luizika.
4: Nos,
3: folytatta, és tekintete hirtelen borússá vált, mint az ég a valamerre tengerek fölött nagy viharok előtt.
4: Azt történt, hogy egyszer valahogy elhagytam Luizikát a fűben. Vagy talán ő engem már, nem is tudom pontosan, hogy történt. Az egyik pillanatban még fogtuk egymás kezét, és aztán már nem. Néha megesik az ilyen.
3: Megesik, bólintottam.
4: Heteken át kerestem Luizát,
3: folytatta az ezüst mókus. Aztán várt egy kicsit, majd hozzátette.
4: Sőt, ha úgy vesszük még, most is keresem.
3: Hallgattunk. Nem mertem megkérdezni, mi köze a kincsgyűjtésnek Luiza kereséséhez, de mintha kitalálta volna a gondolatomat, a mókus felén fordult, és felvidulva magyarázni kezdett.
4: Tudom, egyszer biztosan megtalálom. Addig meg nem lopom a napot, gyűjtök neki mindenféle kincseket, hogy mégse üres kézzel térek vissza hozzá.
3: Most már tényleg kíváncsi lettem azokra a kincsekre. Jobban körülnéztem, és nagyon meglepődtem.
5: Már megbocsáss, kezdtem, de te nem is kincseket, hanem mindenféle eldobált szemetet hordasz össze ide a szigetedre.
4: Szemetet?
5: Kérdezte felháborodva, és a közeli barlangból kirángatott egy széttaposott műanyag flakont.
4: Még hogy szemetet? A csupa értékes holmit gyűjtök Luizikának.
5: Kétkedve forgattam kezemben a műanyag flakont. De hisz ez csak szemét, próbáltam újra mondani, ám akkor már nagyon csúnyán nézett rám, olyan csúnyán, ahogy az csak egy vén tengeri ezüst mókustól kitelik. Biztos láttatok már ilyet, elővillantják a metszőfogaikat, felfújják a pofazacskójukat, és a szemük ádázul fénylik, egy félelmetes.
4: De hogy szemét!
5: Kiáltotta.
4: Ebben gyűjtöm Luizikának a bátorságot. Amikor nagyobb lesz, biztosan sok hasznát veszi majd.
3: Óvatosan rázogattam a flakont.
5: Pedig én üresnek látom.
4: Dehogy üres! A bátorságot nem lehet látni, de vigyázz! Ki ne nyiss hirtelen azt a flakont, akkor átbukkan, hogy égnek áll a hajad!
3: Ilyen ezüst mókus volt ő. Nem annyira kedves, de hát a kalózók és a tengerészek már csak ilyenek.
5: Na és mi van ebben az üres konzervdobozban? Nyúltam egy korhat faládába. Gondolom, akkor ez sem szemét, hanem valami kincs.
4: Kincs bizony,
3: bólogatott a mókus.
4: Azt az üres helyet tartom benne, amit Luizának a szívében kell majd hordania.
5: Minek neki üres hely a szívében?
3: Döbbentem meg, és közben arra gondoltam, Luizika talán jobban járna egy marék dióval, meg mogyoróval, vagy esetleg déltengeri kókuszdióval, ha már mindenképp muszáj neki valamit gyűjteni.
4: Az üres hely arra való, magyarázta az ezüstmókus, hogy semmi és senki ne szoruljon ki a szívéből helyhiány miatt. Gondolj csak el, milyen rossz lenne, ha az egész szívét telezsúfolná, aztán egy idő után már nem férne be oda senki. Hát ezen segít ez a kis üres hely.
3: Elégedetten kocogtatta a konzervdobozt. Tovább kotoráztam a ládában, hát ha találok még valami érdekeset. Végül diadalmasan előhúztam a kezem, abban pedig egy meggörbült biztosító tű volt, kicsit már rozsdásodott.
5: És ez vajon mire való? Kérdeztem.
4: Az? Az semmire. Azt csak úgy találtam, add vissza! Ezüst!
5: Azzal kirántotta a kezemből, és jó mélyen elrejtette a kabát zsebébe. Jó van, bocsánat, menteketőztem. De mondd csak, van még itt valami, amit Luizikának tettél félre? Tudod, addig, amíg majd újra találkoztok.
4: Hát, van még pár dolog,
5: mondta az ezüst mókus, és egy kis darab alufóliát görgetett elő a barlang mélyéről.
4: Ezüst, mondta büszkén.
5: Ezüst? Csodálkoztam, de már nem mertem vitatkozni, mert féltem, hogy felfújja a pofazacskóját, és megint vicsorogni fog.
4: Ezüst? Ebből például ezüst mókust, meg ilyesmit lehet hajtogatni, ha a másik esetleg eltűnik, vagy ilyesmi. Érted, amíg az igazi újra elő nem kerül?
5: Azt hiszem, értettem. Ő pedig buzgón pakolászott tovább.
4: Na, és itt van a láthatatlan pókfonál.
5: Egy gombócá gyűrt fehér bolyhos valamit szorongatott a mancsában.
4: Ha hozzákötöd magad valamihez vele, akkor azt többé nem veszíted el.
5: Nem tudom, mennyire lehet erős ez a kötél, kételkedtem, hiszen a pókfonál lehellett vékony, még egy szellő is elfújja.
4: Tulajdonképpen nem valami erős,
5: ismerte be,
4: de az a lényeg, hogy van. Ha tudod, hogy van, már nem is annyira kell vele kötözgetni. Érted?
5: Nem tudtam, hogy értem-e, de reméltem, hogy Luizika majd érteni fogja. Azért hajózol annyit, mert őt keresed? Kérdeztem a mókust. Lesütötte a szemét.
4: Hát, főleg a kincsek miatt, meg persze az sem lenne rossz, ha megtalálnám. De addig is még rengeteg hasznos dolgot gyűjthetek neki, nem gondolod?
5: Szerintem mindegyik nagyon értékes, mondtam, és most már tényleg így gondoltam. Van még valami, amit nem mutattál meg?
4: Persze!
5: Csillant fel a szeme.
4: Az egyik legfontosabb.
5: Egy lyukas kókuszdióhéjat dugott az orrom alá.
4: Ebben gyűjtöm neki a kitalált történeteket. Már van benne, vagy...
5: Megrázogatta a nagy barna gömböt, és mint a tényleg csörgött, zörgött volna benne valami.
4: Van benne, vagy 245?
5: 245 kitalált történet, álmélkodtam. Úgy érted, mese?
4: Annak jóod, aminek akarod,
5: mondta.
4: Lényeg, hogy szépen gyűlnek.
5: Te találtad ki őket? Kérdeztem, mert ezt azért nem néztem ki belőle. Még hogy 245...
4: Kitaláltam, meg persze gyűjtettem is, mondta. Mindig viszem ezt a kis tárolót, és ha hallok valamit, beleteszem. Luizika sosem fog unatkozni, ha megkapja. Ó, erről jut eszembe. Nincs kedved elmondani egy kitalált történetet. Hát, akár igaz is lehet.
5: Úgyhogy elmondtam neki egy kitalált történetet, ami igaz. Már nem emlékszem pontosan a részletekre, de azt hiszem egy kislányról szólt, aki egy szép napon egészen különleges ajándékot kap majd, olyasmiket, amelyekről nem is sejti, hogy milyen nagy hasznukat veszi. Az ezüstmókusnak pedig tetszett a mese, legalábbis halvány elégedettség ült a pofazacskóján, amikor begyömöszölte a történetemet a kókuszdióba.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese rádió. Tudtad, hogy a kukások és a pékek kelnek a legkorábban? Így, ha te olyan gyerek vagy, aki nagyon szeret korán kelni, lehet, hogy ezek a foglalkozások könnyen mennének neked. Viszont ha te egyáltalán nem kelsz könnyen, sőt, sok időbe telik, mire reggel magadhoz térsz, akkor inkább legyél csillagász! Nekik nem kell korán kelni, viszont este ébren kell lenni, hogy jól meg tudják szemlélni az éjszakai égboltot. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok. Egy nagyon édes mesét hoztam nektek, amelyik egy eltévedt kisverébről szól. A címe is az, hallgassátok szeretettel. Mese az eltévedt kisverébről. Angol mese átdolgozta Bartóc Ilona. A fészekben kikeltek a tojások. Öt kis veréb fióka tátogott a mamája felé. A veréb mama megetette, melengette a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni tanította őket. Az ötödik kis veréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi testvérkéje. Egy napon repüléslecke közben olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a mamáját, sem a testvéreit. Nagyon megijedt a kis veréb. A szárnya elfáradt, már nem is tudott.

0: Nem melengetlek. Rú, rú, rú, rú, rú, mondta a galamb. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a bagollyal.
1: Éhes vagyok. Adnál-e nekem enni?
0: Kérdezte kedvesen.
2: Szívesen adok.
0: Húhú, húhú, húhogott a bagoly.
1: De én csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip.
2: Akkor nem etetlek meg.
0: Húhú, húhú, mondta a bagoly. Besötétedett. Ideg lett. A kisveréb félt, fázott, éhezett, s váradtan ugrándozott egyre tovább, tovább. Ekkor meglátott egy szürke madarat, az is a földön ugrált.
1: Kedves madár,
0: szólította meg a kisveréb a madarat.
1: Befogadnál-e? Megetetnél-e engem? Fáradt fióka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip, csip.
0: Befogadlak, megetetlek, melengetlek, hisz én vagyok a mamád. Egész nap kerestelek, hívtalak, csip-csip-csiri. A verébama hazavitte fiókáját a fészekbe, megetette, a szárnya alá vette, s ott melengette reggelig.
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ajudava i rincorsi.
1: No!
2: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Tapsi füle, rugó lába, soha nem érsz a nyomába, lakhelye a tarkarét, kedvence a sárgarép. Mi az?
3: Ez a nyuszi.
4: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a nyúl, a béka, meg a vadkacsa. Réges-régen létezett egy óriási hegység, aminek a közepén egy lapos tetejű hegy állt. A hegytetőt mindig zöld fű és sok-sok illatos virág borította, ezért az állatok szívesen jártak oda. Míg az idősebbek megbeszélték az élet ügyes-bajos dolgait, addig a fiatalok önfeledten játszadoztak a fűben. Éppen egy ilyen játék alkalmával történt, hogy a béka és a nyúl egy nagy aranytálat talált a fűben. A béka mindjárt felkiáltott.
1: Nézd, milyen szép díszes aranyedény! És csak is az enyém!
0: És már nyújtotta is feléje a kezét.
1: Na persze, hisz én már akkor megláttam, hogy valami csillog a fűben, mikor te még a közelében sem voltál. És mivel én láttam meg előbb, ezért engem illet,
0: magyarázta magabiztosan a

0: meg azt mondta, hogy az számít, hogy kiért oda előbb. Mivel egyik sem akarta másiknak engedni, a vita kis hián verekedéssé fajult. Aztán hirtelen a ravaszdi nyúl felkiáltott.
1: Elég, mivel úgy tűnik nem tudunk egymás közt megegyezni, arra gondoltam, hogy rendeznünk kéne egy futóversenyt. Aki előbb felér a völgyből a hegytetőre, azé lesz az edény, mondta a nyúl, és közben már el is képzelte, hogy ő nyeri meg a versenyt, és kaparintja meg az aranytálat. A béka elgondolkozott. Tudta, hogy a nyúl sokkal gyorsabb nála, esélye sem lehet ellene egy futóversenyen. De az aranyedény olyan szépen csillogott, hogy minden áron meg akarta szerezni. Így Cselhez folyamodott. Leugrált a hegyről, és megkereste régi iskolatársait, akikkel együtt járt a békaiskolába. A fiúk éppen a tópartján sütkéreztek.
2: Jó napot, barátaim!
0: Köszönt oda nekik, majd félrehívta azt a kettőt, aki a legjobban hasonlított rá.
2: Ráértek holnap reggel? Meg kellene leckésztetni a gőgös tapsifülest, mit szóltok hozzá?
0: Brekegte nekik, mire a két varangyosnak felcsillant a szeme. A nyúl már régóta a begyükben volt az állandó csínytevéseivel. Kezet csaptak hát a dologra, és másnap már kora hajnalban a hegylábához ugráltak. A béka gyorsan elmesélte két társának a tervet, majd hárman nekiindultak a meredek hegynek. Az egyiket félúton megállította.
2: Te maradj csak itt, bújj el a levelek sűrűjében, s ha látod, hogy közeledik a nyúl, kezdj el felfelé ugrándozni. Hadd higgye, hogy én vezetek,
0: bartyogta, majd a másik társával felkapaszkodott a hegytetőre. Mikor felértek, beleültette a másik társát az aranyedénybe, ami ott árválkodott egy fa alatt. Majd kiadta az utasítást.
2: Ha jön a nyúl, te csak tégy úgy, mintha előtte értél volna fel.
0: Végül kezet ráztak, és a béka leugrált a hegylábához. Nem kellett sokáig várakoznia, és meg is érkezett a tapsifüles vígan ugrándozva.
2: Na, Brekencs, felkészültél a vereségre?
0: Kérdezte nagyképűen a nyúl, de a béka meg sem hallotta a gúnyolódást. Rajthoz álltak mindketten, és a kakuk fütyre kezdetét vette a verseny. A béka épp hogy csak elhagyta a rajtvonalat, mire a nyúl már méterekkel előtte járt. Éppen ahogy a kis béka gondolta. Nyulambulam pedig nagyokat szögdécselt, s közben egy dallamot dúdolgatott. Nem vette túl komolyan a versenyt, mert már biztos volt a győzelmében. Ám hirtelen a hegy felénél észrevette az ugrándozó békát.
2: Na hát, mikor előzött meg, észre se vettem. Jobban kell figyelnem, mert még a végén lehagy a varangyos,
0: gondolta magában, és megszaporázta a lépteit. Futott a tapsifüles, ahogy a lába bírta, és nem sokára fel is ért a hegy csúcsára. Lihegve odavánszorgott az aranyedényhez, ám legnagyobb meglepetésére ott csücsült benne a béka. Nem értette a nyúl, hogyan érhetett célba előtte, hiszen a hegy felénél lehagyta, de mivel nem talált rá magyarázatot, az edényt végül át kellett engednie a békának. Mikor az igazi béka felért a hegy tetejére, és látta, hogy sikerült a terve, egyből táncra perdült az aranytál körül. Már csak azt kellett kitalálnia, hogyan vigye le a mocsarába. Kötéllel körbetekerte a tálat, majd a vállára vette a kötél végét, és így megpróbálta levonszolni a hegyről. Ám az aranyedény olyan nehéz volt, hogy a béka meg sem bírta mozdítani. A tál csak szilárdan állt egy helyben. Nagyon elkeseredett a kis béka. Végre megkaparintotta az áhított kincset, de túl gyenge volt, hogy hazavigye. már éppen feladta volna, mikor leszállt mellé egy vadkacsa.
1: Mondd csak, kis béka, mi bánt? Miért itatod az egereket? Ápogta a kacsa.
2: Végre megszereztem ezt a szépséges tálat, most meg sehogy sem tudom levinni a hegyről, panaszolta.
0: Ó, ezen könnyen segíthetünk. Majd én leviszem neked a csőrömben, de cserébe add nekem a felét, ajánlotta fel a kacsa, akit egyenesen megbabonázott a fényesen csillogó edény.
1: A béka belement az egyességbe, csak éppen azzal nem számolt, hogy a kacsa majd átveri, és elrepül az egész aranyedénnyel. Hiába kiabált utána, hiába toporzékolt mérgében, a kacsa bizony eltűnt a megszerzett kincsel.
0: A tolvaj vadkacsa egy tó mellett telepedett le, és a sás közé rejtette el az aranyedényt. Annyira tetszett neki, hogy attól fogva mindig a tálban üldögélt, még a tojásait is ott költötte. Éppen akkor történt meg, hogy a kacsa elbóbiskolt egy fél órára, s közben testével annyira felmelegítette az edényt, hogy az aranyszínű festék megolvadt rajta. Mikor felébredt és feltápászkodott az újdonsült fészkéből, nem vette észre, hogy a szárnyával belenyúlt a festékbe, majd véletlenül magára kente. A vadkacsa azóta is mellén viseli a fényes aranyszínt, ami a mohóságára emlékezteti.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. És most megmutatom nektek az egyik kedvenc dalomat, figyeljetek!

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Döbrentei Ildikó.
2: A titkok titka.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis nyúl, úgy hívták, hogy zöldfülű. Tavasszal született, és még semmit se értett a világból.
2: Ugrándozott a patakparton, és fűtől fától repülő madártól kérdezgette, mit fecseg a fürge patak? Éjjel a hold miért dagad? Miért hajnalban ébred a nap? Gomba fején miért van kalap? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Zöldfülű szerette volna érteni, hogy mit mondanak, hegyezte is a fülét, de hiába. Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súbúg, zúg nekem a világ. Mit fecseg a fürge patak, éjjel a hold, miért dagad? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Lefutott a völgybe és meghempergett a virágokban.
2: A sok virágportól olyan sárga lett a füle, mint a csurrantott méz. Sárga füllel jobban értem, nézett körül.
1: Hegyezte a sárga fülét.
2: Ám akárhogy hegyezte, sárga füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a tavasz.
2: A kis nyúl füléről lekopott a sárga virágpor, közben megtanulta, hogy merre találja a legédesebb ennivaló gyökeret és a legtisztább innivaló vizet.
1: Megtanulta, hogy a nap minden hajnalban fölkel, és minden este lenyugszik, hogy a hold előbb dagad, aztán elfogy, s ha elfogyott, újra dagad.
2: Hogy a gomba kalapja alatt apró magok ülnek, s ha szétszórja őket a szél, a magokból új gombák születnek.
1: Egy meleg nyári napon zöldfülű hiába ment a patakhoz, egy korty vizet sem talált.
2: Ugrándozott a parton, és fűtől fától repülő madártól kérdezgette, hová tűnt a fürge patak? Miért tűz ilyen forrón a nap? Miért szamócás lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg, búg, zúg nekem a világ. Kesergett zöldfülű.
1: Lefutott a völgybe és belehempergett a szamócába.
2: Olyan piros lett a füle, mint a hajnalpír. Piros füllel jobban értem, nézett körül.
1: Hegyezte a piros fülét.
2: Ám akárhogy hegyezte, piros füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a nyár. A kis nyúl füléről lekopott a piros szamócalé, közben megtanulta, hogy az erdőben barátok is vannak, meg ellenségek is. Hogy a napsütéstől gyümölcs édesedik a fákon, és bogyó érik a bokrokon.
2: Hogy a nagy forróság után nagy esők jönnek, és akkor újra megtelik vízzel a patak meder.
1: Egy őszi napon, mikor zöldfülű úgy érezte, hogy már-már mindent tud,
2: belenézett a patak vizébe, és azt kérdezte. Honnét jön a fürge patak? Mi lesz, hogyha nem süt a nap? Miért sárgult meg lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Hirtelen megzörrent mellette a bokor, és egy bóbitás madár röppent fel róla. Köves, köves, zöldfülű, búgta.
2: Értem,
1: követ.
2: Értem, hogy mit búg a madár, követ. Ugrott nagyot a kisnyúl. Követ. Zöld fülemmel értem, hogy engem szólít, követ. S boldogan eredt a madár nyomába.
1: Amerre elhaladtak jó mindenütt suttogó füvek, és zúgó fák kívántak jó utat neki. Köves, köves, zöld
2: értem,
1: fülű.
2: Hogy mit zúgnak a fák, követ. Mit suttognak követ. A füvek, ujjongott zöld fül.
1: Erre,
2: zöld követ. Fülemmel zöld értem, fülű. Hogy jó utat kívánnak nekünk.
1: A víz folyásával szemben jó haladtak. Elől repült a bóbitás, utána ugrabugrált a zöld fiú. A bóbitás végül leszállt egy bokor ágára. Most megmutatom neked a titkok titkát, búgta.
2: Zöld fülű hegyezte a fülét, és körbelesett. A titkok titkát, de nem látott mást, csak egy mohos sziklát.
1: A szikla tövében víz bugyogott fel a földből. A patak eltűnt.
2: Miért ér véget itt a patak? Kérdezte csalódottan.
1: Nem ér véget, itt kezdődik.
2: Mi az a kicsi bugyogás?
1: Az a bugyogás, a titkok titka, a forrás.
2: A forrás.
1: A forrás.
2: Erre már jobban oda nézett zöld fülű, nézte a csöpp fölbudjanó vizet, és hallgatta a bóbitás búgását.
1: A titkok titka, hogy minden lesz valamiből, és mindenből lesz újra valami. Az éjszakából lesz a nappal, s a nappalból lesz az éjszaka. A tavaszból lesz a nyár, a nyárból lesz az ősz, és az őszből.

0: tél, bólintott a kis nyúl.
1: Ott álltak ők a forrásnál még sokáig. A bóbitás búgott, a kis nyúl bólogatott.
0: És egyik bólintásnál mit látott? Hogy előre konyuló fülecskéje nem zöld többé, hanem épp olyan szürke és sejmes, mint amilyen az öreg nagy nyulaké szokott lenni.
1: Így volt.
0: Nem így volt.
1: Égből pottyant mese volt. A titkok titka.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, és most én mondok el nektek egy verset. Tamkós Irató Károly, szeptember. Szilvaszedés, szőlőszüret, kigyúltak a pásztortüzek. Nyit a tudás kapuja, kezdődik az iskola.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

0: Fekete István, történet egy kisfiúról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: A kaposvári iskolából rózsacsokorral mentem haza. Olyan jó volt a bizonyítványom. Hanem aztán a gimnázium. Akkoriban 10 évesen kerültünk gimnáziumba. Egy-egy döcögősebb feleletem, a tanárok kivételezése más fiúkkal, a gyerekek viccelődése, a kinevetés, gúnyolódás azt eredményezte, hogy gombóccá gyűrődött a szó a torkomban, és jött a rossz jegy, meg a még rosszabb. Nem értettem magamat. Számtamból olyan kérdéseket se tudtam megoldani, amiket otthon magamtól felírtam és megfejtettem. De mert különben rendesen viselkedtem, szüleim megnyugodtak. Csak akkor döbbentek meg, amikor a félévi bizonyítványomban latinból, számtamból és földrajzból megbuktam. Tócsát sírtam a zsebkendőmbe, és hazaérve beletettem a bizonyítványt a törvénykönyv vastagságú családi levelezőbe, amelynek állandó helye a szekrény tetején volt. Akkoriban Lassú Kati volt a mi kis cselédünk, aki családtagnak számított, titkaimat őrizte, és részesült minden ételből, édességből, gondjainkból és örömeinkből. Szüleim színházba készültek. Nem akartam az örömüket ezzel a 3 szörnyű jeggyel megszomorítani. Amikor elmentek, oda mentem Katihoz, és vallottam. És most akkor mi lesz? Kérdezte részvéttel Kati. Elbújdosom, és megzörgettem zsebemben a 20 krajcárt. Hideg lesz, mondta Kati tárgyilagosan, hiszen kemény tél volt akkor, és egy kis szalonnát, kenyeret, túrót meg almát bepakoltam a tarisznyádba. Akkor én megyek. Előbb a fácánosba, ott a pajtában megalszom, reggel aztán megyek Göllére, aztán Csomán felülök a vonatra. Kati megölelt, megcsókolt, aztán majd írjál, és ne hagyd itt a nyakra valódat. Körültekerte nyakamon a sálamat, be is gyömöszölte, aztán még egyszer kezet szorítottunk. Nyakamba kanyarítottam a vászontarisznyát, karom alá szorítottam a kispárnámat, mert nélküle nem tudtam elaludni. Aztán útnak váltam, mint a göllei bocskor Attala felé. A 2 téglagyár között már csak a hold világolt. Én nem féltem, de szívből megsirattam magam. Én nekem ilyen nagy bajom még nem volt. De ugyan hamar 25 éves leszek én erdész és vadász a szentpéteri erdőben. És a gondolat melegített, másrészt ugyancsak kiemelte 10 esztendős fázó vándor mi voltomat. Balra kökénybokrok, jobbra a hallgatag szántók, én meg köztük talpaltam a fácános felé. Már el is értem a gazdasági épületeket, kazlakat. A pajtába hátulról vonultam be, a sötétben. Szurok sötétben. Hátul tetőig állt a széna. Jó, mély vackot csináltam, fejem alá gyűrtem a kispárnát, és nagyot sóhajtottam. Aludni kell, de inkább egészen megébredtem. Zizegett a széna, mintha egerek mászkáltak volna benne. A tyúkok riadoztak, kutya nem ugat. Biztosan behívták a konyhába. Rendes emberek. Nem engedik kint a hidegben a kutyájukat. Most bagoly repült be, oly nesztelenül, hogy csak látni lehetett a hold fényben, de hallani nem. Valamit hozott a csőrében, leült a szelemenre, és tépni kezdte. Vacsorázik. Hány óra lehet? 8:12. Milyen kár, hogy elvesztettem a szép lapos ezüst órámat. Valami mozog itt, görény, vagy kígyó, vagy patkány. Kulcs fordult a közeli ház zárjában. Engem kizártak. Nekem itt kell fázni, reszketni amiatt, a számtan miatt. Minek egy vadásznak számtan? És latinul kivel fogok én beszélgetni? Azóta biztosan elolvasták azokat a szörnyű jegyeket. Nem. Nem, ha megfagyok, akkor sem megyek haza. Csak hogy én földrajzból is megbuktam, jutott eszembe. Meg bizony, dunántúli dombos vidék, delibláti homokpuszta. Most ment el a vonat. Forró teát isznak az étkezőkocsiban. Forró teát iszom majd én is, ha nagy leszek. Nagy leszel? Kaparászott bennem egy félméteres kérdőjel. Hát, ha megéred a reggelt, ha addig meg nem fagysz. Megfagyok, meghalok. Erőszakosan beszorítottam a szemhéjamat, mert tudomásom szerint így kell kezdeni. De hogyan is kezdődik az a megfagyás? Talán a füle az embernek? Igen nagy baj, hogy a kezemet meglehelhetem forrón, de a fülemet nem, és a lábamat már nem is érzem. Akkor még nem tudtam, hogy a tisztességes testrészeit nem érzi az ember. Akkor van baj, amikor érezni kezdi. A lábom azért nem fázott, mert jól belevackoltam a szénába. Míg a fülem ki volt téve a zord időjárás viszontagságainak. Csak tudnám hány óra, mert ahogy pitymallik, elindulok. Ha gyorsan megyek, majd kimelegszem. Csak kivilágosodna már, mert akkor azonnal elindulok, és ha minden jól megy, ebéd körül már göllén lehetek. Nem én leszek az első, aki megjárta ezt az utat. Biztosan tudom, hogy 22 kilométer, azaz 54 ezer lépés. Csak hogy most már az oldalam is fázik, és feltámadt a szél is, befúj az ajtó nélküli nagy pajtanyíláson. Fülig belefúrtam magam a szénába. Megtapogatom az orromat. Nedves. Hát persze zsebkendő sehol. Igazat mondott édes jó apám, nálamnál kelekótyább, rendetlenebb egyén még nem született erre a keserves és hideg világra. De mi az az egyén? Keserves helyzetemben hozzáfogtam a szót elemezni, talán egy és én? Szerettem Sas tanár urat, ő értett a szó elemzéshez nagyon, és ismerte Jókait. Elmesélte, hogy a pápai nagydiákok hogyan versenyeztek. Összeálltak négyen-öten, fogadtak egy nagyobb összegben, egy percig bámultak meg egy kirakatot, aztán hátat fordítottak neki, és el kellett sorolni, mi van a kirakatban. Mindig Jókai nyert. Egyszer egy ékszerész kirakatát mondta el, keresztbe, hosszába, lentről, föntről. De már arra nem emlékszem, hogy mit nyert Jókai. Talán elmentek egy cukrászdába. Jó volt ez a kis kitérő. Legalább nem gondoltam a dermesztő hidegre. Mi ez a fütty? Ja, persze, a kaposvári gyors. Jó, meleg fülkében ülnek elnújtóckodva kényelmesen, talán kis kabátban. Az egyik ember résnyire kinyitja az ablakot. Micsoda, micsoda könnyelműség. Ülne csak ez a pasas az én helyemben, majd nem nyitogatná az ablakot. No, most a bagoly sikoltott fel. Majdnem kiugrottam a megmelegített szén a mélyből. Megint sikolt. Elment a jó dolgod, mi bajod van? Szinte vörös hangyák mászkálnak a gerincemen a hangottól. De miért éppen vörös hangya? Na, végre. Elhallgatott a bagoly. Elbújt a fészkében, a jó meleg fészkében. Talán el is bóbiskoltam a széna között. Arra ébredtem fel, hogy dermesztő hideg van. Nagyon fázom. Egész testemben borzongtam, fülem, arcom, lábom egyformán nagyon fázott. Jaj, mikor jön a hajnal, mikor lesz már világosság? Időérzékem elhagyott. Tőlem épp úgy lehetett éjfél, mint hajnali 3 óra. Elpusztulok, gondoltam szívbeli keserűséggel, és a szénára hajtva fejemet, szép csendesen sírdogáltam. Valahol messze rekett kakas kukorított öregesen. Erre kinyitottam a szememet, és még a szívem is megállt a nagy ijegységtől. A pajta kapuja előtt a holdfényben egy ember állt, aztán megszólalt. Pista, Pista fiam, tessék, édesapám, gyere, gyere, fiam, hazamegyünk. És fogta a kezem hazáig, és én csendesen sírdogáltam hazáig. És erre az éjszakára, apám meleg kezére emlékszem, amíg csak élek. De talán még azon túl is. Mert tornyok, várak és paloták összedülhetnek, de a szeretet örök.
0: A Történet egy kisfiúról című mesét hallottátok.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagyúrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetét nem nyelte el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. Aféle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nemigen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve, nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta. El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás, búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfán nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni. Kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagy urat meglátta. Ne félj, szolgám, bátorította a király nyájasan, azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a bíztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félváról vetette oda neki a kérdést.
4: Hát azt tudod, ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet?
3: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás, maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
4: Hát, mit nem tehet meg az Úristen?
3: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott e feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott, amire maga se tudott volna felelni.
4: Azt mondd meg, te remete, hol van a világ közepe? János pedig már felelte is. Éppen itt, ahol állok.
5: Ha nem hiszed, uram, miért utána?
2: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választ halvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
4: Na remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
2: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
5: Az égvilágon semmi se, uram.
2: Lett erre olyan nevetés, hogy a püspök úr is megbékült, meg a tudós könyvtáros is, csak a várkapitány kapkodott a kardjához. Sose bántsd azt a gyíklesőt, hívem, ütött a vállára Mátyás, inkább a kést villát forgassuk helyette. Azzal az egész udvar bevonult a nagy márványos ebédlőbe, hol csupa arannyal volt fölterítve a nagy diófa asztal. Jutott ott hely mindenkinek. Ülj mellém, szolgám, invitálta Mátyás király maga mellé Jánost. Amikor az melléje telepedett, Mátyás belemerítette levesébe az aranykanalát, és így szólt. Fogj hozzá bátran, minden becsületes ember megeszi a levesét.
5: Ette volna szegény János, ha kanala lett volna, csak hogy azt elfelejtettek neki adni.
2: Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fejér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal. Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek.
5: Minden becsületes ember megeszi a kanalát,
2: hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
6: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A ravasz róka és az oktondi jaguár. Tudtátok-e, hogy a róka és a jaguár már ősidők óta egymás ellenségei voltak? Hogy mi volt az oka, arra senki nem emlékszik már. De az biztos, hogy ki nem állhatták egymást, és amikor csak tudtak, borsot törtek egymás orra alá. Már kölyök korukban elkezdődött a vetélkedés, hogy melyikük a gyorsabb, az ügyesebb, a hangosabb. Ha a kis róka elejtett egy pockot, a jaguár mindjárt egy egész majmot akart magának. Ha a jaguár fára mászott, a róka mindjárt a közeli hegyet akarta megmászni. És így ment ez éveken át. Az ellenségeskedés nem hagyott alább. Hanem az egyik nyáron különösen nagy volt a hőség. A folyók és tavak kiszáradtak, és csak az erdő mélyén, az egyik sziklatövében csörgedezett egy kis patak. Az állatok pedig mind ide menekültek, hogy enyhítsék szomjukat, és hűsöljenek az árnyas fák alatt. A jaguár is éppen az egyik fa alatt terpeszkedett, mikor eszébe jutott a róka. Na végre, most elkaphatom azt a gazfickót, gondolta magában. Csak türelmesen meg kell várnom, hogy lejöjjön a forráshoz, és majd akkor lecsapok rá. A jaguár el is tervezett mindent, csak éppen azt felejtette el, hogy a rókát nem véletlenül hívják ravaszdinak. A róka óvatosan közelített a forrás felé, és még éppen időben meglátta a jaguárt, aki el sem moccant a forrás mellől. Nocsak, kit látnak szemeim? Régi cimborám, a jaguár az. Biztos megint valami rosszban sántikál, jobb lesz, ha kikerülöm, morfondírozott magában a róka, s végül visszafordult. Ám annyira gyötörte a szomjúság, hogy tudta, valahogy túl kell járnia a jaguár eszén. Miközben az erdőben bandúkolt, megpillantott egy asszonyt, aki egy óriási mézes csuklot cipelt a fején. A rókának sem kellett több, nyomban elterült az úton, és halottnak tettette magát. Ám amikor az asszony odaért, és látta, hogy a róka nem mozdul, tovább folytatta útját az ösvényen. A ravaszdi róka pedig megvárta, míg az asszony eltűnik a fák között, majd felpattant, gyorsan előre futott, és egy másik úton az asszony elé került. Majd fogta magát, újra leheveredett a földre, és meg sem moccant. Az asszony pedig látva a döglött rókát, most sem állt meg, kikerülte az állatot, és tovább cipelte a fején a mézes csuprot. Hanem a róka ismét megelőzte az asszonyt, lefeküdt az útra, és halottnak tettette magát. Az asszony igencsak furcsálta a dolgot. Megállt és elgondolkozott. Mi történt itt, hogy már a harmadik döglött rókával találkozom? Bezzeg, ha felszedtem volna a másik kettőt is, akkor meggazdagodhatnék a bundájukon. Le is tette nyomban a mézes csuprot, és visszafordult az úton, hogy összeszedje a másik két róka tetemet. A ravasz róka pedig elégedetten vigyorgott, hogy végre megkaparinthatja a mézes bödönt. Ám ahelyett, hogy belekóstolt volna a finom lépes mézbe, mancsával belenyúlt a csuporba, és gondosan bekente a bundáját mézzel. Mikor már az összes mézet magára kente, hopp, ugrott egy nagyot, és belehempergett az avarba. A sok levél rátapadt a bundájára, és hamarosan rá sem lehetett ismerni a ravaszdira. Na, most próbáljon meg elkapni az az együgyű jaguár, gondolta magában, és vígan elindult a patakpartra. Mikor odaért a forráshoz, rögtön belevetette magát a vízbe, és mohón inni kezdte. Először csak a bokáig érő vízből kortyolt, ám az túl melegnek bizonyult. Így egyre beljebb és beljebb lépdelt a patakban. Ám a nagy szomjoltás közepette a róka észre sem vette, hogy a vízben elkezdtek leázni róla az álcaként használt levelek.
de a jaguár sem volt ostoba. Felismerte az álruhába bújt rókát, és hirtelen rávetette magát. A rókának az utolsó pillanatban sikerült megmenekülnie a jaguár karmai közül, és nyomban futásnak eredt. Csak szaladt és szaladt, ahogy a lába bírta. A jaguár megkövette. Ám a ravasz róka mindig megtalálta a módját, hogy hogyan cselezze ki a jaguárt. És az hamarosan a nyomát vesztette. Már megint meglógott ez a csibész. Mérgelődött magában a jaguár, és gondolkozóba esett, hogyan csalja csapdába a rókát. Megvan, kiáltott fel néhány perc múlva. Halottnak tettetem magam, és mikor a tiszteletemre összegyűlik az állatsereg, elkapom a ravazdit. Azzal a jaguár neki is látott a terve megvalósításának. Kora reggel lefeküdt a barlangja elé, és mozdulatlanul várta, hogy az erdőben híre menjen a halálának. A buzgó papagájoknak hála hamar elterjedt a hír, és az állatok gyülekezni kezdtek a barlangnál. Amikor a róka meghallotta a jaguár halálhírét, ő is oda sietett, ám óvatos maradt, és nem merészkedett közel. Ahogy nézte a kinyúlt állatot, eszébe jutott valami, és jól hallható hangon megkérdezte: tüsszentett már? Az állatok csodálkozva néztek rá. Hogy tüsszentett-e? Miért kellett volna tüsszentenie? Kérdezte egy hang a tömegből. Hát nem tudtátok, ha egy jaguár meghal, mindig tüsszent egy nagyot, vágta rá a furfangos róka. Bizony a jaguár is hallotta a róka szavait, és mindjárt tüsszentett egy hatalmasat, hogy bebizonyítsa, hogy meghalt. Hapci! A róka pedig mindjárt tudta, hogy miben mesterkedik a jaguár, és nesztelenül elsomfordált. Azóta is jót nevet magában, ha eszébe jut, hogy sikerült rászednie az oktondi jaguárt.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Na annyit azért segítek, bal kézzel fogunk kezdeni. Ha szembeálltok velem, akkor

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutasd képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk! Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Szeptember 16-a és 22-e között olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30-kor. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30-kor a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesé.

0: barátom című könyvéből. Óvó bácsi. Ma reggel Lea ugrándozva érkezett az óvodába. Már alig várta, hogy elmesélje mindenkinek, hogy tegnap este kiskutyáik születtek, és hogy szeretné elhívni az egész óvodát hozzájuk kutyanézőbe. Sietett az átöltözéssel. Az anyukájának futtában dobott két puszit, és egy pillanat alatt a küszöbön termett. Amilyen nagy lendülettel érkezett, olyan hirtelen meg is torpant az ajtóban. Az óvónéni helyett egy bácsi volt odabent a gyerekek között. Leának földbe gyökerezett a lába. Nem szereti a váratlan meglepetéseket, és különben is nehezen ismerkedik idegenekkel. Csak állt az ajtóban, pislogott jobbra, balra, hát ha meglátja valahol az óvónénit, de ehelyett a bácsi lépett oda hozzá mosolyogva. Szia, én Csabi bácsi vagyok. Téged hogy hívnak? Lea lesütötte a szemét, nem fogadta a bácsi köszönését. Na, gyere be, simogatta meg Lea vállát. Majd később összebarátkozunk. És leült a szőnyegre a fiúk közé építeni. Lea már bánta, hogy az anyukáját olyan hamar elengedte. Most egyedül ácsorgott az ajtóban. Gyűrögette a szoknyája szélét, és várt, hát ha felbukkan valaki ismerős, és bekíséri a csoportszobába. De nem jött senki. A gyerekek már mind bent játszottak, és ügyet sem vetettek rá. Lea fél szemmel a babaszoba felé sandított. Látta, hogy a barátnői a hosszú, szőkehajú babával játszanak. Összeszedte minden bátorságát, és uzsgyi, odaszaladt hozzájuk. Bebújt a babzsákok közé, és olyan picire húzta össze magát, amennyire csak bírta. Azt akarta, hogy teljesen láthatatlan legyen, senki ne vegye észre, még a hangyák, még a pókok is elkerüljék. És tényleg, Maja és Dorci, mintha észre sem vették volna, hogy megérkezett, csak fésülgették tovább a szőkehajú babát, még egy sziát sem vetettek oda neki. Lea nézte a lányokat egy darabig, majd egy pillanatra kikandikált a babzsák barlangból, és megkérdezte. Az óvónéni hol van? Beteg lett, és nem jött óvodába. Az óvóbácsit küldte maga helyett, hogy vigyázzon ránk, felelte félváról Dorci, miközben egy színes hajcsatot próbált két kezével a baba kócos hajába csatolni. Lea megrettent. Akkor most az óvónéni egész nap nem is jön, gondolta. És talán holnap sem, és máskor sem, és ez az óvóbácsi itt lesz helyette? Sírni kezdett. Maja és Dorci csak néztek rá nagy szemekkel, nem értették, mitől keseredett el le olyan hirtelen. Mi a baj? Kérdezték tőle megilletődve.
1: Nem szeretem az óvóbácsit. Az óvónénit akarom,
0: válaszolta könnyeit nyeldesve Lea. Maja és Dorci értetlenül néztek rá. Nem értették, mi a baj az óvóbácsival. A fiúk külön örültek neki, mert azt ígérte, focizni fog velük az udvaron, meg fogócskázni és fára mászni. Ráadásul nagyon kedves és aranyos mindenkivel. Az óvóbácsi nem bánt, vigasztalta Leát Maja. De Lea nem hagyta magát, elfordult a lányoktól, visszabújt a babzsákba és begubózott, mint egy téli álmot alvó sündisznó. Aztán, amikor már szűk volt a hely odabent, kimerészkedett és egész délelőtt ide-oda mászkált a gyerekek között. Sehol sem találta a helyét, lógatta az orrát és csak arra ügyelt, hogy az óvóbácsit nagy ívben elkerülje, de az óvóbácsi nem is figyelt rá. El volt foglalva a sok feladattal, mert a gyerekek mindent pontosan úgy akartak csinálni, ahogy az óvó nénivel szokták. A vajas kenyérre macimézből óvodai jeleket csurgatott, a rajzos asztalt leterítette a viaszos terítővel, hogy a festéstől ne legyen maszatos. A világ legmagasabb tornyára feltette az utolsó fakockát, de megkérték egy csomó olyan dologra is, amit az óvó nénivel egyáltalán nem szoktak csinálni. Hozza fel az udvarról az ugráló labdát, hogy körbe szögdeljék az óvodát. Vegye elő a szekrényből az összes dobot és cintányért, hogy hatalmas zenebonát csaphassanak. Kössön kötelet a bordás falra, hogy hegymászósat játszhassanak.
1: A gyerekek hatalmas ramazurit csaptak. A feje tetejére állt minden. Zsófi és Györgyi az ugráló labdával felváltva körbe szögdécselték a csoportszobát. Maja és Dorci a cint

0: tányérokkal csörömpölt, Balázs, Ákos, Dani a csörgő dobokkal szaladgáltak, Peti, Levente és Roli pedig nagyokat kurjantva himbálóztak a hegymászó kötélen. Nem telt bele sok idő, az óvó bácsi a kavarodástól azt sem tudta már, hogy hol áll a feje. Kétségbeesve próbált rendet teremteni. A labdáról leimádkozni a lányokat, a hangszerekről lebeszélni a fiúkat, a kötélről pedig leparancsolni a hegymászókat, de senki sem hallgatott rá. Már a kis csoportosok és a középsősök óvónénie is átjött, hogy lecsendesítse a nagy csoportot, de hiába, ők ügyet sem vetettek rájuk. Lea magányosan szemlélte a kavalkádot, csak ült a rajzos asztalnál, kiskutyákat firkálgatott piros, kék, meg narancsárga ceruzával, és közben nézte, ahogy a gyerekek fel-alá rohangásznak, és nem fogadnak szót senkinek. Segítesz nekem? Lépett oda hozzá az óvó bácsi. Lea a kiskutyákra szögezte a tekintetét. Úgy tett, mintha meg sem hallotta volna az óvó bácsit. Te biztosan tudod, mivel lehetne őket megfékezni. Lea felemelte a fejét. Ránézett az idegen óvóbácsira, aki olyan, de olyan elveszettnek tűnt, hogy megesett rajta a szíve. Letette a ceruzáit, felállt, gondosan betolta az asztal alá széket, odament az óvónéni szekrényéhez, kihúzta a legfelső fiókot, kivette belőle a kis harangot. A harang megszólalt, a hangjától, mintha megállt volna az idő. A gyerekek szoborrá változtak. Néma csend lett a csoportszobában. Mindenki Leára nézett. Kiskutyáink születtek tegnap este, 8 is. És megnézhetitek, ha akarjátok, mert meghívok mindenkit mi hozzánk, otthon van a nagymamám, csak minket vár. Sorolta egy szuszra Lea, nehogy valaki közbeszóljon és megtörje a csendet. A gyerekeknek a nagy meglepetéstől, hogy Lea kivette az óvónéni harangját, és még csengetett is vele, és még kiskutyáik is születtek, elállt a lélegzetük. Csak némán bámultak, hol Leára, hol pedig az óvónéni harangjára. Egyedül az óvó bácsi találta fel magát. Felkapta Leát, és nagyot kiáltott. Juhú, menjünk kutyanézőbe! És háromszor is körbeforgatta a kislányt a levegőbe. Lea pörgős szoknyája csak úgy lebegett utána. Pörög a foroga, pörög a foroga, pörög a foroga szoknya. Aztán a gyerekekre nézett, és összehúzott szemöldökkel hozzátette. De előbb gyorsan rakjatok rendet, mert így nem megyünk sehová. Akkor Ákos, a nagy rendrakó, mint egy teherautó, körbe berregte a csoportszobát. A gyerekek belepakolták a szétszórt játékokat a felhajtott pulcsiába, és amikor megtelt a bugyor, pöfögve elindultak, hogy szép sorjában a helyére rakjanak mindent. Nem sokára a szekrénybe kerültek a dobok is, a cintányérok is, a hegymászókötél felcsavarodott a bordásfal leges legfelső fokára, az ugráló labda visszaszögtécselt az udvarra, mindenki készen állt a kutyanézéshez. Lea megfogta Csaba bácsi kezét, és a megszelidült nagy csoportot elvezette hozzájuk, ahol már várta őket a nagymamája és a 8 kiskutya.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Vajon miért? Vajon meddig? Vajon miért küszködtem eddig? Kemence álom, szép cipó. A kisőt, kinek adható? Robogós, illatos kerek, jaj, elég, ha ki nem szeded. Ó, adni volna jó, friss, illatos cipó.
1: Te mit tudsz Süsüről?
3: Tudom, hogy ő egy sárkán, kedves, jó szívű.
1: Na és mit tudsz még?
4: Egyfejű.
5: Jó sárkány.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, és képzeljétek el, nagyon szeretem a diót, úgyhogy ezért is készültem a Dióbél bácsi című verssel nektek, amit most fel is olvasnék. Csóri Sándor, Dióbél bácsi. Ki lakik a dióhéjban, nem lakhatott bárki, csak Dióbél bácsi. Ha rácsapsz a dióhéjra, kinyílik a csontkapuja, és cammogva előmászik vén Dióbél bácsi, csak a szádat tást ki. Ti is egyetek sok diót, mert nagyon finom, és kopogtassatok az ajtón, hát ha előmászik Dióbél bácsi.
5: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés háta a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, mi gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken. Itt például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés hátú ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés hátul a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszön meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad? Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés hátú, nagyot sóhajtott. Akkor jó, már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy, ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés hátú vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátul ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés hátul nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a heggyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Hm? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok hárta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúszlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam egy történetet. Ha van kedvetek hozzá, akkor kényelmesen helyezkedjetek el, mert már is kezdem. A történetünk címe a Kamilla tündérek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három Kamilla tündér. Lilla, Milla és Milli. Akkorák voltak, mint az ujjam, és olyan szorgalmasak, mint a méhek. Amint elmúlt a nyár, ők már a következő nyári kamilla szüretre készültek. Egész ősszel kosarat fontak, ollót fentek, télen szárnyas munkaruhát mostak, százszor száz hófehér tültasakot vartak, tavasszal patyolatlepedőt vasaltak és a raktárt takarítottak. Mire mindezzel elkészültek, beköszöntött a nyár. Attól kezdve csak a napsütötte rét fölött röpködtek. Virágportól sárga orrú, zümmögő mély csapat kísérte minden útjukat. Ők is azt várták, hogy kinyíljon a kamilla virág. Egy meleg júniusi napon Milla végre kiadta a jelszót. Nyisd ki jól a füled! Kezdődhet a szüret! Szüret, szüret! Ujjongott Lilla és Milli. Züret, züret! Rezzent zümmögve a lelkes mély csapat. Milla már is vetkőzött, és fehér pendelykében futott a raktárhoz, hogy munkaruhába bújjon. Lilla és Milli boldogan loholt utána. Már majdnem elérték a raktárt, mikor hirtelen beborult az ég, és éles villámlás sziszent a rét fölött. Mire kettőt néztek, lezúdult az eső. Mire hármat néztek, már bőrig is áztak. Mire négyet néztek, a hirtelen vihar, ahogy jött, elült. Csak a szél borzolt fázósan a rét felett. Milla szomorúan nézett körül. Földön feküdt a vizes kamilla, vacogva szárítkoztak az ázott méhek. Lilla és Milli dideregve, prüszkölve szaporázott hazafelé. Már is náthás volt mind a kettő. Milla tehetetlenül figyelte, amint vörös orral, bekötött torokkal ágyba bújtak. Csak tudnám, hogy ki fogja betakarítani a termést, sóhajtott gondterhelten. Batyut kötött a munkaruhákból, és elindult nagy búsan keresztül a réten. Hát, ahogy ott ballag, szembe jön vele két nagy csoportos óvodás, Szabó Zsuzsi és Sánta Balázs. Adjon Isten minden jót! Köszöntötték Millát illedelmesen. A szép köszöntésre menten kisütött a nap az égen. A kamilla virágok fölegyenesedtek, és Milla arca is földerült. Mindjárt kibontotta a batyuját, és kiteregette a szárnyas munkaruhákat az óvodások lába elé. Psst! Pisszentett Zsuzsi álmélkodva. Hű, de pirinkó! Füttyentett Balázs. Megfoghatjuk! Óvatosan megérintették a tündérholmit. Hát abban a szempillantásban pirinkók lettek ők is. Kíváncsian felöltötték a szárnyas ruhákat, s lássatok csodát, használni tudták a szárnyakat. Úgy röpködtek, mint a fényes szitakötők. Egyet se búsulj, kamilla tündér! Legyintettek a szárnyokkal Milla bánatára. Szüretelünk mi te veled, a méhek majd segítenek. Züretelünk, züretelünk! Rezzent zümmögve a megszárítkozott lelkes mély csapat. Milla erre megvidámodva kosarakat meg apró ollókat hozott a raktárból, azon nyomban nekiláttak a munkának. Zsuzsi és Balázs szapora ollócsattogással gyűjtötte a kamilla virágot. Egy-kettőre teliszették a szüreti kosarakat. A méhek patyolatlepedőt terítettek a fűbe, arra borították a leszüretelt virágot. A kosárnyi virágkupacokat ügyesen szétteregették. Sütött a nap, száradt az illatos kamilla virág. Milla apró tültasakokba töltötte a termést, és a méhek raktárba hordták a százszor száz tömött tültasakot. Estére dugig telt a raktár. Milla akkor nagy kannát vett elő, és friss kamilla teát főzött. A méhek mézet csorgattak bele, aztán virágos bögrékbe töltötték, és kortyolni kezdték az új szüret első kamilla teáját. Zsuzsi, Balázs! Hallatszott ekkor váratlanul a rét túlsó végéből.
0: Ez anyu!
2: Kapott észbe Zsuzsi. Mennünk kell! Sietve levették a szárnyas munkaruhákat. Hát abban a szempillantásban nagy csoportos óvodások lettek ismét.
0: Köszönjük a segítséget!
2: Röppent fel Milla, előbb Zsuzsi, majd Balázs tenyerébe.
0: Köszönjük, köszönjük!
2: Zümmögték kórusban a méhek. Főzzetek sok kamilla teát Lillának és Millinek, hogy meggyógyuljanak. Integetett Zsuzsi és Balázs, és egyik kezükben kamillavirággal, másik kezükben lépesmézzel futva indultak a rét túlsó végébe, anyu hangja felé. Ha hűvös napok jönnek, és édesanyátok mézes kamilla teát főz, vagy kamilla borogatást készít, gondoljatok a kamilla tündérekre, meg az ümmögő lelkes méhekre. A virágzó nyári réten ti is találkozhattok velük.
3: Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süli, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álomideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Hallgassátok Lázár Ervin, a Manógyár Zsiga Föstő Fest című meséjét szeretettel. Zsiga Föstő az Isaszeg felé eső falu végén lakott, és persze ezzel nem mondtam sokat, hiszen amióta a föld gömbölyű, minden falu, minden vége Isaszeg felé esik. De Zsiga Föstő akkor is a falu Isaszeg felé eső végén lakott, amikor még a föld nem volt gömbölyű. Na, ugye így már egészen más. Ebből egyfelől a napfénynél világosabban is következik, hogy amit most elmesélek, az réges-régen történt. Másfelől az is látszik belőle, hogy aki nem akarja, annak nem is kötelező elhinni színes színig ezt az igaz történetet. De aki elhiszi, az tudja jól, hogy ekkoriban az egész világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, a hófehér földön, a hófehér tengerek partjain hófehér erdők lombosodtak, hófehér folyók kanyarogtak a hófehér hegyek között, hófehér tehenek ittak a hófehér habokból, a hófehér réteken hófehér fűszálak lengedeztek, s a hófehér fűszálon hófehér katicabogár sétált, akinek fogalma sem volt, hogy neki hét pöttye van, hiszen hófehér háton hófehér pötty az annyi, mint a semmi. Jó dolga volt Zsiga Festőnek. Naphosszat hevert hófehér hátán, hófehér kertjének hófehér fái és hófehér bokrai között. Ha meg nagy ritkán festeni támad kedve, elővette hófehér palettáját, kinyomott rá a hófehér festéket, és hófehér ecsetjével, hófehér tájakat, hófehér csendéleteket és hófehér aktokat pingált a hófehér vászonra. Ha elkészült, nagy büszkén mutatta. Na, milyen? Milyen lett volna? Hófehér. Ilyen hófehéren forgott a világ kereke egészen addig a nevezetes napig, amikor Bazsarózsa Mária sírva fakadt. Hogy mi közünk nekünk Bazsarózsa Máriához? Sok. Nagyon sok. Mivel ő Zsiga Föstő felesége. Bazsarózsa Mária igazán szemrevaló fehér személy volt. Nála fehérebb szemét elképzelni nehéz is lenne, a haja fehér, mint a vadgesztenye, a szeme fehér, mint a smaragd, ajka fehér, mint a rubin, a bőre fehér, mint a hajnali nap fehér ragyogása. Ott ült hát Bazsarózsa Mária, fehér szobája fehér székén, s fehér szeméből nagy, fehér könycseppek potyoráztak. Panaszosan végigfolytak fehér arcán, s rácsöppentek fehér pruszlikjára. Mi bajod, édes egyetlen lelkem, bogaram, kérdezte Zsiga Föstő, aki, mint látjuk, a szép szavakért sem ment a szomszédba, de a szép szavak azonban a világ elei időkben is annyit értek, amennyit most. Azért sírok, hüppögte Bazsarózsa Mária, mert olyan egyforma minden ruhám. Ajjaj, éreztem, Zsiga Föstő, hogy itt nagy baj van. Itten ruháról van szó, abban pedig a nők nem ismernek tréfát. Összeszedte hát minden ékes szóló tudományát, és rá zúdította Bazsarózsa Máriára. Már hogy volna egyforma, amikor van hosszú, rövid, kivágott, bevágott, slingelt. Budgyantott, suttyantott, plisszírozott, passzírozott, áthúzott, horgolt, kötött, kézzel szőtt, nyújtott, koptatott, bolyhozott, sejmes, recés, szűk, zsák, mák, rák, de nem, nem, és nem, toppantott egyet, fehér cipős, fehér harisnyás, fehér lábacskájával, Bazsa Rózsa Mária, nem úgy gondolom.
0: Hát, hogy gondolod, kedveském?
3: Nem tudom.
2: Sírt a Bazsa Rózsa Mária.
3: De másmilyen ruhákat akarok.
0: Látod, ilyenek a nők. Nem tudják pontosan, de a szívük legmélyén érzik.
2: Mert honnan is tudott volna Bazsa Rózsa Mária a színekről, hiszen akkoriban az embereknek még az álmai is fehérek voltak, de lám mégis megérezte. Talán egyszer, amikor eltöltötte a zsigafüstő iránt érzett szeretet, akkor derengett föl neki, hogy mint valami égből szivárgó zene, egy csöpnyi világos kék. Vagy éppen ellenkezőleg, amikor haragra gyúlt iránta, megvillant előtte egy szikrányi piros. De akárhogy is érezte meg, hajthatatlan volt, csak sírt és toporzékolt. Pedig állíthatom, hogy különben nem szokása. Így aztán mit volt mit tenni? Zsigafüstő, kénytelen, kelletlen, beadta a derekát. Na, várj csak, mondta, és odament a műterme sarkában áldogáló nagy fehér ládához. Tulipános láda volt, különben csak hát ugye fehér alapon fehér tulipánok. Fölnyitotta a fedelét, mélyen belehajolt, és matatott, kutatott odabent, zirgett, zörgött, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedett belőle, s a kezében egy tubust tartott. Letekerte a kupakját, és lásd csodát, mint az új világ, maga a győzedelmes világ, a piros festék vakítva áradt a hófehérségbe, és Bazsa Rózsa Mária fölsikkantott a gyönyörűségtől. Zsigafüstő pirosra festette a felesége szoknyáját. Bazsa Rózsa Mária nagy boldogságában kiszaladt az udvarra. Végig száguldotta a kertet, az utcát. Hű-hű, a fehér világban egy tűzgolyó, egy vulkánkitörés, egy csillagrobbanás, piros, piros, piros! A szemük elé kapták a kezüket mindenek. De hát csak azért, hogy gyorsan lekapják újra, és tágult pupilláikkal ígyák a mámoros, lobogó, piros csodát. És zúgás támadt. Én is színeket akarok. Én is, én is, én is egyre többen, egyre erősebben, és a nagy zúgásban zsigafüstő agyából kikunkorodott egy nagy piros gondolat. Kapta piros ecsetjét, és pirosra festette a házat, a kertet, a ribiszliboklakat, a tyúkokat, a malacot. Piros mosoly jelent meg zsigafüstő piros bajsz alatt, és már látta is, ahogy piros ég alatt, piros dombok között, a piros rákos patak piros partjain, piros hátán heverészik, piros kertje, piros fái és piros bokrai között. És a nagy ritkán fösteni támad kedve, hát előveszi vérpiros palettáját, kinyomja rá a vérpiros festéket, és vérpiros ecsetjével vérpiros tájakat, vérpiros csendéleteket és vérpiros aktokat pingál a vérpiros vászonra. Zsigafüstő már is az égre fogta ecsetjét. Na de mit lát? Az ég elhúzódik. Elhúzódnak a vizek. Elhúzódnak az őzek, a nyulak, vadgalambok, kökények, szilvák, kankalinok, harangvirágok. Azt mondják,
0: nem akarnak pirosak lenni. Piroslik zsiga füstű haragja a nagy pirosságba, hogy nem akartok. Hát, milyenek akartok?
2: Te vagy a füstű.
0: Néked kell tudni, mondják a vizek, az őzek, a nyulak, a vadgalambok, a kökények, szilvák, kankalinok, hangvirágok. És ezt mondja az ég is. Ejj,
2: morran egyet zsiga föstő, és bemegy a műtermébe, fölemeli piros ládájának piros födelét, tulipános láda különben, na de piros alapon piros tulipánok.
0: Mélyen belehajol és kutat, matat odaben, zireg, zörög, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedik, a keze a tubusokkal tele, na!
2: Látod? És már fest is.
0: Nyüszög, sikogat, kacarászik dalol gyönyörűségében a világ. Fölragyognak rajta tűzsárgák, oliva zöldek, mély kékek, pirosok.
2: Zsigafestő izzad, dolgozik, feldübörögnek a szivárvány színű vízesések, mint a csillagszóró. A kitörő tűzhányó, sárgás-vörösen izzik a láva, sötét-zölden zúgnak a fenyvesek, aranysárgák a búzatáblák, és nincs megállás, mert jön az ősz, ami eddig zöld volt, az most sárgára, pirosra kell festeni, aztán jön a tél a sok fehérrel, aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, élénk sárgái, áttetsző zöldjei, mosolygós barnái. Dolgozik zsigafüstő keményen, lám. Az emberekre is van gondja. Micsoda szépre festi a lányokat, s ahol meg haragot, viszályt lát, oda nagy fekete pacákat pöttyint, hogy épp a szívére ment annak az ordító embernek, a savas eső áztatta erdőket is befeketíti zsigafüstő, de látszik rajta, hogy jobb szeret esküvőt festeni. Virágokat varázsol az ifjú pár lábai elé, színes szalagokat lobogtat a menyasszony hajában, szikráztatja a napot. Biztos lehetsz benne, hogy estére szép, mélyvörös naplemente lesz. Így örvend zsigafüstő, ha megértést és szeretetet lát. S ha nagy ritkán akad egy szusszanásnyi ideje, hanyat fekszik ezerszínű kertje zöld fái és bokrai között, elgyönyörködik gesztenye barna, bazsarózsa arcú türkiz szemű feleségében, aki zölddel slingelt, sárgával budgyantott, pirossal suttyantott, arannyal plisszírozott, püspöklilával passzírozott, égkékkel áthúzott, robbanó vörös és alélt sárga és kukorékolókék ruhájában sétálgat a csodálatosan tarka-barka világban. És maga sem tudja miért, olyan boldog zsigafüstő, amilyen még sohasem volt. És ha azt kérdeznéd, mi ebből a tanulság? Hát, csak annyi. Láthatod a világ ügyes-bajos dolgait. Mindig a nők igazítják el.
4: Móra Ferenc, Szellőcske, Szelecske, Szél. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
5: Gáborka kint hevert a vadszőlőlugasban. Szagos fodor ment a virágokból volt a derékalja, puha gyebből a vánkosa. Szellőcske pedig ott ringatta magát fölötte az ágakon, s nagy dudorászva megcirógatta a lombokat. Nagyon szép nótákat dúdolgatott, bizonyosan mindnyájan hallottátok már tőle. Álom, álom, édes álom, szállj le rája könnyű szárnyon, szempilláit fogd le lágyon, álom, álom, édes álom. Ki dalolgat itten? Kérdezte Gabika, mikor már nagyon sokáig hallgatta az altatót. Ki cirogatja az arcomat? Szellőcske nagyot kacagott. Lírum, lárom, pajdikám, nem ismertél, ugye rám? Szellőcske az én nevem, vidám az én életem, hip-hop, ide-oda lebegek, hűsítem a meleget, enyhítem a hideget, virágokat ringatok, pilléket csókolgatok, kergetőzöm a madárral, rétek erdők illatával a levegőt frissítem, aki engem nem szeretne, nincsen olyan senki sem. Ennyi, de csak jó isteneket, kedves szellőcske! Egész nap futkározol, bújócskázol, hintágatsz, danolgatsz, de hát iskolába nem kell neked járnod. Nem ám, mert én még kicsike vagyok, de ha akkora leszek, mint a bátyám, akkor majd én is megpróbálkozom vele. Tudom, hogy örülnek majd a gyerekek, ha letörülgetem az arcukról a verejtéket, mikor nehéz lesz a számtani feladat. Hát bátyád is van, szellőcske. Van bizony, az csak a mulatságos fickó. Ej, de szeretném megismerni. Na megállj, majd előhívom, hogy mulattasson. Nekem úgyis másfelé van dolgom. A szegény föld népét kell megnéznem, azokra nagyon ráfér egy kis hűs huvalom. Szellőcske megrázkódott, egyszer-kétszer belefújt az arany sípjába. Hát, uram, teremtőm, egyszerre táncolni kezdtek a falevelek, s fönt az égen szép lassan ballagni kezdtek a bárányfelhők. Megérkezett szellőcske bátyja. Ő táncoltatta a leveleket, ő terelgette a fellegnyájakat. Gabika örömmel kiáltott elébe. Nini, te híres, hiszen én téged ismerlek, te vagy a szelecske. Te szoktad olyan magasra felvinni az én sárkányomat. Hát mi jóban fáradsz? Sóhajtok, szélmalmokat hajtok, a vizen a hajót repítem, segítek a búzát szelelni, madárnak tengeren átkelni, a harangszót szétvinni messzire, az Istennek ő dicsőségére. Hát még mit tud szelecske? Borbé tányért táncoltatni, kalapot lekapogatni, homokhegyet rakosgatni, de jaj, nekem sietek, bátyám, uram, közeleg! A kékszemű fodorment a virágok ilyetten lapultak a földre, a vadszőlő ágak jajgatva verődtek össze, recseget ropogott Gabika feje fölött az egész lugas. Olyan sűrűn hullott a homok, mint az apró szemű eső, s valami ijesztő bömbölés hallatszott a levegőben. Böm, böm, böm, aki tud, jól teszi, hogyha fut, sebesen elülem, aki nem tud, elviszem. Hi-hi-hi, ha-ha, senkinek sincs kegyelem, villámos tort forgatok, menj dörök, ha pattogok, rászkódik a föld bele, hi-hi-hi, ha dobog a lovam lába, porka varog a nyomába, s a fejemmel elérem a felhőket az égen, ha-hó, ha-hó, ha-hó, kirobok, kisivít, midörög, lábam alatt a mező dübörög, húj, húj, miropog, erdő csikorog, akire én ráfújok, elszalad, meg nem áll, én vagyok a szélkirály, jaj, jaj, jaj, a szélkirály. Gabikának ilyettében elállt a szíveverése. Szeretett volna elszaladni, de meg sem bírt mozdulni. Sikoltani akart, de egy hang nem jött ki a száján. Ja, Istenem, mindjárt elviszi a szélkirály, már érezte a hideg lehelletét a homlokán, már a kezét is megfogta. Hát, mikor a szemét kinyitja, akkor látja, hogy apuka keltegeti, az fogja a kezét. Szaladjunk, öcskös, mert mindjárt elkap bennünket a szélkirály. Hadd tegyelek a zsebembe, hogy meg ne találjon. Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar. Lángolt az ég, rezgett a föld, sírtak a felhők, csikorogtak a fák, amerre a hatalmas szélkirály vágtatott. De Gabika már nem félt tőle, ott ült az ablaknál édesanyja ölében.
4: A Szellőcske Szelecske Szél című mesét hallottátok.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el.
1: Egy kisfiúról kell beszélnem, aki máról holnapra királyfi lett. Vagy talán, lehet, hogy nem is annyira máról holnapra, hanem inkább tegnapról mára. Tudjátok, milyen nehéz az ilyesmiről beszélni. Minden esetre egy szép reggelen erre ébredt. A dolog úgy történt, hogy amint az álmodásból előringatódzott, vagyis fölébredt, azt mondta magának: én királyfi vagyok. És az volt. Nem győzöm eléggé hangoztatni, hogy egy rendes, mindennapi kisfiúról van szó, ahogyan azt mondani szokták, és íme királyfi. Éppen ez az, hogy egyébként olyan kisfiú, mint te, vagy te, olyan szerű, amilyen én magam is voltam nagyon régen. És nem is valami ki tudja, milyen lehetetlen helyen történt ez, hanem egyszerűen itt, Magyarországon, a fővárosban, Budapesten, a Dunapartján, egy formás, tiszta, nem nagy lakásban királyfi vagyok, és kész. Azt talán nem is kell külön hangsúlyozni,

0: Tudjátok, milyen furcsa a felnőttek egy némelyike, még bizalmatlan is az ilyen dolgokkal szemben. Szóval értjük, hogy hogy van ez. A kisfiú királyfivá változott, és ez az ő titka maradt. Különben mi az, hogy király? Királyfi. Ő volt már sündisznó, és repülőgép, és motorkerékpár, még sokkal kisebb korában. Volt anya és apa, gyakorta tűzoltó, és rendőr és pilóta. De volt olyan idő az életében, amikor tudott lenni szerda vagy szombat is. Ezt azért nem minden kisfiú tudja. A hét minden napjává tudott változni, sőt, egyszer 8. nap lett. Hápor napja, ami így jött ki. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, hápor, szombat, vasárnap, ez 8. Ez egy olyan nap volt, hápor, amely napon mindenki mindenre folyton ráér. Ezen a napon, a háporon, a felnőttek jót nevettek, ő is nevetett velük, meg kell érteni a felnőtteket, de ő tudta, hogy ez komoly. Ebben az időben tudott lenni felnőtt és hópehely, fűszál vagy gesztenye. Ünnep is tudott lenni egy időben. Például karácsony már volt, és hogy-hogy nem, úgy jött ki a lépés, hogy pont karácsonykor volt karácsony. Egyszer meg május 1-jévé változott. Mindebből, ti, akik ebből sok mindent magatok is gyakoroltatok, láthatjátok, réges-régen gyanús lehetett arra, hogy egyszer királyfi lesz. Királyfi lett! Igazi királyfi, aki megvédelmezi a gyöngébbeket, aki minden jónak mellé áll, és nagy erejével, ügyességével legyőzi a rosszakat. Ilyen királyfi lett ő, akinek nem árthat semmiféle gonosz, mert bátor, mert hős, és tud bánni az erejével. Olyan királyfi lett, akinek felelnek az esőcsepek az ablakon, ha szól hozzájuk, nem részletezem, hát tudjátok ti ezt, hogy hogyan van. Meg kell mondanom azt is, hogy a kisfiú sok olyan könyvet olvasott, és sok olyan mesét hallott, otthon is, meg annak idején az óvodában is, olyan mesét, amelyben ilyenféle királyfiakról szó esett. Azért kell ezt is elmondanom, hogy hozzátehessem, nem ettől lett királyfi, hanem magától. Önnön magától. És tudjátok-e, hogy ezek az igazi királyfiak? És ezeknek a koronája ragyog a legfényesebben, miközben nem is látszik. Ennek a kisfiúnak az apja, hogy ezekről a dolgokról is tudjatok, szóval az apu üzemvezető volt egy szerszámgépgyárban, anyu pedig egy nagy áruházban elárusító, éppen a gyermekjátékosztályon. Ha elébük állt volna, hogy nézzétek, királyfi vagyok, még ez is ment volna. De a kisfiú tudta, ha nem is szólnak éppen ellene, sok minden van e körül, ami számukra nem érthető. Nem is tudta ezt a kisfiú, hanem érezte. Ezért tartotta titokban királyfiúi mi voltát. Tudta, hogy nagyon tapintatosan kell bánni a felnőttekkel, mert ahogyan a gyerekek a felnőttek dolgaiból, úgy a felnőttek is a gyerekek dolgaiból sok minden nem értek. Mert például roppant nehéz a felnőttel elhitetni, hogy ezzel a királyfisággal vele jár az a tulajdonság, hogy az illető, jól figyeljetek, átmehet az óperencián túlra. Magában persze, de csak ugyan. Ez a titok. Azért mondom. Jól figyeljetek, mert történetem magva éppen ez, hogy aki királyfi, az átmehet az óperencián túlra. És ott aztán találkozhat óriásokkal, törpékkel, tündérekkel, hófehérkével és a csizmás kandurral, akár csipkerúzsikával is személyesen. Ő maga találkozhat, és mesélhet nekik, fontos az óperencián innenről. Vegyétek észre, hogy az óperencián túl innenné válik az egész. Onnan nézve mi vagyunk a túl. A takaros kis lakás a Duna mellett Budapesten, apa üzeme, a gyár, anyu osztálya az áruházban, óvoda és iskola, ezek mind az óperencián túl vannak, ha az óperencián onnanról nézzük. Onnan nézve ez a mese, innen nézve pedig az. Tehát tudnunk kell, hogy mindenki a mesében él, vagy senki se. Ez a kisfiú hát, amint királyfiúvá változott, arra lett alkalmas, hogy járjon, keljen az egész világban, óperencián túl és innen. Ez lett az ő titka. Már most, hogy jól beljebb mehessünk a történetbe, szeretném, hogy minél többet tudjatok erről a kisfiúról, akit én jól ismerek, és be fogom mutatni. Meglátjátok, mindenkihez hasonlít, és végül is pont olyan, amilyen ő maga. Falatka. Így hívták ebben az időben a családja és a jó barátok és ismerősök. Falatkának becézték, mert amikor született, nagyon picurka volt. És a nagyapa, aki orvos egyébként, azt mondta, amikor először meglátta, te csöp, te! Hát, ez egy falat ember. Falatka! Később megnőtt, be is hozta azt a kezdeti kis lemaradást, és még rá is húzott. Az óvodában még falatkának hívták, és az általános iskola első éveinek vége felé egyes esetekben még mindig falatka volt, és mellette használták a rendes nevét azt, hogy Péter. Tudjátok, hogy van az, hogy valakinek gyerekkorában adnak valami becenevet, aztán ezt idővel kinővi, és még nevetségessé is válhat. Én ismerek egy pici nevű, nagy, kövér, öreg nénit, óriási Mázsányi, és a családban még mindig picikének szólítják. Falatka lassanként lett falatkából Péter, és amikor a királyság bekövetkezett, éppen átmeneti úton volt falatkából Péterré. A falatkán kissé túl, és a Péteren még elég jócskán innen. Tudjátok jól, hogy a legtöbb kisgyermek, amint sötétben marad, egyedül félni kezd. Falatka nem félt, mert amint beállott a sötétség, ő már is elkezdett együtt lenni egy bizonyos Fargevajki nevű, hát, hogyan is mondjam, lénnyel. Voltak éppen egy vidám és nagyhatalmú levegő fiúval. Így élt ez a falatka szerte ágazó értelmében. Fargevajki, a levegő fiú. Valami köze van Bulgáriához, de mi? Ez abból is ki kellett, hogy derüljön, hogy falatkát gyakorta vitte főként éjjel Bulgáriába. De nem abba a Bulgáriába, amelyik a térképen van. Mindez már annyira titkos, hogy alig is említhetem meg. Azt tudom, hogy Fargevajkin sosem volt semmi ruha, mégsem volt meztelen. Ez figyelemre méltó. Fargevajki oltalmazta, tanította és mulattatta falatkát. Világított is neki, altatta és ébresztette. Nem győzöm felsorolni a falatkának tett szolgálatait. Ragyogóan szórakoztak, főként esténként, míg nem el is altatta falatkát.
1: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
2: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
3: Bor Ádám, a kék házikó titka. Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl állt egy parányi kék házikó a domb tetején, amiben egy kisfiú élt családjával. A fiúcska nagyon szeretett játszani a kertjükben, ahol mindig csivitelő madarak röpködtek. Hanem aztán egy napon a kisfiú szomorúan ébredt. Senki sem tudta, mi bántja, még az édesanyja sem tudta felvidítani. Kiment a kertjükbe, ahogy azt minden nap teszi, de ott sem talált jó kedvre. A kisfiú szomorúságát látva még a napocska is máshogy sütött, és még a madarak is elhallgattak, mintha ők is elveszítették volna a vidámságukat. A kisfiú nem hagyhatta, hogy a kedves madarak is szomorúak legyenek, ezért elhatározta, hogy minden nap kiszór finomabbnál finomabb madár eleséget a kertjükbe. Így is történt. Ám a madarak még mindig szótlanok maradtak, Nem daloltak és nem röpdöstek vidámon. Törte a fejét a kisfiú, búslakodott is eleget, ezért is, meg azért is, míg nem egy este, ahogy a kék házikó teraszán üldögélt. Egy apró, világos barna madárka szállt az ujjára. A madár meg-megrebbentette szárnyait, és csodálatos énekbe kezdett, olyannyira, hogy a kisfiú szívét egy szempillantás alatt megtöltötte újra melegséggel. Akkor értette meg, hogy a madarak csak akkor lehetnek boldogok, ha ő maga is boldog. A fiúcska azóta jól tudja, hogy a vidámság megélése és az apró csodák meglelése az egyik legvarázslatosabb dolog a világon. Attól fogva minden egyes nap mosollyal ébresztette a kertet és etette a kis barátait. A madarak pedig újra vígan énekeltek, csivitelésükkel betöltötték az egész vidéket, olyannyira, hogy annak mindenki a csodájára járt. Így lett a kék házikó kertje ismét az örömbirodalma. A kisfiú megtanulta, hogy a jókedv és a vidámság olyan kincs, amit ha megosztunk másokkal, csak még több lesz belőle.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sarkadi Mária. Mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Lajos nem szerette a meséket. Talán azért, mert Barbara a kishúga sokszor nyaggatta. Olvas nekem valamit. Majd olvas apa, ha hazajön. Ő soká jön, most olvas. Jó, esetleg Vernét. Nagyon érdekes. Egy feltalálóról szól, aki... Nem, ne azt. Ezt mutatott Barbara mesekönyvében egy rajzra. Mese, mese, mindig csak mese. És micsoda butaságok. Pontosan ilyen buta kislányoknak valók. Nem vagyok buta, húzta sírásra a száját Barbara. Leszokhatnál erről a meséről. Megint ez az idejét múlt történet. A kisinas, a furkosbot meg a patkó. Nem láttad a tévében, hogy már a holdra is leszálltak? Láttam, és majd én is leszállok a holdra, mondta komolyan Barbara. De most ezt a mesét olvast. A Lajos fanyalogva olvasta. Amikor anyukájuk hazajött, még akkor is olvasott. Lajosék a Fészek utcában laktak, és Lajos mindig más-más úton jött-ment az iskolába. Megismerte az egész környéket, és minden ház jó ismerőse volt. Most arra támadt kedve, hogy a Mese utca felé kerülve menjen haza. Mese utca? Még a mesének is van utcája? Akár Kossuthnak vagy József Attilának. Úgy látszik, a felnőttek is nagyra vannak a mesékkel, elmélkedett magában. Dudulva lépkedett, rugdosta az útjába kerülő köveket. Egy kődarabka egy kerítés alá gurult. Lajos már hosszabb ideje ezt a kődarabot rugdosta, nem akart hűtlen lenni hozzá. Lehajolt, hogy kikotorásza. A kő mellett, a kerítés közé szorulva volt egy patkó. Megpróbálta kiszedni, de a patkó nagyon be volt szorulva. A mindenségedet most már azért is kiveszlek, erősködött Lajos. Legalább viszek Barbarának egy eredeti mesebeli patkót. Közönséges patkó volt. Agyon marta a rozsda, és egy görbe szög állt ki belőle. Ilyen szöget még sohasem látott. Sötétkék színe volt, a feje hatszögletű, a rozsda csak imitamot fogta be. Ahogy kapargatni kezdte a körmével, könnyen lepergett róla a rozsda, és egészen új szögnek látszott. Azon a régi patkón. Letette a patkót a földre, és belepróbálta a cipőjét. De a patkó nagy volt. Micsoda nagy lóé lehetett, gondolta, mert ahogy ráállt keresztben, mind a két talpával elfért rajta. Majd apuval átfestjük aranysárgára, és felszögezem Barbara polca fölé. Vagy inkább a rozsdát kellene lemaratni róla, úgy még eredetibb lenne. És le akart lépni a patkóról, de nem tudott. Úgy oda tapasztotta a két lábát egymás mellé valami, mint a betörő kezét a bilincs. Akkor fordult be az utcába Hol Pista, az osztálytársa. Hol! Hol! Gyere ide! Kiabált Lajos. De Hol Pista arra se nézett, benyitott egy kapun. Aztán a postás jött. Kezét csókolom, postás bácsim, tessék ide jönni egy csöppet! De a postás is szótlanul elment mellette. Lajos tanácstalanul állt, kezdte rosszul érezni magát, és akkor kiszóltak a kertből. Az az én patkóm. Lajos minden erejét összeszedte, és úgy kiabált, ahogy a torkán kifért. Nem tudok róla nem enni! A kertben egy fiú állt. Ne ordíts annyira, szólt szigorúan. De Lajossal most már nem lehetett bírni. Fogd meg, és vigyed! Ordította a fiúnak. Nem lehet, mondta a fiú csendesen. Én pedig nem tudom visszaadni. Mit csináltál vele, hogy hozzáragadt a cipőm? Nem ismersz, kérdezte a fiú. Honnan ismernélek, kiabált még mindig mérgesen Lajos. A fiú közelebb jött. Mit bánom én, ne válaszolj, de vidd az átkozott patkódat. A fiú felmászott a kerítésen, és átlendült az utcára. Furcsa ruhája volt, s kalapácsot forgatott a kezében. Lajos csak nézte. A fiú a kisinasra hasonlított Barbara régi meséskönyvében. Igen, Én vagyok, bólintott a fiú. Nem értem, húzta össze szemét Lajos. Nem baj, felelte a fiú. Nagy, ezüst szürke Mercedes fordult be az utcán. Megállt mellettük. Középkorú, elegáns férfi vezette, aki kiszólt a fiúnak. Ő a legújabb barátod? Igen, felelte a fiú, mehetünk. Lajos megijedt. Nem vagyok a barátod. Én nem megyek veletek sehová. De Lajos már is az autóban ült, és neki indultak sebesen. A sportszálloda környékén megálltak, és gyalog mentek a feneketlen tó széléig. Mit akarnak velem? Mit akarnak? Segítség! Kiáltozott Lajos. Erre még többen jártak, mint a Mese utcában, de itt sem nézett rá senki. Ne félj, biztatta a férfi. Nem ismersz engem. És akkor Lajos az elegáns férfi helyett egy régi divatú ruhába öltözött öregembert látott. A mesebeli öregember, csodálkozott Lajos. Az öreg bólintott. Légzőkészüléket csatoltak Lajosra, a hátára oxigénpalackot, és intettek, hogy most beugranak a tóba. Zuhantak lefelé, és egy nagy föld alatti alagút nyílása előtt megszűnt a zuhanás. Ó, mondta Lajos magában, a föld alatti barlang Verne könyvéből. Az öreg ember a fejével intett. Az alagútban úsztak, mint a béka emberek, amíg egy vastag falhoz értek. A falon henger alakú lyukak voltak. Lajos beúszott az egyik lyukba. Most már nem félt. A henger végén világosságot látott. Mögötte becsapódott valami ajtó, és érezte, hogy a hengerből elfolyik a víz. Amikor közelért a világossághoz, kinyílt a henger ajtaja. Az öreg ember és a fiú egy automata sikló mellett álltak, ami az alagút belseje felé mozgott. Leszették róla a légzőkészüléket, és mindhárman a siklóra léptek. Olyasmi, mint az új metró mozgó lépcsője, gondolta magában Lajos. Az automata sikló mellett jobbról-balról sok fényes folyosó ágazott széllyel. Az egyiknél leléptek, és egy nagy terembe jutottak. Különös egy terem volt, az bizonyos. A földön, szőnyegeken sok-sok párna volt szétdobálva. Virágok kapaszkodtak a falon. Körös körül ajtók nyíltak mindenfelé. Megérkeztünk, kiáltotta el magát az öreg ember. Nem sokára négy ajtó nyílott. Négyen léptek a terembe. Az öreg ember és a kisfiú meghajoltak. Megjöttünk. Mind a négyen bólintottak. Lajos is meghajolt, s úgy gondolta, most be kell mutatkozni. Teknyős Lajos vagyok Budapestről. Tudjuk, felelte az idősebb nő. De te tudod-e, hogy mi kik vagyunk? Fogalmam sincs róla, vallotta be őszintén Lajos.
2: Lajos, Barbara, gyertek vacsorázni, kiáltott be anyu.
1: Lajos öléből leesett a könyv, felriadt. Anyu, miért keltettél fel?
2: Mert kihűl a vacsora, kétszer melegítsem.
1: Azt hiszem, valami mesét álmodtam.
2: Most nem tudom, mi lett a vége. Pedig te nem is szereted a meséket, szólt át Barbara a másik szobából. Jól elaludtál rajta, még a felét sem olvastad el.
3: Ezt még elolvashatom neked hatszor is.
1: De mi lesz az én mesémmel?
2: Lajos anyukája mosolyogva mondta.
1: Ha nagyon akarod, máskor folytatódik az álmod.
0: A mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét, című mesét hallottátok.
4: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Aludjál, aludjál, gyönyörű virágszál. Ringó kis bölcsőben anyádról álmodjál. Bubája, bubácska, esti csillag ragyog. Aludjál, aludjál, én is álmos vagyok.

0: Mókás meserádió. Csukás meserádió. Még egy mese.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ezúttal Janikovszky Éva, Már óvodás vagyok című könyvéből hoztam nektek egy kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! A porszívó fűnyíró helikopter. Dani azért szeretett korán kelni, mert ha korán kelt, akkor elsőnek ért az óvodába, és játszhatott a helikopterrel. A helikopterrel ugyanis csak az játszhatott, aki jól viselte magát, és ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor még biztosan jól viselte magát. A többi játék mind lent volt a polcokon, ahol elérhették a gyerekek, de a helikopter fönt volt a szekrény tetején, ahol csak az óvónéni érte el. Ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor szépen köszönt Jutka néninek, sietett az átöltözéssel, és mindjárt elkérte a helikoptert. Aztán odaállt a zöld szőnyek közepére, mert a helikopter helyből szállt föl, és berregve körülrepülte vele a szobát. Persze kikerülte a hegyeket, meg a felhőket, meg a tornyokat, néha annyi mindent kellett kerülgetnie, hogy egészen elszédült, aztán leszállt a zöld szőnyek közepén lévő piros mintára, mert a helikopterben az a jó, hogy pontosan le tud szállni. Dani a tévében látta a helikoptert, amin betegeket szállítottak kórházba a nagy hegyek közül. Ő nem betegeket szállított, hanem fontos leveleket vitt, még csomagokat is, aminek örülnek ott, ahova nem jár a posta. A macik, meg a kenguruk, meg a zöld oroszlánok a polcon. Dani minden percet kihasznált, mert tudta, hogy csak addig lehet kis helyen felszállni, és kis helyen leszállni, és berregve körberepülni, amíg egyedül van. Mert ha már nem ő az egyetlen jó gyerek, aki szépen játszik egyedül, akkor biztos, hogy a többi jó gyerek el akarja tőle venni a helikoptert. Gáborka is korán szokott érkezni, de ő volt az egyetlen, akinek Dani nem sajnálta odaadni a helikoptert, mert Gáborka füvet nyírt vele. És Dani szerette nézni, ahogy Gáborka tolta maga előtt a zöld szőnyegen, gondosan kikerülve a piros virágágyakat. A fűnyíró surrogott, ahogy nyírta a füvet, és ezt is jó volt hallgatni. Dani kicsit sajnálta, hogy Gáborka nem ül rá a fűnyíróra, mert a parkban láttak már olyan fűnyírót is, amin egy fiú nyargalászott, mint valami kis traktoron, és csak úgy repült a levágott fű, amerre ment. De hát mindenkinek olyan fűnyírója van, amilyet kitalál magának. Ágika is korán szokott jönni, és sajnos ő is mindjárt elkérte a helikoptert. Neki nem szívesen adta oda Dani, mert Ágika mindig csak porszívózni akart a helikopterrel a babasarokban. Az pedig egyáltalán nem volt érdekes. És ha Dani nem adta oda, akkor mindjárt rákezdte. Júj, ezt már megmondom! És nem csak ígérte, hanem meg is mondta Jutka néninek. Jutka néni, kérem, a Dani nem adja ide a porszívót, mert mindig csak repül vele, pedig az nem is repülő. Mert Ágikának fogalma se volt róla, hogy mi a különbség egy repülő és egy helikopter között. Pedig láthatta, hogy ha Dani a zöld szőnyeg középső mintáján felszáll, akkor pontosan oda le is tud szállni. Ugyan hol van az a repülő, amelyik egy ekkora szobában képes volna felszállni, körberepülni, meg leszállni? De Jutka néni Ágikára hallgatott és rászólt Danira. Miért szaladgálsz azzal a porszívóval, Dani? Add oda szépen Ágikának, hadd takarítsa ki a babasarkot! Dani szerette volna megmondani Jutka néninek, hogy azért szaladgál azzal a porszívóval, mert ha ő szaladgál vele, akkor az helikopter, de ha odaadja Ágikának, akkor csak porszívó. Ezért nem is adta mindjárt oda, hanem egyszer még körberepült vele, és az Ágika megint kiabált, hogy júj, ezt már megmondom. Jutka néni pedig megint benézett az ajtón. Én nem értem, hogy mindig ezzel a porszívóval van baj. Ha nem tudtok vele szépen együtt játszani, akkor a porszívó visszamegy a szekrény tetejére. Na ugye, gondolta Dani. Ha a porszívó szépen vissza tud menni a szekrény tetejére, akkor világos, hogy helikopter, mert olyan porszívót még senki se látott, amelyik repülni tudna. De nem szólt semmit, odaadta Ágikának. Ágika tologatta a babasarok babaszőnyegén, Gáborka nézte, hogy milyen szépen vágja itt is a füvet, Dani megvárta, hogy mikor repül fel.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy erre felé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, 1 hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macskacicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macskacicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében.
3: Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak.
2: Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a menyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy királyfi. Mondom, egy királyfi.
5: Jövök!
4: Egyik délután föl alá járkált a palotában, és nagyon gondolkodott. Azon gondolkodott, hogy immáron 20 éves lett, meg kellene házasodjon. Na de kit vegyen el feleségül? Gazdagot-e? A gazdag bíró lányát? Vagy szegényet-e? A szegény kosárkötőmester lányát? Hát ezen gondolkodott. Végül is azt találta ki, mindegy az, hogy szegényen vagy gazdag, a legfontosabb, hogy szeresse őt az a lány, és legyen hozzá hűséges. Elhatározta, hogy elmegy hozzájuk lánykérőbe, de úgy ám, hogy ne ismerjék föl, álruhába. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Mikor idáig jutott a gondolkodásban, azt mondta magában. Márpedig én a gondolataimat tetre is váltom. Fogta magát, leszaladt a palota udvarra. Mondjuk ez még csak az első emelet, úgyhogy futás tovább, király uram. Most már leérkezett. Dehogy érkezett, hisz eltévesztette. A lejárat helyett a följárat fele ment, úgyhogy felszaladta mondjuk az ötödikre. Futás tovább, király uram, de most már lefele. Dehogy futok, hisz van a palotámban lift. Megérkeztem. Na, jól van, megérkezett. Kiment a palota udvarra, nézett balra, nézett jobbra. Majd megint nézett balra, megint nézett jobbra. Valamit nagyon keresett. Azaz, hogy valakit, a kocsis legényt kereste. De már érkezett is a nagy bajuszú kocsis legény a királyi hintó bakján. Mikor megpillantotta a királyfit, nagy kalap levéve köszöntötte. A királyfi elkezdte nézegetni a kocsis mellényét. Szép mellénye volt a kocsisnak, pityikés mellény. Büszke is volt rá, nem is adta volna oda világ pénzért se senkinek sem. A királyfi el akarta venni. Nem adta. Elvette tőle hatalmi szóval. Elvette a kalapját is. Elvette a bajuszát is. Akarom mondani a bajuszát, azt nem, mert az oda volt nőve. És a szerzett kincsekkel visszaszaladt a palotába. Ahogy visszaért, átöltözött kocsisi ruhába, és már így indult a faluba, egyenesen a gazdag bíróék háza felé.

Rázta a fejét a gazdag bíró lánya. Nem akart hozzámenni a kocsis legényhez, mert ő egy gazdagabb kérőre várt volna. Egy királyfira, egy báróra, egy grófra. Nem sejtette, hogy a kocsisi ruha alatt maga a királyfi van, aki viszont ott hagyta a gazdag bíró lányát, és átsétált a kosárkötőjék házához.

Megörült a kocsislegény, hogy hozzámegy a kosárkötőmester lánya feleségül. De megörült a kosárkötőmester lánya is, hogy ilyen deli legényre akadt. Úgy megörültek egymásnak, hogy táncra is perdültek.

0: hogy nem sokára, azt mondta a kocsis legény. Édes párom, nekem most el kell mennem, de hamarosan visszatérek. Egy hét múlva megtartjuk a lakodalmat. Azzal búcsút intettek egymásnak. Csókot dobtak egymásnak. És a kocsis legény, aki nem más, mint maga a királyfi,
1: bizony,
0: visszabaktatott a palotába. Ahogy visszaért, levetette a kocsisi ruhát, magára öltötte a királyt, és megint elkezdett gondolkodni. Azon gondolkodott, hogyan kellene újra próbára tenni mind a gazdag bírólányát, mind a szegény kosárkötőmesterlányát. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Úgy is tett. Elindult a faluba, egyenesen a gazdag bírójék háza felé. De előtte palástja alá rejtette a kocsis kalapját, hogy majd alkalomattán előhúzhassa onnat és megmutathassa, hogy bizony ő járt errefelé, mint kocsis legény.

0: Na, gondolta a királyfi. Nem voltam jó, mint szegény kocsis legény. Bezzeg most jó lennék, mint gazdag királyfi.
1: Ugye?
0: De akkor ne legyek jó, így se. Azzal a gazdag bíró lánya legnagyobb megrökönyödésére elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette és ezt mondta

0: Sírt Rita gazdag bírólánya. Ájuldozott, székre ájult. Repülősóért kiáltozott.
1: Repülősó, repülősó.
0: De bizony, a királyfit nem hatották meg a könnyek, nem hatotta meg az ájuldozás. Ott hagyta a síró, rívó, toporzékoló gazdagbíró lányát, s átsétált a kosárkötőjéghez.

Vajon miért nem akart hozzámenni a kosárkötőmester lánya a királyfihoz? Mert volt már néki egy vőlegény, a kocsis legény, akit ő szeretett és hűséges hozzá, és szeretetét, hűségét nem cseréli föl a királyfi gazdagságára. Megörült a királyfi, mert ő pont egy ilyen lányt szeretett volna. Elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette a fejére, és megmutatta, hogy ő bizony nem más,

Így történt, hogy a gőgös gazdag bíró lánya hoppon maradt, míg a szegény kosárkötőmester lánya tiszta szeretete elnyerte méltó jutalmát. Nagy lakodalmat csaptak, ettek, ittak, mulatoztak. Három éjjel, három nap ropták a táncot. Itt a vége, fuss el vége.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik.
1: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport,

0: csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. A tűzgerjesztők, ausztrál népmese, a bőbeszédű teknős béka című mesekönyvből. Hajdanában, amikor Botolga a daru és Gunúra kengurupatkány összeházasodott, országukban még nem ismerték a tüzet. Ételüket nyersen kellett megenniük, vagy a napon szárították. Egyik nap Botolga összedörzsölt két darab fát, és lám, kicsi szikra pattant ki, majd halvány füstcsík szállt az égbe. Nézd, mondta Gunúrnak, ha összedörzsölök két darab fát, füst száll belőle. Bizony nagy szerencse volna, ha tüzet tudnánk csinálni, nem kellene fövetlen tennünk se, arra várni folyton, hogy az ételünket a nap szárítsa ki. Gunúr odanézett, s a füstöt látva így szólt. Bizony, az nagy nap volna, mikor először lobbanna láng. Hasítsd meg a botodat, Botolga, tegyél kérget meg száraz füvet a hasítékba, hogy egyetlen szikra is meggyújtsa. Bölcs tanács volt, s Botolga hallgatott is rá. Dörzsölte a két fát, kipattant egy kis szikra, s ahogy Gunúr megjósolta, a szikra egy szempillantás alatt lángra lobbantotta a füvet, és a fakéreg is parázslani, füstölni kezdett. Így történt, hogy a daru és a kengurupatkány rájött a tűzgerjesztés tudományára, és azt mondták egymásnak. Már pedig ezt titokban tartjuk valamennyi törzs előtt. Először is a binga-vingul cserjésbe megyünk. Tüzet rakunk, halat sütünk, ott nem lát meg bennünket senki. A tűzgerjesztő fadarabokat elrejtjük a binga-vingul bokor nyitott szájú bogyóiba, két másik tűzgerjesztő botot meg elrejtünk a tarisznyánkba. Azzal megsütötték az első halat, amit sikerült elfogniuk, és jó ízűen ettek belőle. Aztán visszamentek a faluba, a halból is vittek magukkal egy darabot. A falu lakói mindjárt észrevették, hogy másfajta eledel ez, mint amit a napon szoktak szárítani, és megkérdezték. Mit csináltatok ezzel a hallal? Napra tettük száradni, felelték. Azt már nem mondjátok, hitetlenkedtek a többiek, annak más íze van. Botolga és Gunúr azonban váltig erősködött, hogy a nap szárította ki a halat. Teltek, múltak a napok, s amikor eljött a nagy halászat ideje, ők ketten megint eltűntek. Amikor visszatértek, újra csak más ízű volt az ő ételük, mint a többieké. A törzsvénei sehogy se tudtak belenyugodni ebbe a titokzatosságba, s elhatározták, hogy meglesik Botolgát és Gunúrt. Az éjjeli baglyot és a papagájt bízták meg a feladattal. Figyeljék meg, hová mennek, lessék ki, mit csinálnak. Így is történt. A következő halászat után, mikor a daru és a kengurupatkány elvették a részüket a zsákmányból, s elindultak a cserjésbe, a bagoly meg a papagáj lopva a nyomukba szegődött. De csak azt látták, hogy azok ketten eltűnnek a tűlevelű binga-vingul bozótba, s attól kezdve se hírük, se hamvuk. Végül a bozót szélén talált a bagoly egy magas fát, arra kapaszkodtak fel mind a ketten, hogy körülnézzenek. Így aztán sikerült kilesniük Botolgát és Gunúrt. Látták, hogy mit művelnek nagy titokban. Kinyitják a bőrtarisznyájukat, kivesznek belőle egy botot, ráfújnak, aztán leteszik egy halom száraz levél meg vessző közé. Kis idő múlva láng csapott fel, amit Botolga és Gunúr még tovább is szított. Egyre nagyobb gallyakat raktak a tűzre. Végül pedig, mikor elhalt a láng, fogták a halat, és belerakták a rőzse tűz hamujába. A bagolynak és papagájnak ennyi is elég volt. Gyorsan lemásztak a fáról, és vitték a hírt a táborba. Mint a megbolygatott mékas, úgy zsongtak az emberek, mikor a két hírnök elmondta, mit látott, s mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan szerezhetnék meg a kenguru bőr tarisznyát és benne a tűzbotot. Végül úgy határoztak, hogy rendeznek egy nagy mulatságot, de olyat, amilyet a törzs fiataljai még sohasem láttak. Az volt a tervük, hogy mulatozás közben, mikor Botolga és Gunúr is beleszédülnek a táncba, kilopják a kenguru bőr tarisznyából a tűzbotot, és azonnyomban tüzet gyújtanak minden.

0: mindenki számára. Csak nem valamennyien ettek már a sült halból, amit a két tűzgerjesztő hozott a táborba, azt akarták, hogy ezentúl mindig ehessenek, ha kedvük támad rá. És Biagát, a sólymot kérték meg, hogy segítsen nekik a terv végrehajtásában. Ha majd eljön a mulatság napja, mondták neki, tettesd betegnek magadat, kösd be a fejedet, és feküdj le Botolga és Gunúr mellé. De egy pillanatra se vedd ám le a szemedet róluk, s ha azt látod, hogy semmi mással nem törődnek, csak a tánccal meg a mulatozással, akkor emeld el a tarisznyát. Miután mindezt eltervezték, hozzáláttak a készülődéshez. Megüzenték a szomszédos törzseknek, hogy szívesen látják őket a mulatságon. Különösen brelgákra, a kék darukra számítottak nagyon. Messze földön híresek voltak csodálatos táncukról. Azt remélték, hogy az biztos leköti majd a tűzgerjesztők figyelmét. A törzsek el is fogadták a meghívást, és mindegyik túl akart tenni a többin. Egyik ragyogóbra festette a bőrét, mint a másik. A fiatalok nem győztek álmélkodni, mikor a mulatság napján a meghívottak sorra megérkeztek. Még soha nem láttak ekkora pompát. A fekete kakadu törzse ragyogó narancsvörös pöttyöket viselt a bőrén. A pelikánok talpig fehérbe öltöztek, csak itt-ott villant elő egy-egy fekete folt, ahol a festék lekopott. A fekete búvómadarak fekete bőrükbe jöttek, de az úgy ki volt suvickolva, hogy szinte vakított. Ezután érkeztek meg a kengurupatkány család szépei. Ezeket követte a vadmacskák törzse, és ki tudja még hányféle törzs. Végül lassú léptekkel megjelentek a kék darvak. Vörösre festett fejüket méltóság teljesen magasra tartották, mintha ők maguk is éreznék, hogy minden szem rájuk szegődik. Mikor Botolga és Gunúr megérkezett, már hatalmas tömeg volt együtt. Botolga azonnal figyelmeztette Gunúrt, hogy legyenek résen. Bármilyen nagy mulatság kerekedik is, ők csak nézők lesznek, vigyázniuk kell a tarisznyára. Gunúr megfogadta a tanácsot, leült Botolga mellé, a tarisznya meg ott lógott a karján. Kis idő múlva aztán Biaga, a sólyom is odafurakodott melléjük bekötött fejjel, s olyan szánalmas ábrázattal, mintha halálos beteg volna. De a szemét nem vette le a tarisznyáról. Volt egy pillanat, amikor a nagy tolongásban kicsit lejjebb csúszott a tarisznya Gunúr karjáról. Biagának azonban nem volt szerencséje. Botolga azonnal szólt Gunúrnak. Nem mintha gyanakodtak volna a sólyomra, csak ugyan elhitték róla, hogy beteg. Inkább csak óvatosságból figyelmeztették egymást. Aztán elkezdődött a tánc meg a móka. És táncoltak, és énekeltek, táncoltak, énekeltek órákon át. De amikor a kék darvak táncára került sor, egyszerre felugrott mindenki a helyéről, még Botolga és Gunúr is. A daruk, miután bevonultak a kör közepére, először előre léptek, meghajoltak, majd megint visszaléptek, s ezt addig ismételték, míg a mozgásuk egyre gyorsabb lett. Hajlongásuk pörgésbe csapott át. Hosszú nyakukat közben magasra nyújtották, s mindezt oly mulatságos komolykodással csinálták, hogy a nézők csak úgy rázkodtak a nevetéstől. És ekkor érkezett el Biaga ideje. Gunúr és Botolga se tudta megállni, hogy nevettében ne csapkodjon a karjával, s bizony közben megfeledkeztek a tarisznyáról. Egyszer csak lecsúszott Gunúr karjáról. A beteg Biagának se kellett több. Hirtelen felugrott, kőbaltájával fölhasította a tarisznyát, kirántotta a tűzbotot, s egy halomfüvet, melyet már jó előre odakészített, egy szempillantás alatt felgyújtott. Botolga és Gunúr pedig csak akkor kapott észbe, hogy mi történt. Rohantak Biaga után, de az még a nyúlnál is gyorsabban futott, s hamarosan messze maga mögött hagyta üldözőit. Így aztán ők is felhagytak a reménytelen hajszával, s már hiába is akarták volna őrizgetni a titkukat. A tűz valamennyiük közös kincse lett.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Varga Katalin csupa cselbajban van, elmondja Novák Péter. Szemfüles, a róka vándorútja során megpillantott egy elhagyottnak tűnő várat. Csupa csel vár. A váron mindössze ennyi állt. A kapu szinte magától kinyílt. Aha, úgy látszik, ez is valami csel. Ovakodott be rajta Szemfüles. Az udvart üresen találta, de hátul a mosókonyhában hatalmas gőz volt. A mosókonyhában egy hétfejű sárkány mosott. Csipkés alsó szoknyát, sejemköntöst, virágos főkötőt. Jó napot, csupacsel, köszöntötte Szemfüles. A sárkány friss vizet öntött a mosógépbe. A csipkés ruhákat beletette. Nem gondoltam volna, hogy sárkány létedre ilyen holmikban jársz, csodálkozott Szemfüles. Hagyd el, sóhajtott a sárkány. Nem én hordom, hanem aranyhajú Irinkó. Úgy tudtam, hogy aranyhajú Irinkót már elvitte tőled Mirkó királyfi. Persze. De két nap múlva vissza is küldte az apjához. A szépséges aranyhajú királylányt, ámuldozott Szemfüles. A szépséges aranyhajút, bólogatott a sárkány. Nem bírja ki vele senki két napnál tovább. Minden királyfi előbb-utóbb hazaviszi, ha megismeri pukkantságát, nyafkaságát. De hogy került vissza te hozzád, faggatta Szemfüles a sárkányt, aki cseppet sem látszott csupacselnek. Ez a munkám, ezért fizet a király. Én elrablom Irinkót, a király pedig jutalmat, vagyis fele királyságát és lánya kezét ígéri annak, aki tőlem kiszabadítja, hiszen tudhatnád, olvastál elég tündérmesét. Valóban olvastam, de azt gondoltam, hogy a sárkányok önként rabolnak királylányt. Soha sem raboltam önként egyetlen királylányt sem. Nem kedvelem őket. A lovaglást, a bajvívást, a vadászatot, azt igen. De hát... megöregedtem. Valamiből nekem is meg kell élnem, Szemfüles. Így született köztem és Irinkó apja között az egyesség. Minden alkalommal kapok 3 aranytallért. Nem sok, de nekem elég kosztra meg a villanyra. Lakbért nem kell fizetnem. Saját várban lakom. És mi történik akkor, ha valaki végleg elviszi Irinkót? Irinkót? Az lehetetlen. Nincs az a királyfő, aki kibírja mellette. Bárcsak engem szabadítana meg tőle valaki. Ennyi, csupa csel. Ez az egyesség bizony nem csupa csel. Vállalhattál volna valami könnyebb munkát is. Hiszen vállalnék én, de mit? Hát, például köthetnél divatos kabátkákat, festhetnél lámpaernyőt, esetleg fonhatnál fűzfakosarat. Csupa csel mind a 7 feje egyszerre kezdett nevetni. Kitűnő ötlet! Kosarat fogok fonni! Szemfüles, ez egy valódi csupa csel lesz! Azzal már is lecsapta a csipkés alsó szoknyát, s futott fel a lépcsőkön, ahogy csak bírja. Aranyhajú Irinkó éppen egy rózsaszín bögrét készült hozzávágni, ám a sárkány nagyot kiáltott. Megállj, Irinkó! Vég az egyességnek! Viszlek haza apádhoz!
3: Tán feleségül akarsz kérni, te szuszi-muszi,
2: gúnyolta Irinkó.
4: Szó sincs róla, kedves hugom, csak éppen befejeztem a királylány rablást. Mától kezdve mulatságosabb munkát végzek. Azzal vitte, táltos paripára ültette az ámultozó királylányt, és elporzott vele a hegyek között. Szemfülesnek annyi ideje sem maradt, hogy körbesétálja a várudvart, a sárkány már is visszaérkezett. Na, ezzel végeztem. Köszönöm, Szemfüles, hogy megmentettél a nagy bajtól. Fogadd el cserébe 3 hajszálamat. Ha bajba jutsz, csak fújd meg, sietek neked segíteni.
2: Csupacsel várára még aznap kikerült az új tábla, kosárfonás, igazi, tündéri nyírfaveszőből önnek is divatos kosaratfonok. Nem telt bele 2 hónap, s a környék minden lakója csupacsel kosarait használta.
4: Mindig ügyes volt ez a csupacsel, sóhajtott az öreg király, a kosárfonásnak pedig valóságos mestere. De Irinkó, az meg Irinkó.
2: Ez pedig annyit jelentett, hogy aranyhajú Irinkó mellé egy újabb sárkányt kellett keresni. Fel is adtak egy apró hirdetést a tündéri hírekbe, és azóta is várják, hát ha akad valaki, aki csekély 3 aranytallérért vállalja csupacsel feladatát. Aki ismer ilyen sárkányt, értesítse őket.
0: Csukás Mese Rádió.
1: A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Élt egyszer egy özvegyasszony, akinek két lánya, mint a tűz és a víz, úgy különböztek egymástól. Boriska mindig dolgos és szerény lány volt, ezzel szemben nővére, Terka, rendetlen és lusta volt már kislánykora óta. Mindezek ellenére jól megvoltak ők hárman, csak az asszony szomorkodott néha, amikor nem volt mit enniük. Boriska nehezen viselte anyja sírdogálását, és egy nap elhatározásra jutott. Édesanyám, nem tudom tovább tétlenül nézni a szomorúságodat. Elindulok és beállok cselédnek egy jó módú családhoz, mondta eltökélten a lány. Maradj itthon, lányom, menjen inkább helyetted a nővéred, kérlelte sírva az édesanyja. Ám Boriska hajthatatlan volt. Elbúcsúzott szeretteitől, és nekivágott a vidéknek. Éppen egy rét mellett vitt el az útja, mikor hangos vanyítás ütötte meg a fülét. Egy kutya feküdt a magas fűben, és egy sebet nyalogatott a lábán. Mikor meglátta a szelíd lányt, megszólította. Kérlek, segíts rajtam! Egy tüske belefúródott a mancsomba, de sehogy sem tudom kihúzni onnan, nyűszített a kutya. Boriska lehajolt hozzá, és óvatosan kihúzta a kutya lábából a tüskét. Igazán kedves tőled! Ígérem, meghálálom egyszer! Bakkantott a kutya, és elbicegett az erdő felé. Lány pedig ment tovább az úton, és közben azon tűnődött, mégis hogyan lehetne segítségére egy kutya. Aztán egyszer csak valaki megszólította. Leányom, kérlek, tépkedd le rólam a gazokat! Hadd legyen nekem is termésem, finom, mézédes! Kiáltotta egy gyommal benőtt szőlőtőke. A jólelkű Boriska mindig szívesen segített a bajba jutottakon, és megtisztította a szőlőtőkét. A szőlőtőke nem győzött eleget hálálkodni a lánynak. Köszönöm, hogy segítettél rajtam. Amint tudom, meghálálom majd, mondta, majd a lány búcsút intett, és dúdolva tovább ment az úton. Egyszer csak jajveszékelés szakította félbe az énekét. Egy kemence volt az. Kérlek, lányka, tömködd be rajtam a lyukakat, hadd adhassak az embereknek kenyeret. Boriska pedig szó nélkül segített a kopottas kemencét. Köszönöm neked, ígérem, hamarosan meghálálom a segítségedet, mondta a kemence. Boriska pedig csak ment, mendegél tovább az úton, míg el nem ért egy takaros kisházhoz. Egy ideig habozott bemenjene, ám az egyre hűvösebb idő meggyőzte. Bekopogott a kapun, majd kisvártatva egy idős anyóka nyitott ajtó. Miben segíthetek, kedves virágszálam? Üdvözölte a néne. Szállást szeretnék kérni éjszakára, s ha akad némi tennivaló, szívesen beállnék szolgálónak, válaszolta illedelmesen a leány. Épp jókor jössz, most hagyott itt a cselédem, felelte az asszony, és megmutatta Boriskának a házat. Nem lesz más dolgod, mint főzni és kiseperni a házat. Ám az én szobámba soha nem teheted be a lábad, figyelmeztette az anyuka. Boriska pedig igazán szorgalmasan dolgozott. Mire az asszony felkelt, már ki is suvickolta a házat. Na akkor most lássam, hogy boldogulsz a konyhában. Elmegyek a vásárba, de mire visszaérek, süstekem pecsenyét. De nem akármilyet ám. Kívül legyen főtt, belül legyen sült, s ne érje se tűzhely, se kemence, mondta a vénasszony, majd fogta a kosarát, és elindult a faluba. Bizony jól feladta a leckét Boriskának, ki hallott már ilyen pecsenyéről, hüppögött a lány, mire egyszer csak valaki mély hangon megszólította. Ne búslakodj, kicsi lány, dob csak fel azt a húst a hátamra, és meglátod, milyen finom ropogósra sül majd. A lány felnézett, s meglátta a mosolygó kemencét. Azt hallottam, segítettél a minap a bátyámnak. Add viszonozzam hát a jóságodat. Boriska megfogadta a kemence szavát, és a hátára dobta a húst. Mire az anyóka hazaért, az asztalon várta az ízletes vacsora. Megkóstolta a húst, s bizony még soha nem evett olyan finomat. Így ment ez nap után, s az asszony bárhogy próbált hibát találni Boriskában, nem sikerült neki. Aztán egy nap így szólt hozzá. Kedves lányom, még soha nem találkoztam nálad különb lánnyal, ezért fizetségeden kívül egy ládikóval is megajándékozlak. Majd előhúzott két ládikót. Az egyik ragyogott a pompától,
a másik ócska és kopottas volt. Válasz hát egyet. Inkább magára bízom, néném. Az öreg asszony pedig odaadta neki a kopottas ládát. Majd búcsút vettek egymástól, s a lány hazaindult. A ládikót ki sem nyitotta, csak ment egyenesen, míg el nem ért a kemencéhez. Reméltem, hogy még találkozunk. Sütöttem neked finom kalácsot. A kemence addig nem engedte útjára, míg a lány tele nem rakta batyuját. De a többiek sem hagyták üres kézzel hazamenni. A szőlőtőke egy szakajtónyi érett szőlővel, a kutya pedig néhány finom darab hússal ajándékozta meg. De az igazi meglepetés csak otthon várta. Mikor kinyitotta az ódon ládikót, annyi kincs és drága ékszer ömlött ki belőle, hogy egy életre elég volt mindhármójuknak. Ám nővére, Terka nem akart osztozkodni, és irigykedve nézte a sok drágaságot. Másnap már kora reggel útnak indult, hogy beálljon szolgálónak a vénasszonyhoz. Úgy esett, hogy útközben ő is találkozott a sánta kutyával, a szőlőtőkével és a kemencével, ám a lusta lány egyiknek sem segített, csak ment tovább egyenesen a nagyanyó háza felé. Az öreg asszony őt is felfogadta, ám Terka egész nap csak heverészett. Későn kelt, a házat nem söpörte ki, a vacsorát nem főzte meg, az öreg asszonynak pedig több dolga volt, mint előtte. Ám amikor letelt az egy hónap, az anyóka magához hívatta Terkát. Lusta voltál és hálátlan, de azért megkérdezlek téged is. A cifra vagy a kopott ládát választod? Terka rögtön rávágta. A cifrát! És arra gondolt, mennyi kincs lehet ebben, ha már a kopottas is tele volt. Hamar hazasietett, és közben arra gondolt, hogy fog majd Boriska irigykedni, ha meglátja az ő temérdek kincsét. Mikor hazaért, végre kinyitotta a ládikót. S tudjátok, mi volt benne? A sok drágaság helyett csak néhány elszáradt kórót és egy sziszegő kígyót találtak benne. Fogták hát a cifra ládikót, és kihajították.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: A holdvadászok. Izlandi népmese. Felolvassa Hűvösvölgyi Ildikó. Izlandban történt, messze északon, egy kis falucskában. Egyik este egy fiatal eszkimó megpillantotta a holdat a közeli hegy fölött. A fiatal eszkimó azt hitte, ha fent volna a hegy tetején, meg tudná fogni a holdat, és legurítaná a völgybe, a falujába. És ugyan milyen pompás volna, milyen csodálatos volna, ha hosszú téli estéken ott lenne jégkunyhójában, a keze ügyében. Ekkor még az se lenne baj, ha az olajmécsesből kifogyna a fókazsír, hiszen ez a szép, gömbölyű képű holdvilág nagyszerűen ellátná a lámpa feladatát. És mert igen jó szívű volt az eszkimó legény, azt is kigondolta, hogy nem is egymagának tartaná meg a holdat, hanem az egész falujé lenne. Roppant nagy jégkunyhót építenének, amelyben mindenki elférne, és akkor mindannyiuknak világítana a hold. Ezért összegyűjtötte az összes számba vehető eszkimó legényt. Mindannyiuknak tetszett a pompás ötlet, úgyhogy nagy csapatban, jókedvűen, énekszóval indultak neki a hegycsúcsnak, hogy megfogják és legurítsák onnan a holdat. Mire azonban fölértek a hegycsúcsra, a hold már nem volt ott. Elúszott előlük a levegőbe. Ott lebegett fent az égbolton. Úgy látszott, hogy nem is messzire tőlük, de hiába nyújtogatták utána a karjukat, egyikük sem tudta elérni. Mindannyiuknak rövidebb volt a karja. Akkor valamelyiküknek az jutott eszébe, hogy talán egy másik hegycsúcsról könnyebben elérhetnék. Mert bizony nem szerettek volna szégyen szemre a hold nélkül hazamenni. Leballagtak hát a hegyről, és ahogy leértek a völgybe, megint felnéztek az égre. A hold most valóban egy másik hegy legmagasabb csúcsán tündökölt. Nekiíramadtak hát ennek a hegynek is. De mire fölértek, ugyanúgy jártak, mint először. A hold megint csak elúszott előlük az égre. És egyiküknek sem volt elég hosszú a karja, egyikük sem tudta elérni. Megjárták így a környék valamennyi hegyét, de a holdat nem tudták megfogni egyetlen egyszer sem. Ekkor egyiküknek az jutott az eszébe, hogy hát ha fél tőlük a hold, és azért menekül el mindannyiszor előlük. Mézes-mázos csalogató versikét kezdett el dúdolni feléje, s a többiek valamennyien együtt énekelték vele. Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyér vár, pompás lakoma.
2: Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyér vár, pompás lakoma.
1: A hold azonban nem nagyon akarta legények zsebébe gurulni, és úgy látszik, még csak vajas kenyérre sem fájt a foga, mert hiszen minden egyes alkalommal megszökött előlük, jót kacagva együgyűségükön. Holt fáradtan mentek haza. Szégyen szemre a hold nélkül az eszkimó legények, és ezért nem építették meg azt a nagy-nagy pompás jégkunyhót, amelyet elképzeltek maguknak, ha majd megfogják a holdat, és bizony azóta is fókazsírral világítanak a hold helyett. S talán jól is van ez így, mert legalább a hold megmaradt mindannyiunknak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Jakab Koszorús Nóri vagyok, és a Legmesésebb Mesélő című pályázaton a harmadik helyezést értem el mesémmel, amelynek címe Gellért és Lilla kalandjai. A versenyfutás. A nap ma különösen ragyogón kelt fel a dzsungelben. Erős fénye átragyogta a fák sűrű lombjait. Gellért orrát is megcsiklandozta ez a finom, meleg sugár. A kis gepárd azonnal kipattant az ágyából, és ugrálva igyekezett testvére Lilla ágyához, aki még az igazak álmát aludta.
3: Gyere, Lilla! Nincs idő most a lustálkodásra! Bár a dzsungel!
2: Hadarta el egy szuszra Gellért.
4: Én még olyan álmos vagyok, Gellért. Nem tudnál visszajönni fél óra múlva?
2: Suttogta kábultan Lilla.
3: Nem, és meg ne próbálj visszaaludni. Kitaláltam egy nagyon izgalmas játékot.
2: Közölte határozottan a kis gepárd.
3: Milyen játékot?
2: Csillant fel a kis gepárdlány szeme.
3: Az még egyelőre titok,
2: kacsintott sejtelmesen Gellért.
3: De ha nem sietsz, nem is fogod megtudni.
2: Kiáltotta Gellért, és már a baseball sapkáját vette, majd kifordult az ajtón.
3: Jó, jó, sietek, bár meg, nehogy elmenj nélkülem!
2: Kiáltott testvére után Lilla. A két testvér egymást megelőzve száguldott a hatalmas dzsungel rengetegében. Gellért mutatta az irányt, és hamarosan meg is érkeztek egy nagy tisztásra.
3: Na, meg is érkeztünk, itt lesz a mai futóverseny,
2: jelentette ki büszkén, magát kihúzva.
3: És mégis kikkel fogunk versenyezni?
2: Kíváncsiskodott a kis gepárdlány.
3: Milyen kérdés ez, Lilla? Nem egyértelmű, hogy te és én? Látsz itt bárki mást?
2: Nevetett cinikusan Gellért.
3: Ez nem igazságos,
2: görbült le a kis gepárdlány szája.
3: Mindenki tudja, hogy te vagy a nagyobb és a gyorsabb. Kizárt, hogy utolérlek.
2: Csuklott el vékony kakis hangja.
3: Csak nem vagy gyáva,
2: gúnyolódott Gellért.
3: Persze, hogy nem vagyok,
2: vett erőt magán Lilla, és igyekezte magára ölteni a bátorság jegyeit. A száját megfeszítve, fejét felemelve és mellkasát előre tolva állt a starthoz. Gellért hangosan számolni kezdett, majd elindult a verseny. A két gepárd egymás mellett taposta a puha füvet, lábuk alig érte a talajt, szinte a levegőben repültek, olyan gyorsasággal futottak. A kis gepárd lány minden erejét összeszedve nyargalt a cél felé.
3: Azonban későn vette észre, hogy előtte egy kidőlt fa fekszik, és átesett rajta.
2: Gellért észrevette, és hallotta, ahogyan testvére a lábát fájlalva sír, de nem fordult vissza, hanem egyenesen a cél felé vágtatott.
3: Szeme előtt a dicsőség lebegett, és a tapsvihar, melyet a képzeletbeli lelátóról hallott. Eközben Lilla a sérült lábát nyalogatta. Könnyei eláztatták fekete pöttyös bundáját. Egy kis majom, név szerint Maja, végig követte a versenyfutás eseményeit, és a fákon át ugrálva sietett a kis gepárd segítségére.
5: Nem esett bajod?
2: Szólította meg kedvesen Lillát. Hangjában érződött az aggodalom.
4: Nem hiszem, csak egy kis horzsolás, bár eléggé éget,
2: sziszent fel Lilla. Valójában a kis gepárdlánynak jobban fájt a lelke, hiszen testvére cserben hagyta, kigúnyolta. A kis majom és a gepárdlány hamar összebarátkoztak. Amíg Gellért önmagával volt elfoglalva, a két lány, Maja és Lilla együtt játszottak a közeli forrásnál. A gepárd fiúnak hamar feltűnt, hogy testvére eltűnt, és egyes egyedül áll a nagy tisztás közepén. Nem kellett sokat keresgélnie, hiszen a hangos kacagás visszhangja elvezette a forráshoz. Egy bokor mögött megbújva figyelte Lillát és új barátját, amint éppen egymás fröcskölték a hűs vízzel. Látható volt, mennyire vidámak és boldogok. Gellért irigykedve nézte őket, de aztán hirtelen magába nézett, és az addig büszke, gúnyolódó teremtés hirtelen nagyon magányosnak érezte magát. Rájött, hogy hiába lesz győztes, és szerez magának dicsőséget, semmit sem ér, hogyha nem tudja, kivel örömét megosztani. Elhatározta, hogy megváltozik, és gúnyolódás helyett dicsérni és biztatni fogja testvérét. Verseny helyett pedig az önfelett mókát és vidám kacagást választja.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A fekete madár. Német mese Mészöly Miklós átdolgozásában. Radványi Dorottya meséli el nektek. Volt egyszer egy szegény ember meg egy szegény asszony. Semmiük se volt, se házuk, se kertjük, csak az ég a fejük fölött. S hogy mégse csurogjon az eső a nyakuk közé, egy ecetes hordóban laktak. Ha bemásztak a hordóba, ha kimásztak belőle, egyformán sokat veszekedtek, de annál kevesebbet dolgoztak. Egyszer bemenekült hozzájuk az ecetes hordóba egy fekete madár, s kérte, hogy meghúzódhasson náluk, amíg a vércse tovább repül. Az ember meg az asszony barátságosan megápolták a madarat, s mikor a vércse továbbállt, útnak eresztették. A fekete madár megköszönte jóságukat, s így szólt. Ha valamit nagyon szeretnétek, csak tapsoljatok hármat, mindjárt itt leszek, s amit kívántok, megteszem. Azzal hús elrepült. Ők meg tanakodni kezdtek, mit kérjenek. Megegyeztek, hogy először is egy szép házat kívánnak, tele kamrával, pincével, legyen az istállóban tehén, az ólban disznó, az udvaron baromfi. S mindjárt tapsoltak hármat. A fekete madár meg is jelent rögtön, s azt mondta, minden meg lesz. De a következő pillanatban az ecetes hordó is eltűnt, s a szegény ember meg a szegény asszony egy szép házban találták magukat. Boldogok voltak, sokáig még veszekedni is elfelejtettek. Egyszer aztán azt mondta az asszony, meguntam ezt a házat, szeretnék palotában lakni, selyemruhában járni, hintóban ülni. Jól van, mondta az ember, s megint tapsoltak hármat. Újra jött a fekete madár, és most is azt mondta, meg lesz, s eltűnt. De eltűnt vele a ház is, az istálló, az ól, az udvar, és egy gyönyörű palota kertjében találták magukat, az asszonyon selyemruha volt, az emberen bársony, s az aranyos hintó is ott állt befogva, akár rögtön beülhettek volna. Így éldegéltek egy darabig boldogan, még csak az asszony meg nem kívánta, hogy királyné legyen, az ura meg király. S tapsoltak újra hármat. Jött a madár, s az asszony oda kiáltotta neki. Királyné akarok lenni. De alig, hogy ezt kimondta, a palotára nagy fekete felhő szállt, s a fekete felhő közepéből hatalmas hangon így kiáltott a fekete madár. Menjetek vissza az ecetes hordóba. Így aztán minden oda lett, ami volt. Mehettek majd vissza az ecetes hordóba.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Szűcs Nelli vagyok. Ma én mesélek nektek. Móra Ferenc, a nyughatatlan méhecske. Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyikről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérverte őszi rózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban. Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi, döngécselte a hullatak virágbokroknak. Egyik fülemüleszótól a másik fülemüleszóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. Bizony az őszi rózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan méhecske még mindig kint bujócskázott a zörgő kórok közt. Utoljára is két öreg méhecskének kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba, és a fejéhez tettek egy kis mézes fazekat. Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban, mondták neki. Azzal nyugodalmas jó éjszakát kívántak. Becsukták a kaptár ajtaját, és eltették magukat holnapra. Azt hitték, szegények, föl se ébrednek tavaszig, de bíza nyughatatlan méhecske nagyon hamar fölébresztette őket. Hányta vetette magát az ágyban, forgolódott jobbra-balra, utoljára fölkelt, és panaszos zümmögéssel csetlet-botlott a sötétben. Hát téged mi lelt? Riadtak föl álmukból az öreg méhek. Én már kialudtam magam, motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó körül. Azt hiszem, régen reggel van már. Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon, és azt mondták, még csak most van éjfél.

0: Kettően. Liliumos kertben járt álmában, és aranyos napsugárban csillogtatta szárnyait. Piros tulipán kelyhében is vendégeskedett, és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az álommézet a szeméről, mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban. Fülemű leszót hallottam! Osont ki az ágyból, s nagy csendesen odalopakodott az ajtóhoz. Az ajtót bizony megrongált egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső vertes, akkora nyílás támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen kibír csisszanni. Én vagyok a legfrissebb, döngicsélte kevélyen, és repült egyenesen az ibolya csárdába. Az ibolya csárda azonban még csukva volt, és a nyughatatlan méhecskének elmúlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett körül, és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemű leszólt, hanem a pipiske ugrált az országúton.
1: Kalács, kalács, kalács!
0: Kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott magot talált. Jobb benn, mint kün! Szomorkodott el a nyughatatlan méhecske, és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba. Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belőle, hogy a napsugár besüt a hasadékon. De már ennek a fele sem álom! Készülődött fel a nyughatatlan méhecske, s megint kiment szerencsét próbálni. Nagy sietében rá is taposott a testvérkéjére, de azok még csak meg sem rebbentek, olyan mélyen aludtak. A legkisebb, a legfrissebb, dongott ki a nyíláson, s most már nem is szomorodott el, ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a szárnyát, s röpítette egyenesen a cseresznyevirág csárdában. Ott pedig szívesen fogadták, mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből kínálkozott felé a finom virágméz, s ő bizony sorba kóstolta valamennyit. Kerekedett is olyan kedve, hogy alig bírt vele. Majd megmutatom én, ki a legény a csárdába! Száldosott egyik ágról a másikra. És bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben egyszerre valami hideg csöpp nem hull a homlokára. Nini! Ki haigálózik itten? Tekintett föl a méhecske, s nagyon elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznyevirágszirom hull az égből. Azám, csak hogy azok az égi virágszirmok hidegek voltak, és ráfagytak a gyönge szárnyára. Télapó visszafordult az ég pereméről, és haragosan rázta a szakálából a sűrű habat. Nem bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is a szárnyát, s utoljára megdermedve hullott le a földre. A legkisebb, a legoktalanabb, ez döngicsélte utoljára. Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten, és kiszabadítottam a hóból a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba, s most itt élezgetem a napon. Ha föléled, visszaeresztem a testvérkéjéhez. De előbb megígértetem vele, hogy soha többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején.
2: Csukás Meserádió.
3: Készüljetek a vacsorára! És számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin virágszemű. Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Julcsa szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a haddelhad. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, Varga Julcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, a karcsú sisakvirág igen szép. Senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt, még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel. Varga Julcsa szeme éppen olyan, mint én. Na erre lett riadalom zenebona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőle kölcsönözhette a színét Julcsa szeme. Az ibolya hasát fogta nevettében, még hogy azt képzelitek, és én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Julcsa szeme is lila. Vegyétek tudomásul, kiabálta az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni, nézzetek meg engem! Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába, ennek aztán nekiestek mind a hatan. Te mersz közbeszólni, hiszen még a neved is közönséges. Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, kitett igazságot? Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra jár, amerre kell, és felkiáltott. Te úristen, színvak lettem! A virágok elhallgattak, egyszerre kérdezték. Színvak? Miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok, és? Most meg 7 vöröset látok. Hopp. Egymásra néztek a virágok. Hát bizony nem Mikka Makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, ti oknondiak vagytok. Ez a legegyszerűbb a világon. Varga Julcsa szeme hétfőn, karcsú sisakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ibolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban ezt tetszett neki legjobban. És közben persze, folytatta Mikka Makka, Varga Julcsa szeme egész héten szebb, mint ti heten együttvéve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta boldogan kékellenek, virítanak.
0: Csukás Mese Rádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Wolf Nagy Tünde vagyok. Ma én olvasok nektek mesét, mégpedig a csodálatos tálról. Ez egy keleti mese, amit Fazekas László dolgozott át. Élt a régi időkben egy ember és annak három fia. Táró, Gyíró és Szabúró. Maga elé hívatja egyszer csak az apa három fiút, és így szól hozzájuk. Mindhármótoknak adok egy összeget, azzal induljatok neki a világnak szerencsét próbálni. És ezzel át is adott mindegyiknek egy-egy zacskó pénzt, és el is indultak mind a hárman. Gyíró és Szabúró szorgalmasan dolgozott, és hamarosan mindkettő annyira megszedte magát, hogy üzletet nyithatott. Táró elindult fölfelé a magányos és vad hegyekbe. Egyre mélyebben hatolt a hegyi vadonba, míg végül az ős rengeteg közepén elérkezett egy magányos, ősöreg asszony kunyhójához. Csodálatos és mindenképpen figyelemre méltó volt az ag erdő lakó. Amikor Tárót megpillantotta, így szólt hozzá: mi járatban vagy itt, az ember nem járt a vadonban? Táró elmondott neki mindent. Erre így szólt a remete asszony: akkor semmi és senki nem gátolhat meg abban, hogy három évre szolgálatomba szegődj. Táró elfogadta az ajánlatot, és három éven át szolgálta. Naponta elment a forráshoz vízért, végzett mindenféle háztartási munkát, úgyhogy végül a ruhája teljesen elvásott, csak rongyfoszlányok lógtak rajta. Amikor letelt a szolgálat, az ősöreg asszony egy kopott, itt-ott kicsorbult tálat adott át Tárónak, szolgálata jutalmául, és így szólt: íme ez a tál a legértékesebb kincs a világon, jól vigyázz rá! Ha bármit is kívánsz, és hangosan kimondod, miközben a tálat óvatosan megdörzsölöd, a kívánság azon nyomban teljesül. A három év elteltével Gyíró és Szabúró tehetős, köztiszteletnek örvendő kereskedőként ért vissza az apai házba. Táró azonban toprongyos, nincstelen koldusként. Az apa haragosan nézett rá, tudni sem akart róla. Táró azonban így szólt: mivel három évnyi távol lét után térek vissza őseim hajlékába, nem úgy volna-e illő, apám, hogy meghívjuk a rokonokat, jó barátokat és az egész szomszédságot? Apja azonban kinevette és így felelt: mit gondolsz, ki jönne el erre az ünnepségre, hiszen toprongyos koldusként érkeztél haza? Táró azonban kitartott akarata mellett, és így szólt: hívass csak meg a vendégeket, a többi az én gondom. Azzal lopva elővette a tálat, óvatosan megdörzsölte, és így szólt: pénzt, szép ruhát, mindent, ami az ünnepséghez kell. Hirtelen azt se tudta az apa, hova legyen a csodálkozástól, amikor újra megpillantotta a fiát ünnepi díszben, a gazdag lakoma minden kellékével körülötte. Nagy örömmel és szeretettel üdvözölte, gyorsan elküldött a rokonokhoz, barátokhoz, szomszédokhoz, és ünnepi lakomára hívta őket. El is jöttek a vendégek, és az örömünnep végeztével gazdagon megjutalmazva térhettek vissza otthonukba. Táró lett az ország leggazdagabb embere, gond nélkül élt haláláig.
0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

Csukás mese rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket. Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás mese rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás mese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!